0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, vagy örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Fodor Esztert köszöntöm nagy szeretettel, kedves hallgatóink, akit megkérdeztem, amint belépett a stúdióba, hogy miként mutathatom be. Hát azt mondtam, mondjam azt, hogy vendéglátós, mert azt egyszerűen megérti a hallgatók, de szerintem a gasztrós és étterem tulajdonost is ugyanúgy. Mert minden jellemzővel.
2: De kicsit minden vagyok, igen. És amikor közgazdász marketinges a végzettségem.
1: Hát pláne, akkor tudod, hogy ez fontos.
2: Van bartender vizsgám is, és barista is, úgyhogy.
1: Hát akkor miért nem mondtad? Mert ugye megkérdeztem, hogy kérsz-e kávét, amikor megérkeztél.
2: Csinálhattam volna én neked egyet.
1: Volt, és hát ha én ezt tudom, hogy még az is van, akkor lehet, hogy megkérlek, hogy mutasd már meg, hogy hogyan lehet ezt itthoni körülmények között, vagyis rádiós körülmények között megcsinálni.
2: Jól megcsinálni. Legközelebb.
1: Most én kocsvasztottam valamit magamnak, ne? Olyan is. Örülök neked, még nem találkoztunk. Sem
2: én
1: az életben.
2: Örülök én is.
1: Sem az
2: köszönöm,
1: életben, most akkor ez megtörténik. És
2: reméljük nem először, és nem utoljára.
1: Biztos vagyok benne, mert hogy nálad több közösségi eseményt ember nem szervez itt Budapesten. Hát annyi workshopod van, és ugye mi ebben a műsorban kifejezetten azokat a kezdeményezéseket támogatjuk, ahol végre az online térből, ahol nem csak a telefont meg mindent nyomkodnak, lehet találkozni. Nálad
2: igen,
1: pedig lehet.
2: Ez biztos, nekem ez egy ilyen kis szent misszióm, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy kicsit így a magyar vendéglátásba, hogy most már szerintem több mint 25 féle főzőkurzusom van, hiszen kultúrákat, országokat úgy lehet a legjobban megismertetni, meg tágítani valakinek a látókörét, hogyha az ételeket és a szokásokat megismerjük, úgyhogy én ezen felbuzdulva nekem most már etióp főzőkurzustól kezdve Karib-sziget világ, de
1: Tá is van,
2: ez az egyik legnépszerűbb, volt már venezuelai vacsoraestem, argentin vacsoraestem, de teszem azt, ott van például a szilveszteri vacsorást, amit úgy találtunk ki, hogy különböző országunknak a babonáit belerakjuk egy tányérba, és a Spanyolország volt a fő tematika, hogy a 12 szőlőszemet végigvittük ugye az egész estén, és ugye így a szilveszteri hiedelmekkel meg babonákon át mutattuk be ezeket az ételeket.
1: Óriási. Na mindjárt elmondom azt is, hogy miért jöttél, mert
2: így
1: van természetesen
2: van, nem ez volt a fő cél, de
1: az érkezésnek, hadd mondjak el valamit, még ha nem is rólam szól ez a műsor, de legalább olyannak mondom el, aki érteni fogja. Hát ez nagyon szégyellem, de férfi létemre egyetlen egy dolgot tudok megfőzni, egy tájlevest.
2: Melyiket?
1: Hát nem ismered, mert az egy helyen van itt a városban.
2: Ja, értem.
1: Amit az ottani séf, az étterem tulajdonosa is, és inkább úgy mondom, a tulajdonosa találta ki, megálmodta ezt az ízt, ami még nincsen Tájföldön sem. De képzeld, hogy bele tudtam úgy szeretni az ízbe, hát az, hogy minden nap visszamentem, az egy dolog, de addig jártam az étterem tulajdonos nyakára, hogy tanítson.
2: Még már végén azt mondta, hogy na jó, oké, csak
1: igen, adja végén. És megtanított
2: megfőzni.
1: 25 millió dolog kell hozzá, persze nem olyan egyszerű, hogy az íz meg legyen, de megvan az íz.
2: És melyik ez az étterem, ha kóstolja meg egyszer ezt a levest?
1: Tisza utcában található, egy olyan tájétterem, ami nincs máshol, tehát ezt az autentikus tájéttermekben nem tudom megkóstolni, sőt, állítólag Tájföldön sincs ez az íz.
2: Hát ez egy ilyen egyénileg
1: ilyen, rá. Ilyen egyéni, de elmondom majd.
2: Az ő signature levese.
1: Igen. No, de te is Budapesten vagy, és
2: igen,
1: itt tartod a workshopokat, úgyhogy meg tudom érteni, hogy miért vannak nálad sokan. No, de most van egy olyan missziód, amivel kapcsolatban érkeztél. Azt mondod, hogy vissza szeretnél adni valamit.
2: Igen, nekem ez egy ilyen régi vágyam volt, sőt, még ez is azt tudom mindig mesélni, hogy amikor még az egyetemen mindenféle személyiségteszteket töltögettem ki, mindig az jött ki, hogy nekem vagy valami művészi dologgal kell benne foglalkozni, vagy valami a szociális munkásnak menni, szóval hogy ez valahogy mindig bennem volt igazából. A művészi dolgot azt kiélem abba, hogy állandóan rendezgetem az éttermet, meg amúgy meg gimiskoromban belsőépítész szerettem volna lenni, úgyhogy állandóan a marketplace-en vásárolgatok minden antik bútort, meg most nyáron már át is rendeztem az éttermet, meg kicsit átalakítottam. játszottam, úgyhogy ezt a fajta vágyaimat itt kiélem.
1: De az alkotás iránt?
2: Igen. De a maga az ételkészítés is ugye egy alkotás, mert a lehetőségek tárháza határtalan, szóval ott is azért bőven lehet alkotni a konyhába, bár én ugye azért nem vagyok séf, ezt mindig el szoktam mondani, de 3 éves korom óta főzök, és imádom a gasztronómiát, és az összes workshopot én tartom, mert általában nem feltétlenül biztos, hogy aki nagyon jó séf mondjuk, az mondjuk jól is oktat.
1: Aha, nem tudja átadni.
2: Meg én nagyon-nagyon, számomra nagyon fontos az, hogy autentikusan tanítsak mindent, tehát hogy kimegyek a kőbányai piacra, kimegyek mindenféle perui boltba, ha kell, tehát hogy veszem azt a fáradtságot, hogy tényleg mindent is odarakjak az asztalra.
1: Na de akkor érted, hogy hát persze, hogy érted, amit igen. mondtam, hogy hát a város körbe kell konkrétan, ha meg akarom főzni azt a levest.
2: Így van, körbe kell járni.
1: Egyszerűbb bemennem és.
2: Nem lehet mindent a nagykerekből sem megrendelni, igen. pontosan emiatt, hiszen hogyha nincs rekereset egy nagy mennyiségben, akkor ugye nagyker se fogja tartani. Tehát, hogy ezek is olyan alapanyagok, meg olyan kis mennyiségben érhetők el, hogy oda kell menni, személyesen is meg kell venni, ez nincs más lehetőség rá. Nem igen. tudom, a jamaikai akiszilvát például, igen. tehát, hogy ezt szerintem nagyon kevesen ismerik ilyen igen. szempontból. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, hogy oda kell menni, és meg kell venni.
1: Na, de te legalább megmutatod nekünk.
2: Hogy így van, van, így van. Hát remélhetőleg, amúgy hál' Istennek nagyon szeretik a vendégek, nagyon sok visszatérő ember is van, meg nagyon sok új dolgot kitalálok állandóan, vannak vacsora estjeim, koktélpárosítással, és kiveszünk egy ízt az ételből, és belerakjuk az italba, és együtt kell inni a kettőt, és akkor
1: van
2: így
1: ilyen?
2: Nem, már ezt 5 éve csinálom.
1: Ő óriási. Milyen jó, hogy eljöttél.
2: Igen, legalább a legközelebb eljössz hozzám majd. Várlak szeretettel. Ugyan nagyon sok ilyen dolgot csinálok, nagyon szeretek ezekkel foglalkozni.
1: De várj, most meg fognak lincselni a hallgatók, ha nem kérdezem meg. Tehát milyen ízt? Tehát csak egyet mondj. Kiveszel a...
2: Tehát mondjuk teszem azt például a bourbon vacsora estén, ez úgy néz ki, hogy minden fogás előtt lekóstoltatunk egy bourbon viszkit, és abból készül a koktél. Uh-huh. Ugye Amerikában a kék sajt szószos sztéket nagyon szeretik, és akkor itt úgy néz ki nálunk, hogy kivesszük a kék sajtot az ételből, van egy ilyen eljárás, hogy fetvasolunk egy szeszt, tehát hogy nagyon alacsony hőmérsékleten összemelegítjük a kék sajttal a bourbont, kifagyasztjuk, utána az duplán szűrjük kávészűrőn, és egy tökéletesen aranybarna színű átlátszó kb. 34 fokos kéksajt ízviszkit kapunk végeredményként, és akkor ez egy ilyen égetett fügeszirupal van összekeverve egy kis balzsamecettel, és ez a koktél az ételhez, és mindig, amikor beleiszol ebbe a viszkis koktélba, akkor a kéksajt íz így kibéleli a szádat, és akkor utána eszed hozzá a kis sztéket, a kis francia rakott burgonyával, meg ilyenekkel.
1: Hát itt már ez tényleg a
2: és ez majdnem az összes... Igen, de majdnem az összes vacsorásnél ez körülbelül így szokott kinézni. Úgyhogy így érdekes. De mostanában nem nagyon volt lehetőségem így ezzel a részvel foglalkozni a cégnek. Mostanában kevesebb vacsorás volt, mert nagyon rámentem a főzőkurzusokra.
1: Szeretik?
2: Igen, én is nagyon szeretem oktatni, tehát hogy én még amikor kijöttem a főiskoláról, akkor én kimentem pincérkedni Londonba, és én imádtam. Tehát hogy ott van a legközvetlenebb kontaktod a vendégekkel, meg egy kicsit egy stand-up komedisnek kell is lenni egy főzőkurzuson.
1: Te az vagy?
2: Hát próbálkozok vele, igen, tehát hogy én szórakoztatom a vendégeket folyamatosan, tehát nem nincsen hangulat, hogyha van egy olyan csapat, akik nem beszélgetnek egymással annyira, mert nálam ilyen közösségi főzés van, hogy körbeálljuk a nagy 4 méteres konyhapultot, és mindenkinek leosztom a feladatot, és amit nem csinálok általában, még a borszorót is így mindig a kezében nyomom mindenkinek, rohangászok körbe-körbe, és figyelek arra, hogy minden rendben legyen, meg mindig, amikor van egy fontos momentum, akkor mindenkit megállítok, hogy akkor most mi történik. Leülünk utána egy gyönyörűen megterített asztalhoz, közösen elfogyasztjuk az ételeket, beszélgetünk kultúráról, akár bizniszről is beszélgettek már emberek, cseréltek már névjegykártyát nálam. Úgyhogy ez is egy kicsit hozzátartozik ez az egészhez, hogy hogy ez egy ilyen tényleg közösségépítő program. Volt már olyan, hogy egy koreai főzőkurzus után egy idősebb hölgy elment kocsival bevásárolni a koreai boltba, és vitte magával a kis kalmaszlányt, mert hogy akkor elviszi őt kocsival. Szóval, hogy ez tök jó nézni, hogy, hogy ilyen kapcsolatok jönnek létre.
1: Abszolút.
2: Nálam.
1: Hát ezért mondtam, hogy te közösségeket
2: így
1: építesz.
2: Így van, így van. Hát remélem, hogy ez lesz a vége.
1: Beleugrottunk itt a mélyére.
2: Igen.
1: Egyből. Na, de még mindig nem mondtuk el azt, amiért igen. jöttél, hogy valamit vissza szeretnél adni.
2: Igen, igen. Hát ez valahogy úgy nézett ki nálam, hogy egy kicsit így megfáradtam, tehát azért már 15 éve vendéglátózom, és valahogy azt hiszem, hogy nagyon szeretem ezt a szakmát, de hogy amit az elején is említettem, valahogy mégse így a szívem leges legcsücskének a legmélyéről jön ez, és úgy voltam vele, hogy hát most nyilván nem fog itt hagyni ezt az egészet, van egy saját vállalkozásom több helyszínnel, most már végre jövőre lehet, hogy a Tibor cég a konténereket elpakolják az éttermem elől, és azt is meg tudom nyitni a Síp utcába, úgyhogy foglalkozom 1000 millió dologgal, és azt éreztem, hogy valami olyasmivel szeretnék foglalkozni, amivel az, ami a szívem mélyéről jön, azt ötvözöm ezzel a 15 év tapasztalattal. És először a Síp utcai étteremből akartam egy jótékonysági éttermet csinálni, de az a koncepció, amit akartam, az ilyen népegészségügyi szempontból nem kivitelezhető. És nekem így... mindig ilyen holnapban támadnak ilyen gondolataim, formabontó ötleteim, így van, amikor nem tudok aludni, és így járnak az agytekerményeim, és ez is egy ilyen hajnali 3-4 órás nemalvásnak volt köszönhető, hogy kitaláltam a Cook and Care programot, aminek az a lényege, hogy civil szervezeteket, vagy olyan csoportokat, tehát nem kell feltétlenül, hogy alapítvány legyen, de hogy fogok vendégül látni csapatépítőre, akik azért tesznek minden egyes nap, hogy visszaadjanak ők a közösségért, és ezek nyilván ezek olyan emberek, akik lehet, hogy nagyon alacsony fizetéssel vannak ott, mit tudom én, gondoznak idős embereket, vagy erdőket mentenek, pakolják ki a szemetet onnan, szóval, hogy ezek mind, vagy állatmenhelyeken is, ugye átcsomóz, önkéntes alapon dolgoznak, azok egy nagyon alacsony fizetéssel. Nekem 4 kutyám is van, ebből 3 mentát. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy én úgy szeretnék visszaadni, ahogy én a legjobban tudok, élményen keresztül.
1: Az meg is marad legalább.
2: Így van, úgyhogy így van. És akkor választhatnak ők magunknak amúgy tematikát, tehát felülem lehet mexikói táj, ezáltal ők is megismerhetnek másik kultúrát, ott lesz a csapat, tudnak koktélt sékelni maguknak, és ezt egy olyan helyen tudják megcsinálni, amire lehet, hogy az alapítvány pénzügyi keretein belül mondjuk nem lenne lehetőség, vagy amúgy egyénileg se tudnának eljutni hozzám, mert hát most nyilván ez most nem árulok el nagy titkot, hogy mondjuk nem feltétlenül olcsó egy főzőkurzus, de nem csak az enyém, hanem egyik másik se, egy általában se, mert mondjuk olyan 6-8 fő van egy főzőkurzuson, tehát hogyha végignézzük a piacot, akkor majdnem mindenhol azért ilyen 20 és 40 ezer forint között mozognak ezek a kurzusok. Úgyhogy...
1: Tehát segítünk.
2: Igen,
1: ez most egy figyelemfelhívás is?
2: Igen, tehát hogy ez szól amúgy, én nagyon szeretném, hogyha csatlakoznának hozzám olyan szolgáltatók, akik úgy gondolják, hogy bármilyen szinten szeretnének mondjuk élményt adni, nem tudom, kvíz, vagy bármilyen, oda jönnek koktélvershopot tartani, ezt mi is tudunk, de ha valaki szeretne hozzátenni ehhez, vagy alapanyaggal hozzájárulni, vagy bárhogy, mert ugye én ezt nyilván én a saját céges pénzemben fogom ezt finanszírozni, de hogy alapvetően nyilván, hogyha valaki támogatni akarja ezt a projektet, akkor nem fogom azt mondani, hogy köszönöm kell. Nyilván nagyon fontos az, hogy eljusson ez olyan szervezetekhez, aki szeretne erre jönni, mert mi csináltunk a weboldalon egy menüpontot, Cook and Care, teljesen egyszerűen, és ott le van írva, hogy idén a 10 ilyen civil szervezetet tudunk, vagy csoportot tudunk vendégül látni, jövőre pedig 40-et tervezek, tehát ez másfél év alatt 50 darab ilyen csapatépítő főzést fog jelenteni, Úgyhogy megvan az, hogy meddig lehet pályázni, augusztus 15-ig tart az első etap, és szeptember közepétől fogjuk kezdeni minden héten egyet, és utána pedig lehet január közepéig jelentkezni a következő X embernek, vagy hát X csapatnak, és akkor azt januártól fogjuk kezdeni. Nyilván a főszezonban ott annyi rendezvényem van, hogy ott nem tudok sajnos vállalni csapatot, úgyhogy ezért van idén 10, jövőre meg 40.
1: Na, akkor most van az a lélektani pont, hogy mondd el a weboldalt is, ahol ezt...
2: Ja, www.tablebudapest.com.
1: Ott van minden.
2: Igen, ott van minden leírás, ott van minden leírás, és hát nyilván ez egy olyan dolog is, hogy ugye a corporate social responsibility, ugye így mindenki azáltal, aki mondjuk nálam rendezvényez, vagy eljön egy főzőkurzusra, vagy akár egy forintot is elkölt nálam, ez mind ugye egy kicsit hozzátesz ahhoz, hogy ez a program folyamatosan életben tudjon maradni.
1: Nem ez a cél ilyen szempontból.
2: Hát én nagyon remélem, hogy én azt gondolom, hogy majd amikor így esetleg befejezem a vendéglátást majd egy adott ponton, vagy rásik egy tégla a fejemre, miközben sétálok az utcán, vagy bármilyen történik, akkor majd úgy fogok visszagondolni a kis életemre, hogy azért így valami nemesebb cél is volt ebben az egészben, mint az, hogy profitot generálok. Uh-huh. Persze nyilván minden vállalkozásnak azért fontos része az, hogy profitot termeljünk, különben nem tudjuk fizetni az alkalmazottakat, különben nem tud fönnmaradni a vállalkozás, de én azt gondolom, hogy ha mindenki csak egy kicsit hozzátesz, nem kell pénzásra hozzátenni, ha látod, hogy egy idős néni szenved fel a kis banyatankjával a lépcsőn, akkor fogd meg és vidd fel neki. Uh-huh. És a világ már attól lesz szebb hely.
1: Én is a gesztusokban hiszek egyébként.
2: Úgyhogy én ezzel tudok segíteni, úgyhogy én így ezt... Régen mentem erdőt pucolni is, de most annyira nincs rá időm, hogy az most így abba maradt, úgyhogy most így ez...
1: Tehát mindig fontos volt az, igen, hogy kapaszkodót nyújts, igen, vagy segít, igen, vagy tegyél.
2: Szerintem ez fontos kéne, hogy legyen amúgy mindenkinek. Én azt gondolom, főleg olyan embereknek, akiknek nagyon sok lehetőségük lenne.
1: Te meg a pozíciódban példát is mutatsz.
2: Hát én nagyon remélem, hogy azért egy-két ember azért úgy fogja gondolni, hogy nagyon úgy ez egy jó dolog, és akkor mögé állok. Persze nagyon sok cég van amúgy, akiről tudom, hogy nagyon sokat tesznek a közjóért, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Főleg, ha valaki felmegy a LinkedIn-re, akkor azért nagyon sok filantróp üzletembert lehet látni, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
1: Mondd el a hallgatóknak, kérlek, hogy mit jelent. Fordítsa nekik.
2: Ja, jótékony.
1: Oké. Okay. Nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Jó, bocsánat, igen. Szóval, hogy szerintem aki tud, az segítsen, és én ebbe is szentül hiszek.
1: Uh-huh. Jó, mi meg ezt támogatjuk ilyen szempontból azzal, hogy felületet adunk, mert szerintem egymástól tudunk a legtöbbet tanulni egymás példájából. Azzal meg, hogy kitágítod a világot, kinyitod számukra a világot, azzal szerintem a legtöbbet adhatod. Lehet ez másként is.
2: Nagyon remélem, hogy ezek a csapatok, akik eljönnek hozzám, ezek úgy fognak onnan távozni, hogy feltöltődtek, hogy jól érezték magukat.
1: Hát ráadásul nem akárhol.
2: Hát én próbálok mindig mindent megtenni, hogy egy olyan környezetet hozzak létre, teljesen mindegy, hogy mennyit fizet nekem valaki, már csak saját magamért is, amilyen hangulatban egy kicsit ilyen egyedülálló, tehát hogy minden este legalább 100 gyertyát meggyújtunk az étterembe, olyan fények vannak, olyan anyagok, a sok bársony, az arany, a sok szín, ez mind egy kicsit így az embert így kiszakítja a hétköznapokból. Sokszor szokott nálam az probléma lenni, hogy oda jön egy céges csapat hozzám, és akkor hát nyilván elmész egy étterembe, ahol nagy fények vannak, nem olyan a hangulat, ott kell integetni a pincérnek egy fél órát, mire oda jön, utána el van havazva a bár, egy óra, mire kapsz egy gin tonicot. Nálam meg így elmész van szivarszoba, elmész dohányozni, visszajössz koktélbár. Uh-huh. Elmész a WC-re, visszajössz koktélbár. Tehát, hogy csak mindegy, mit csinálsz, valahogy a koktélbár ez mindig ott van, és hogy hát mitől lett ilyen magas ez a számla? Hát mondom, azért, mert nálam fél óránként megiszik valaki egy gin tonikot, egy étteremben meg mondjuk óránként egyet. Uh-huh. Tehát, hogy így nálam így ez minden úgy van kitalálva, hogy az emberek így belazuljanak, és így jól érezzék magukat.
1: Azért az meg hozzá kell, hogy tegyen a mindennapokhoz, mert az is kell.
2: Mindenképpen kell hozzá. Nagyon fontos, hogy az emberek le tudjanak lazítani. Ezt mindjárt mindenki máshogy csinálja. Én nekem...
1: Igen, hogy nem feltétlenül koktéllal.
2: Nem. Hát nekem például az az én időm, hogy egyedül vagyok.
1: Tehát, hogy az a luxus, a legnagyobb luxus.
2: Igen, tehát én úgy tudok föltöltődni, mert állandóan emberek között vagyok, hogy magammal töltök időt. Tehát, hogy,
1: és az minőségi? A magaddal töltött idő?
2: Hát elmegyek, sokszor van, hogy mit tudom, én régen csináltam a kék túrát, elmentem egyedül 2-3 napra túrázni, megszálltam egyedül egy hotelbe, akkor folytattam másnap a túrát, nagyon szeretem a természetet, de régen nekem az edzés is mindig ilyen volt, készültem a No Fitness versenyre, és akkor mindig jönni akart velem mindenki futni, meg ilyeneket, és mondtam, hogy nem, ez az én, ez az enyém, ez az idő, ezt én egyedül edzek, nem szeretem soha máshol edzeni.
1: Eszter, jó társaságban repül az idő, megvan a mondás, ugye? Még hallgatnálak, de gyere majd.
2: Jó,
1: legközelebb. Nagyon, nagyon szép a misszió, úgyhogy hajrá.
2: Hát köszönöm szépen, és hajrá, ne felejtsetek el jelentkezni a www.tebebudapest.com-on a Kukenkér programban.
1: Ott minden pontos.
2: Igen,
1: fontos.
2: És köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Információt megtalálnak. Én köszönöm, sok csillogó szempárt neked, meg a tiéd is. Csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz.
2: Így van.
1: Kedves hallgatóink, Esztertől most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor, a második része újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. G. Horváth Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, akinél szerintem többször ember nem szerepelt ebben a műsorban. Pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, de hát azért szerepelsz ennyit, mert nálatok viszont több programot biztos, hogy csoportosulás, ember nem tart ebben a városban, amennyit ti, úgyhogy mindig lesz helyed.
2: Hát szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy ismét itt lehetek.
1: Örülök neked én is, hát mert az apropó az mindig, mindig különleges, amikor érkezel. Na, mennyi mindent hoztál?
2: Gyakorlatilag egy háromnapos rendezvénysorozattal készülünk, Anima Napok lesz a címe, ez egy ilyen vonóskamrazenekaros műhely. Tulajdonképpen az elképzelése az, hogy vonóskamrazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és egy picit ez átalakult, kibővült. De hát már ez egy régi vágy volt, hogy tulajdonképpen ugye 2010-ben volt az első bemutatkozó koncert június 20-án a Társaskörben, és évről évre ott minden évben tartunk egy születésnap évadzáró koncertet. És itt folyamatosan Óbudán, a Társaskörben, és folyamatosan valami innovatív új ötlettel szerettünk volna előállni, tehát ez ilyen születésnapi koncert volt, ahol először nekünk írott művet játszottunk, vagy az első összművészeti koncert egy születésnapi koncert volt, és annyi ötlet tornyosult, hogy tulajdonképpen ez már egy koncertben nem fért bele, úgyhogy idén úgy döntöttünk, hogy egy háromnapos rendezvénysorozatot csinálunk.
1: Tehát mindig valamit kitalálsz.
2: Na, muszáj, igen, mozgalomban maradni, tehát a hallgatóknak szükséges.
1: Bocsáss meg, a hallgatóknak mondom, hogy de ezt úgy találod ki, hogy mellette egyébként napi szinten dolgoztok.
2: Hát igen, igen, ugye gyakorlatilag a szabadidőben nem áll le az embernek az agya, hanem akár egyébként próbálni is, hogyha valami... Nem nagyon. Direkt módon oda kell figyelni rá, hogy na akkor most ne foglalkozzak ezzel vagy azzal.
1: De az se jó.
2: De akkor is néha megy egy háttérben egy kis zene a fejemben, vagy valami, vagy tényleg eszembe jut egy régi dallam, akkor műsorokon gondolkodok. Szóval egy napi 24 órában gyakorlatilag az Anima muzicével, illetve a kamarazenekaros repertoárral foglalkozok valamilyen módon.
1: Na, hát na ez nekünk jó egyébként a közönségnek. Tehát csinált.
2: Hát bízom benne, igen.
1: Csinált, csak így tovább. Az, hogy három nap, az miért pont három?
2: Hát gondoltam, hogy egy hétvége szép keret.
1: Ennek az igaz, jó.
2: A 20-a az most idén szombatra esett, úgyhogy pénteken kezdünk a 20-át megelőző napon. És hát ami az alapkoncepció volt, hogy vonóskamarazenekarok között legyen egy szakmai fórum. Kétféle megjelenése is lesz az Anima napokon. Szóval rögtön 19-én 4-kor azzal kezdjük, hogy meghívtam a működő kamarazenekaroknak a vezetőjét. Tavaly Ercélre már volt példa, és egy beszélgetés, egy kerekasztal beszélgetésben fogunk a jelenlegi helyzetről, a jövőképről beszélgetni, a különböző kamarazenekar struktúrákról, melyik az, ami jó működőképes, és ez délután 4-kor egy ilyen nagyon jó másfél órás beszélgetés, ez tulajdonképpen megadja majd az alaphangot az egész hétvégének, mert hogy akkor hogyan tovább, merre tartson a vonós kamarazenekari hagyomány, ez egy lényegében egy hungarikum már csökkent az európai tendeket, hogyha megnézzük maga a vonós kamarazenekaros műfaj, és mi ezt nagyon szeretnénk megtartani, és egy csomó érték van benne, és ezeket az értékeket most ki szeretnénk domborítani, és megmutatni, hogy bizony milyen hasznos, hogy vannak ilyen formációk. Úgyhogy ez nagyon fontos. És hát tulajdonképpen ezt a gondolkodást továbbfűzve meg is hívtam erre az eseményre két kamarazenekart is, kettős felet, hogyha lehet így mondani, hiszen az Eranova kamarazenekar egy fiatal formáció, aki fog játszani szintén saját koncerttől, itt a budapesti vonósok is fog játszani majd egy szeretett az esemény sorozaton, és hát egy ifjúsági zenekart is meghívtam, a Solti György zeneiskolának a zenekarát, egy tücsök zenekart, akik egyedül is fognak játszani, mi bekapcsolódunk majd a program közben az Anima muzicével, és aztán a végén közösen is előadunk majd egy számot, és ez ilyen nagyon szépen fogja megmutatni ezt az ívét, hogy akkor hát miből lesz a cserebogár, tehát hogy honnan indulnak a tücsök zenekarok, az is nagyon fontos, hogy a magyar zeneiskolai rendszer az egész világon páratlan, hogy ez megvan, és ezt óvni kell és ápolni kell, és tovább fejleszteni. tölteni, hogy ez működőképes tudjon maradni, és hát ezekben a zeneiskolákban ott találkozik először igazi kamarazenekarral a ifjú zenész Palánta. Én magam is nagyon sokat játszottam Járdai Pál zeneiskolában, második kerületben ilyen vonós kamarazenekarban, és bizony már ott megérintett a közösségi együttlét, hogy akkor valami egészen más születik, hát sokkal vonzóbb volt, mint négy fal között egyedül gyakorolni, és aztán kiállni a színpadra, megmutatni a nagy érdeműnek, hogy mire jutottam, mint amikor egy munka folyamatban ott együtt közösen ki tudjuk találni, akár egy karmester irányításával is. Szóval ez valahol a gerince, de egy ilyen vonós műhelyt szerettem volna, ezért kamara koncertek is lesznek. A Kórosi Kvártett személyében egy már befutott vonós négyes ad majd egy remélhetően nagy sikerű koncertet Mozart és Bartók műveivel, illetve hát az első esemény 19-én, ott pedig az Anima Muzici Kamarazenekar művészei mellett, ott Nagy Ervin és Kis Péter zongora művészekkel közösen fogunk egy kamarestet adni, és hogy az egészet valahogy keretezzen, minden koncertnek lesz egy olyan elnevezése, amely egy legendás kamaratanáról neveztük el, lesz Omázsa Wagner itt, a Rolla János, Devics János, Mihály András, és a koncerteket megelőzően a kamaratanárokról egy kis pódiumbeszélgetésben fogunk hát megemlékezni az ő munkásságáról, jelentőségéről, hogy bizony-bizony nagyon sokan vagyunk zenészek, akik sokat köszönhetnek a Zeneakadémián eltöltött évek alatt a tényleg legendás kamaratanároknak, akik arra szánták az életüket, hogy megpróbálják a zenét még közelebb hozni a diákoknak.
3: Ez a három nap, hogy képzeljük most, hogy fog kinézni? Tehát elindul pénteken hány órakor?
2: Pénteken 4-kor lesz az első esemény, ez egy szakmai fórum lesz. Egyébként nagyon színes a program olyan tekintetben, és nagyon sokféle, tehát lesz olyan előadás is majd, de akkor lehet, hogy sorba mondom.
3: Igen, néztem én.
2: Délután 4 órakor egy szakmai fórum lesz, este 7-kor lesz a megnyitó koncert, ez egy kamarakoncert. 20-án reggel 11 órakor lesz egy matiné jellegű koncert már említett ifjúsági zenekarra, majd délután 3 órakor lesz az Elanovának a koncertje, amit talán azért is különlegesen szép, mert az Omázsa Sándor Frigyes nevet fogja, aki a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, egy hihetetlen tudású ember, és az a Gazda Péter fog beszélgetni majd Bolla Milánnal, aki az alapító tagok között ott volt a Liszt Ferenc Kamarazenekarnál, és még aktívan dolgozott Sándor Frigyessel együtt, és akkor a legfiatalabb vonós kamarazenekaros formáció az Elanova követi majd ezt, tehát itt évtizedeken, fél évszázadon keresztül ő átívelő zenéség fog majd megmutatkozni a koncerten. Ugye ez a mi születésnapunk is, úgyhogy este 7 órakor az Anima Muzici Kamarazenekar játszik, ott Otto Antikainen, egy finn hegedű művész a meghívott vendégszólistánk, aki 2-3 évvel ezelőtti Flash Károly hegedű versenyen kapott egy Anima díjat a Mozart előadásáért, és egy Mozart hegedű versenyt fogunk játszani vele, illetve egy Mendelssohnából vonó szimfóniát, amit nemrég rögzítettünk egyébként lemezre, és a Hungaroton gondozásában majd a következő évadban meg is fog jelenni ez a lemez, úgyhogy ez egy nagyon kidolgozott koncert lesz valószínűleg, mert most nagyon friss még ez a CD emlék.
3: Na ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez most abszolút benne van a kezetekben, vagy akkor hogy mondják?
2: Abszolút, igen, tehát most azt hiszem, hogy a legmélyebb a tudásunk, amikor egy stúdióba beül az ember is napokon keresztül a csiszolgatja még, hogy tökéletes legyen lehetőleg, akkor ilyenkor utána az első koncert az mindig frenetikus élmény, úgyhogy ez a számunkra is, és a közönség visszajelzése alapján is azt szokták mondani.
3: Hogy Rottenbiller volt most is?
2: Most a Pannonia stúdióban volt.
3: Az is egy híres
2: 12. kerületben, igen. És hát a 21-én még 2 koncert és egy előadás lesz, ugyanis délután 3 órakor lesz a Korosi Kvártetnek a már említett vonós négyes koncertje, és 5 órakor Dukai Barnabás egy hát szakavatottabbnak elsősorban tartandó előadást fog tartani a cselló szvittekről úgy általában, és hát mivel a tanár úr elképesztő lexikális tudását nagyon hosszan tudja taglalni, ezért megkértem, hogy azért egy cselló szittet emeljen ki, a Démosz Arabandból fog egy csellistán, Kúny Attila is mutatni részleteket majd. Úgyhogy itt elsősorban szakmai közönséget várunk, csellistákat, egy kicsit jobban bele is majd ott a részletekbe. Tehát itt a matinétól kezdve a mondjuk egyetemi előadásig minden található majd, és az esemény záró koncertje pedig a budapesti vonósok 21-i este 7 órás koncertje.
3: Na, tényleg gazdag a program egyébként.
2: És hát még egész kapcsolódó események is vannak, például Keller Andrásnak, a Kossuth és Hegedű művésznek is szervezünk egy kurzust, ahol meghívott kamaraegyüttesekkel fog együtt dolgozni 16-án, 17-én az Óbudai Társaskörnek a kamaratermében lesz.
3: Ez kezdődött ma, ugye?
2: Így van, ennek az első állomásán az Anima Muzici Kamarazenekar játszott, itt Bartók divertimentójával foglalkoztunk, ez egy fantasztikus darab, és hát az ő tudása az még nagyon-nagyon sokat nyitott ezen a darabon, de hát folytatjuk, és itt két formáció lesz, egy vonós trió, meg egy zongorás trió, akik Veres Sándornak, illetve Ludwig van Beethovennek egy bűvét fogják majd előadni, és hát az Andrásnak olyan színes és mély zeneisége van, hogy ez egy biztos, hogy egy nagyon jó ilyen kísérő esemény lesz.
3: Hát itt csak kapkodják szerintem a hallgatók is a fejüket, hogy annyi minden lesz most, meg egyébként is van nálatok mindig. animamuzice.hu
2: ott. Így van, és hát a honlapra is elég nehéz volt föltenni ezt a sok eseményt, de megpróbáltunk a kezdő oldalra egy ilyen átlátható pontokba összerett ilyen naptár jellegűt kivonatot csinálni. Ott mindent meg lehet találni, és tényleg minden koncertet nagy örömmel ajánlok mindenkinek a figyelmet.
3: Egy picit azért hadd maradjak a workshop jellegnél is, nekem ez tavaly is tetszett, ráadásul a tavalyi volt az az időszak, amikor volt nektek az átalakulás.
2: Így van, így van.
3: És ez egy szakmai fórummá is válhat, vagy válhatott?
2: Én azt gondolom, hogy ha az ember valamit először csinál, akkor ott kinyitottunk egy-két kaput is. Az elmúlt egy évben azt lehetett látni, hogy a kamarazenekarok vezetői között sokkal aktívabb a kommunikáció, mint amióta mondjuk én a kamarazenekarozásról egyáltalán tudok, mint létforma. És elkezdődök párbeszédet, elkezdődtek közös munkák is. Sőt, hát az Anima Muzicé, ugye a vendégkoncert megtelt sorozatjában most három másik vonós kamarazenekar vezetőjét kérte meg, hogy legyen a vendégkoncertmesterünk. Hát és tovább bővül ez a dolog. Most, hogy a másodikat megrendezzük, ez már úgy tűnik, hogy lehet, hogy ebből hagyomány lesz, és mindenféleképpen akár struktúrális együtt gondolkodásokat és kompromisszumokat, konszenzusokat fogunk tudni mondani, kijelenteni, és nagyon bízom benne, hogy lesz egy olyan fajta összekapaszkodás, ami azért egyáltalán nem volt jellemző a kamarazenekar szegmensre.
3: Mert ilyenkor ez hogy működik, csak hogy értsük, hogy ti ott megbeszéltek dolgokat, és az hogy jut el a döntnökökig?
2: Hát először is ez egy sajtónyilvános esemény lesz.
3: Ja, értem.
2: Ez a délután 4 órás, tehát én bízom benne, hogy a sajtó képviselői is megjelennek, akik hát majd saját szájuk íze szerint csinálnak összefoglalókat erről, és hát itt azért 7 különböző kamarazenekarról van szó, az 7 különböző struktúrát is jelent. Tehát mi körülbelül arról fogunk beszélni, hogy kinek milyen saját missziója van, struktúrája, hol, miként szeretni megszólítani a fiatalokat, milyen műsorkoncepciókat állít ki, és ennek milyen financiális költségvetésbeli kérdései is vannak. És hogy az a rendszer, ami eddig működött, illetve nem annyira működött, az hol hibás esetleg, hol kell egy kicsit átgondolni, és most talán lehetőségünk van arra, hogy akár az állami támogatások terén is letegyünk az asztalra egy olyan véleményt, amit esetleg már komolyanban is használnak, mint eddig.
3: Az Anima Muzicé ebben a hetes bűvkörben milyen missziót képvisel nektek, meg annyi lábatok van?
2: Hát annyit az összekapaszkodást szeretném elérni, szóval nekem az mindig is nagyon fontos volt, hogy ne az legyen, hogy önállóan mi megpróbálunk valahogy jobb helyzetbe kerülni, mint a többiek, hanem hogy lássuk, hogy ennek a szegmensnek mik a sajátosságai, mik az előnyei, mik a hátrányai, milyen támogatási formákra van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan lehessen ezt működtetni, és egy transzparens, átlátható költségvetést kell mögé tenni, amivel el is lehet számolni, tudjuk, hogy mire megy, hogyan megy, mert nem jó így kézen közön megpróbálni előnyökhöz jutni egy zenekarnak, mert akkor az egész kamarazenekar összegmes elveszti az erejét. Szóval én az Anima Muzicéval képviselek, nem tudom én, 300-400 bérletest, és mondjuk egy 6-7 ezer követőt, 15 ezer körül a fizetőnézőszám egy évben a koncertjeinken, hogyha összepakoljuk az összes kamarazenekart, az nyilvánvalóan sokszorosan. És az egészen más mennyiségű embert képviselünk, hogyha mi közösen le tudunk az asztalra tenni egy olyan gondolatot, amit minden kamarazenekar tud képviselni.
3: Na, hát ez egy nagyon előrevívő egyébként látásmód. Hát
2: muszáj, hogy az legyen. Azt érzem, hogy enélkül a mi szegmensünkben nem lesz igazán változás, hogy ez a párbeszéd ez nyilvános is legyen, fórum jelleggel legyen, ahol a végén aztán közösen leteszünk valami struktúrát az asztalra, hogyha mi ezt nem tesszük meg, akkor mások nem nagyon fognak velünk foglalkozni. Ez nyilvánvaló.
3: Uh-huh. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak téged, hogy ez a te neved ugye összefort az Anima Muzicével.
2: Igen, igen, igen, igen.
3: De ez tudatos volt?
2: Igen, abszolút. Tehát nekem azért nagyon sok más lehetőségem is volt, amelyekkel általában nem éltem. Ilyen egyszerűen mondjuk. Nekem az Anima az egyik, tehát ugye az első gyerekem, mert a fiaim később születtek, mint az Anima Muzicéka van a zenekar. Úgyhogy nekem ez egy olyan választás, ami egy életre szól. Hát én nem nagyon gondolkodtam másban, hogy mást is csinálnék. Természetesen több oldal van egy muzsikusnak, én is aktív kamarazenészként azért más formációkban is játszom néha, ha az idő engedi, mert egyébként mindent az Animának szentelek.
3: De téged hívnak az Animán kívül is?
2: Szoktak, sajnos legtöbb esetben nem tudok.
3: Mert hogy más minden van.
2: Projektet vállalni. Van egy-két személyes fontos együttesem, a Quartetto Speranza, akivel nemrég adtunk koncertet szintén az Óbudai Társas körben, ez egy vonós tényes, a Flammakolis hegedű dúó, amit itt a feleségemmel ketten ugye hegedű dúózunk, van egy kis vonós trióm is, és elő-elő fordul, hogy a naptár is engedi, és egy-egy másik szimfonikus zenekarnak a vonós karához meghívnak egy ilyen fajta ilyen workshopra, és akkor ott egy koncertet adunk, de itt is a tulajdonképpen az a pár nap munka, amit együtt tudunk lenni, az az igazán izgalmas és fontos, hogy a vonós hangzáson mennyit tudok én hozzátenni, mennyit tudunk együtt csiszolódni. Úgyhogy nagyon szép élményeim voltak legutóbb a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, illetve a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, de mondom, ezek nagyon ritkásak ezek a dolgok, mert valami van mindenek előtt.
3: Világos, jó, abszolút. Nem csak értem, hanem meg is értem. Én azt nagyon tisztelem benned, hogy mindig szegmentálsz, tehát jössz, és akkor vagy a Zeneakadémiáról beszélünk, vagy éppen a Kőbányáról is szoktunk beszélni. Igen, tehát mindig, amikor éppen, mert annyi lábatok van, és annyi műsorral, hogy muszáj is szegmentálni. Tehát most sem kevered az egyéb előadásokat, de ilyenkor ez, nem tudom, amikor a nyári időszak van, ez nektek ilyen, hogy vannak a szezonok egyáltalán?
2: Hát mi szeptembertől június 20-ig, ez a születésnapi évad zárunk koncertünk, szoktunk tervezni.
3: Na, tehát akkor és most ez egy évad zárás?
2: Igen, ez az évad zárásunk, és egyben kitör a nyári szünet, itt már olyan típusú koncertek vannak, amely mondjuk nem kötelezően csináljuk meg, hanem hogyha van kedve a csapatnak, meg van elegendő ember, akkor megyünk és csináljuk, de itt sokkal szellősebb direkt, én szeretem, hogyha egy picit mindenki más felé is tud lenni, és akkor szeptemberben újra nekiállunk a munkának. Ami érdekes ebben az időszakban mindig, hogy hát most készítjük az évadfüzetet, és lényegében a 2026-27-es szezonunk az már megvan. Három különböző bérletünk is lesz, a Grandiózó, a Zeneakadémián, Animátó, a Nádor teremben, és igen, a Capricciózó, amit újra meg tudunk rendezni majd a BMC-ben, a Budapest Music Centerben. Emellett az ismeretteljesztő sorozatainkat is Kőbányán és az Erzsébet-ligeti színházban is fogjuk csinálni, és már le van kötve 5 vidéki fellépés is, illetve egy olaszországi turnés tervezésben van. Úgyhogy bőven van, és hát ha minden jól megy, akkor 20-án ott a születésnapi koncertre már kinyomtatott formában, kézzel foghatóan majd a közönségünk tudja forgatni a jövő időbeli programjait.
3: Gyakorlatilag Budapestet lefeditek. Tehát Nádor teremtől most már a PMC-n át egészen az Erzsébet ligeti színházig, és akkor nem beszélve az Óbudai Társaskörről, meg a Zeneakadémiáról, szóval minden van.
2: Igen, mindenfajta kulturális intézménnyel próbálunk meg egy olyan egyéni szoros kapcsolatot kitalálni, ami a helyi adottságoknak, vagy a kerületi értékeknek, vagy érdekeknek tesz eleget, és akkor egy teljesen saját sorozatban gondolkodni. Tehát egyfajta ilyen lokálpatriótaként, ugye mindig, ahol próbálunk egy kicsit, ott körül is nézünk, hogy mi az, amiben kell cselekedni.
3: Na, de meg egy hűséges típusok vagytok, mert ezek mind évekre
2: és hát az együttműködések azok tulajdonképpen jók, mondhatom, mert hogy megmaradnak.
3: Igen.
2: Tehát,
3: igen,
2: hogy egy kölcsönös hogy mondjam, igyekezett után egy kölcsönös elégedettség is van, úgyhogy az együttműködéseink mind megmaradnak. Ezért is lehet az, hogy annyira elfoglalt az együttesünk, mert rengeteg ilyen nagyon jó együttműködést alakítottunk.
3: Na, és akkor egy dologról nem beszéltünk még, így a végén talán ide belefér, ha már felvetetted ezt az olaszországi turnét. Azt hiszem, hogy külföldi fellépésekről mi még itt nem beszélgettünk, pedig sok mindenről beszélgettünk már, annyiszor voltál itt. Azok voltak nektek mindig külföld?
2: Egy nagyon változó, érdekes ilyen hullámzása van. Van, amikor ilyen 4-szer, 5-szer, 6-szor is megyünk egy évadon belül különböző országokban. De európai országban, gyakorlatilag az összes országban voltam már az Anima Muzicéval, de hát voltunk Törökországban is, voltunk Marokkóban is, meg szóval egyéb olyan helyeken, ami nem Európa. De gyakorlatilag az van, hogy a külföldi szólistákkal való találkozásokból szokott kialakulni egy fesztivál meghívás. És az Anima Muzicé önmagától nem szervez külföldre koncertet, ennek semmi értelmes tetején nincsen, viszont ezeknek a külföldi fesztivál meghívásoknak nagy örömmel teszünk mindig eleget, és tulajdonképpen azért kialakultak olyan kapcsolatok ott is, hogy visszahívás, például az Olaszország, az most már 2 évente mindig megyünk Olaszországba, a különböző helyekre, de ugyanabba a fesztiválba, tehát olyan jól sikerült, hogy oda vissza-vissza hívnak minket. Ilyen, így voltunk Isztambulban is több alkalommal, hogy lényegében ugyanaz volt a meghívó. És hát egyébként meg Portugália, Spanyolország, Ausztria, Ausztria, Németország, Franciaország, szóval sok helyen járt már az együttesünk. Ezek mindig ilyen nagyon jó kis csapatépítő dolgok is, hogy az ember egy kicsit kiszakad a hétköznapi rutinból, életből, megszokásból, próbateremről, az ismert koncerttermekből, és akkor mindig ilyen nagyon kalandos, hogy akkor mi következik másnap, mit kell csinálni. Ezek után visszatérve mindig még érezhetően nagyobb az egység a csapatban.
3: Más a zeneértés a közönség részéről, mondjuk Olaszországban?
2: Hát olyan módon egymás mellett nem voltunk sokat, hogy mondjuk kialakíthassuk azt, hogy mondjuk a német közönség ilyen, vagy a francia közönség hát ilyen, mert abban a pár alkalomban, amikor voltunk, ott is nagyon eltérő volt. Tehát volt egy adott turnén belül, Németországon belül, amikor hat állomása volt, hat teljesen különböző közönséget találkoztunk, tehát nem alakult ki mondjuk ilyen értelem. A magyar közönségben még mindig azt érzi az ember, hogy egy kicsit minőségiben érti a komoly zenét, tehát hogy ott a jelenlét, valahogy egy kézzelfoghatóbb a jelenlét. Nos, nem akarnék átársítani, de minél nyugodt Európában megy az ember, annál inkább hát a külsőségek azok megvannak, szépen leülnek, de közben finoman halkan beszélgetnek, nem is annyira a zene, utána akkor, tehát ez egy ilyen közösségi együttlét, de vannak olyan helyek, ahol pedig egyszer leesik, a négy is megáll, tényleg olyan csődön is olyan figyelem van, de ezek inkább keletebben van, nagyon érdekes módon. Nekem legalábbis ez a megfigyelésem, aztán persze biztos van ennek ellentétes példája is.
3: Hát izgalmas a ti életetek, meg változatos, ahogy hallom.
2: Hogyha egyébként csak egy apró példát, mondjuk a közönség érkezésében iszonyatos nagy különbségek vannak, tehát igen, mediterrán helyeknél, amikor mondjuk egy 8 órás koncert van, és 8 óra 10-kor még úgy szállingózik csak a közönség, és 8 óra 20-kor, ugye 20 perccel a koncert után telt ház van, akkor az már egy teljesen normális dolog. Úgyhogy mondjuk Németországban ilyen nem találkozni, tehát ott 8:00-kor elkezdjük, és aki ott odaért, aki nem, az nem. De hogy van egy-két ilyen megfigyelhető különbség egyébként.
3: Na jó, sok csillogó szempárt nektek, animamuzice.hu, és ott minden pontos, fontos információ.
2: Így igaz.
3: Bocsánat, na látod, megtalálható, igaz is, úgyhogy csak így tovább, és biztos vagyok benne, hogy nagyon gazdag lesz a következő évad is, de fogunk róla beszélgetni. Úgyhogy legyetek sokan.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Vigyázzatok magatokra. G. Horváth Lászlóval beszélgettem, kedves hallgatóink, az Anima Muzicét minden lehetséges közösségi oldalon kövessék, szeressék, és látogassák a koncerteket. Lazitól elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a Védetárnál. Ugyan kisebb és rövidebb, de lesz tűzijáték Budapesten. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány március elején vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per literért, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint, a gázolajé pedig 663 forint. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranya vármegyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráért

0: Megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Az eseményt a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek miatt 2027-re halasztották, közölték a szervezők. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk. A tervek szerint a Fejérvár megyei Kálózon tartották volna meg, július 15-től 19-éig. A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia. Ajándékba kaphat egy csütörtöki Sziget napi jegyet. A több felhő ellenére ma fokozódik a meleg, időnként egy-egy zápor frissítheti a levegőt. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 28-30 fokot mérhetünk majd. Hétvégére már országos kánikulát ígérnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Város Majori Szabadtéri Színpadon június 25-én este 8:45-től mindörökké flamenco, a nagy sikerrel való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élő zenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és szintiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást: Lili Bárónő, Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Távol-keleti filmnapokat rendeznek a Puskin moziban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok.

0: azok lementését javasolja. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás a villamosenergia ellátást nem érinti, a szerződések és a díjak változatlanok maradnak. A csoportos beszedési megbízások és az e-számla beállítások szintén érvényben maradnak az átállást követően is. Ertő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Idén is tanévkezdő csomaggal segíti a kisdiákokat és óvodásokat Újbuda önkormányzata. A támogatást azok a gyerekek kapják meg automatikusan, akik 2026. szeptemberében újonnan iratkoznak be a 11. kerületi önkormányzati fenntartású óvodába, vagy a kerületben kezdik meg az 1-től 4. osztályt állami általános iskolában. Nekik nem kell külön igénylésben nyújtaniuk, a csomagot szeptember elején kapják meg. Azok a gyerekek is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik Újbudán élnek, de más kerületben tanulnak, vagy nem állami fenntartású intézménybe járnak. Ebben az esetben a szülők kérelemmel fordulhatnak az Újbudai Humán Szolgáltató Központhoz. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
1: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri az egészen különleges hangulatunk nagyon izgalmas, ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk, vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Bingip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent, és van olyan különlegességünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínaiak, egy pár héttel ezelőtt mutattuk be a Nem én vagyok Szanginak az új filmje. De valami egészen különlegesen szórakoztató, amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
0: A teljes műsor a puskinmozi.hu oldalon olvasható. Többfelé felhősebben indul a reggel, aztán sok napsütés várható, elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 30 fok között alakul, erős lesz az UV-sugárzás a déli órákban. Csütörtökön fokozódik a meleg, már 32 fokot mutathatnak a hőmérők. Emellett napos felhős, kis és szeles idő valószínű, hétvégén már a 37 fokot is elérheti a hőmérséklet.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Hi Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri színpadon július 3-án pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul. Nem üdvözöljük őt egyébként, a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a Védetárnál. Ugyan kisebb és rövidebb, de lesz tűzijáték Budapesten. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány március elején vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzin

0: Lőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. Szerinte ez azért lehetséges, mert már nincsenek azok a cégek, amelyek eddig drágán szervezték a nagy állami rendezvényeket. Azt még nem tudta megmondani az államtitkár, hogy ez mennyibe kerül idén. Ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne a részükről, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részesültek ebben, vagyis segítenének nekik Budapestre utazni. Zárva van ma a Bakácstéri kormányablak. Technikai okok miatt egész nap szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresniük. Az üzemszünet ideje alatt ugyanis a többi budapesti kormányablak zavartalanul üzemel. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a budapesti keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A Vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Kraszna Intercity-ket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért
1: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger
0: FM. 2027-re halasztották, közölték a szervezők. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk. A tervek szerint a Fehérvár megyei Kálózon tartották volna meg, július 15-től 19-ig. A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia. Ajándékba kaphat egy csütörtöki szigetnapi jegyet. A több felhő ellenére ma fokozódik a meleg, időnként egy-egy zápor frissítheti a levegőt. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 28-30 fokot mérhet.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a Védetárnál. Ugyan kisebb és rövidebb, de lesz tűzijáték Budapesten. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány március elején vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per literért, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint, a gázolajé pedig 663 forint. Az agrárminiszter viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranya vármegyében a Bújy és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még

0: megkeresniük. Az üzemszünet ideje alatt ugyanis a többi budapesti kormányablak zavartalanul üzemel. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a budapesti keleti pályaudvarra érkeznek és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Kraszna Intercity-ket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Az eseményt a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek miatt 2027-re halasztották, közölték a szervezők. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk, a tervek szerint a Fejérvár megyei Kálozon tartották volna meg, július 15-től 19-éig. A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia. Ajándékba kaphat egy csütörtöki Sziget napi jegyet. A több felhő ellenére ma fokozódik a meleg, időnként egy-egy zápor frissítheti a levegőt. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 28-30 fokot mérhetünk majd. Hétvégére már országos kánikulát ígérnek.
1: Köszi, Bori! Nézzük a közlekedést! A 13-as számú főúton az M1-es autópálya csomópontja és Kis Igmánd között kátyúznak. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van ezért érvényben. Mindkét irányból kisebb torlódásra lehet számítani. Az 52-es főúton Kecskemét térségében két személygépjármű és egy kamion ütközött. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozás van. Közben Fülöpszállás és Solt között, ugyancsak az 52-esen több szakaszon is dolgoznak az útépítők, ezért napközben félpályás zárással kell számolni. Budapesten a 14. kerületi Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában csatorna építés zajlik a Dugonics utca közelében, ezért kell korlátozásra számítani. És nem sokára 7 órától, majd zárva a 7. kerületi Csengeri utca, Veselényi utcánál egy toronydarú építése miatt, így a Dob utca felől Zsák utca lesz, valamint ugyancsak 7-kor lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt, darúzás miatt várhatóan délután 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: 6 óra 5 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggel.
1: Végre kezd el bújni a nap. Uh-huh. Olyan fura, 5 éve reggelezünk együtt, de ilyen még, hogy júniusban meg június végén lámpát kell kapcsolni reggel, akkor fölkelünk, ez nagyon furi. De végre most már süt, meg csicseregnek a madarak. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel, 7:45 lesz, 2 perc múlva. Talán nem veszi Zokon Petra, hogyha elárulom. Most pont arról csevegtünk, hogy neki ez a dal nem feltétlenül tartozott soha a kedvencei közé, mármint Iggy Lion Cherrytől a Safe Tonight. Én meg rögtön elgondolkodtam, mert mondom, hát én nagyon szeretem, hogy olyan érdekes, hogy mind múlik az, hogy egy dalt megkedvelsz, vagy sem, és nagyon sokszor a körülményeken, és nekem van olyan, tudod, hogy beül valaki a kocsiba, és a, mondjuk az MP3 lejátszóba, vagy hát a memória kártya valami eszméletlen fura zene szól, és én is így elgondolkodom, hogy figyelj, igazából ez azért van, mert hogy ez akkor volt, amikor, a nem tudom, és rájöttem, hogy azért szeretem, és közben az mondjuk nem jött. Ezzel egyébként minőségi kifogásom nincs az Iggy Lion Cherryvel kapcsolatban, de biztos, hogy azért is szeretem nagyon, mert ez akkor volt nagy sláger, amikor elkezdtem rádiózni, és a slágerlistán ez akkor masszívan helyet követelt magának sok-sok hónapon keresztül. És biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a mai napig, tehát hogy ez a nosztalgia faktor, hogy így előcsalogatja belőlem, de ettől még egyébként minőségileg is nagyra
1: minőségileg
0: tartom.
1: Kifogástalan, csak valahogy én nem annyira kedvelem. Ébredtek-e már úgy, és te is ébredtél-e már úgy, hogy utána úgy érezted, hogy még mindig alszol? Ez velem ma megtörtént. Soha az életemben nem volt még olyan, hogy abban az ütemben ébredtem fel, amikor valószínűleg a legmélyebb alvásom volt, és soha nem keltem még úgy, felképzeld el, hogy utána azt se tudtam, hogy mi van. Mert ugye azért elég régóta kelek 4 óra körül, vagy 4 óra után egy picivel, és ez ma megtörtént, és azóta nem sikerül felébrednem.
0: Tehát mit tehetnék?
1: Figyelj, nem tudom, igazából lehet,
0: itt
1: hogy...
0: Itt a kávé.
1: Nem, köszönöm már.
0: És
1: itt
0: ha rádöntöm,
1: meleg. Nem, azt nem szeretném, mert hogy akkor a ruhámmal valami baj lenne, az
0: de
1: biztos.
0: De fölébrednél.
1: Hát, az biztos, igen. Valószínűleg az ennek az oka, hogy tegnap este 6-ig forgattunk, és picit elfáradtam ugye reggel 4:30-tól, és... Én, aki, hát szerintem én éjfél előtt nem szoktam elaludni, ilyen 9 óra magasságában már csicsikáltam, és egyszerűen ma reggel valahogy olyan mély alvásomban ébredtem, vagy talált meg az ébresztőről, hogy fogalmam nincs, hogy mi történik, de majd összeszedem magam,
0: semmi hogyha baj, majd...
1: ma esetleg furcsaságokat beszélek, az a ne törődjenek, ez csak a mára vonatkozik.
0: És hogyha máskor beszélsz furcsaság?
1: Szerintem máskor nem szoktam egyébként. Vagy olyan normálisnak gondolom magam, de ezt nyugodtan cáfolják.
0: Néha egy menet közben, hogy ébren legyél, hogy,
1: ja,
0: hogy hol vagy. Mert Petra? Ahó.
1: Lehet, nem tudom. Jó. Majd igen, majd egyszer csak felébredek, igen.
0: Na, hát önök is ébredjenek föl, mert folytatjuk a koncertélmények nyarát itt a Sláger FM-en, illetve hát nem csak itt, hanem a koncertélmények nyara az maga a budapesti nyár, hiszen rengeteg sztárfellépő, nemzetközi sztárfellépő érkezik ugye koncertezni ebben a szezonban, és mindegyikükére lehet jegyeket nyerni, mármint koncertbelépőket itt a Sláger FM-en, úgyhogy figyeljenek, mert bármikor jöhet a következő játék, például ugye holnap este sokan ott lesznek majd Sting koncertjén, mármint
1: hogy... elintézted a jegyet végül, mert tegnap ugye reggel azzal kezdtük, hogy nekem igényeltél, és hogy
0: mindenedben vele? Kértem régen a jegyet, és az van, igen.
1: Akkor jó.
0: De hát itt a nyár folyamán ugye Ricky Martin, a One Republic, Seal, meg Lenny Kravitz is fellép Budapesten, és hogy az ő koncertjeikre ugyanúgy lehet majd jegyet nyerni.
1: A Duran Durannek az lesz az érdekesség egyébként, hogy a Compact Disco ugye már elég régóta nincs együtt, és most ők lesznek az előzenekar, tehát újra összeállnak 8 év után. Azért az is elég menő lesz. Én kedveltem őket, bevallom őszintén. Egyébként a mai reggelen a One Republic slágereket tessék majd figyelni, jó? Nagyon erőteljesen füleljenek. Igen, ennyit szerettem volna segíteni.
0: És ha már itt az előbbi felsorolásnál tartunk, ne feledjük, hogy Cilla hablatjában alapvetően valamely sztárfellépőtől idéz. Tehát, hogy most az most már feltűnt, vagy kiviláglott az elmúlt hetekben, hogy mióta kiderült, hogy van ez a játékunk, meg hogy jön ez a sok-sok nagy sztár Budapestre, azóta valahogy a hablatban a Cilla mindig valamelyik nagy slágerét hablatyolja, dudulásza, úgyhogy ez nyilván így lesz ma is.
1: És mivel már nem sikerült megfejtenünk se hétfőn, se kedden, ezért arra gondoltunk, hogy most egy picit szeretnénk több motivációt adni, tehát már nem páros, hanem 4 belépőt lehet nyerni Horváth Tomi koncertjére, illetve az Edda Művek szimfonik koncertjére is. Nem 2, hanem 4 fő részére szóló belépőt adunk.
0: Hát hajrá! Kellemes sláger reggelt!

0: Sláger reggel.
1: 6:23-kor, Petra, te szoktál tikkelni? Tehát, nem. Volt majd valami annyira kikészített, felháborított, felbosszantott, lefárasztott, hogy utána tikkeltél?
2: Nem, pedig azért vannak durva napjaim. Csak arról nem biztos, hogy mindenki tud, és ennek ellenére. Vagy jól dolgozom fel a stresszt, vagy nem tudom. Pont tegnap a Tomival, amikor hazaértünk egy elég hosszú nap után, hogy forgattunk estig, akkor beszélgettünk arról, hogy lehet, hogy mi Japánban is megállnánk a helyünket. Mert hogy ugye azt szokták mondani, most pont egy kedves ismerősöm is volt kint, hogy ott irgalmatlan a munkatempó, amit tolnak az emberek, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen Magyarországon is ezt lehetné hozni. Tehát vannak az embernek ilyen napjai, és ettől függetlenül, hogyha jó a stresszkezelésed, akkor lehet, hogy ezen túl tudsz lendülni, nem tudom.
1: Sokfelé durva az, amit tolnak. Tehát hogy innen nézve, hogy nem hisszük el, de hogy nekem az egyik kedvenc példám, amikor valamelyik nap is voltunk cimborámmal, bementünk az egyik ismert kávézólánc itteni egységébe, és így elnéztem, hogy amíg nem volt sor. Tehát azon gondolkodtam, mi lett volna, ha sor is van, mert hogy így is nem tudom hány percig készült a 2 darab forró ital, és óhatatlanul eszembe jutott, amikor New Yorkban ugyanennek a kávézóláncnak az ottani üzletébe bementem, pedig ugye hát hülye amerikaiak, figyelj, hát azt a pörgést, ami ott volt, hogy nem tudom, 20 ember állt sorba, és hogy egy perc múlva a kezembe voltak. És ott sem voltak 18-an, nem sűrögtek, forogtak a pultban, hanem ott tik-tik-tik pörgés van. Tehát, hogy ta-ta-ta-ta.
2: Menj a Deák téribe, én múltkor ott ittam kávét, ott olyan 18-an voltak előttem, ott úgy pörögtek a kicsik, őrület volt. És azt néztem, hogy ilyen fiatal, gyönyörű, szép kislányok, kisfiúk, csodálatos angollal, aha, tehát hogy olyan szép kiejtéssel beszéltek, és úgy pörgött a kezük, 3 voltak összesen, 2 vették fel a rendelést, és egy kislány készítette, és néhol besegítettek. Tehát nagyon ügyesek voltak, ott le a kalappal, mert a Deáknál nagyon sokan van.
1: Sietve hozzáteszem, igen, van példa erre is, meg igen, arra is, csak igazából azt akartam kihozni, hogy szeretjük azt mondani, hogy mert mi magyarok, mindig dolgozunk, nagyon sokat dolgozunk, és senki más a világon, de hogy azért, de. Máshol is meg lehet azt találni, hogy igenis vannak szorgalmas emberek, meg igen, van pörgés, és vannak elvárások. Azért és mondtad, hogy fogalmaztad, hogy nagyon jól tűröd a stresszt.
2: Igen.
1: Mert hogy azért ennek ellenére azt gondolom, vannak olyan dolgok, amikről szívesen megfeledkeznél. Tehát hogy a múltadból, vagy a közelmúltból, vagy a jelenből, ami hát de jó lenne azt inkább elfelejteni. Igen. Szerintem mindannyiunknak vannak ilyenek, Ha igen, akkor hát itt tegyenek egy próbát, ugye szokták mondani, hogy írd fel egy papírra, és égesd el. Írják föl mondjuk nekünk egy SMS üzenetben 0630 30 30 95 8, tehát mi az, aminek örülnének, hogyha törlődne az agyukból?
2: Itt lehet vicces, lehet komoly, bármi, abszolút. Csak tényleg legyenek őszinték velünk, és önmagukkal is. Igen, elsősorban.
1: Nem sokára elmondjuk, hogy miért is igen, jutott ez még eszünkbe. És szeretnénk egy picit arról is értekezni, hogy hát ez a köszönés dolog, ez sem megy még mindig, nem nagyon megy
2: most
1: mindenkinek.
2: Most ezzel pont volt a közelmúltban egy szuper példám, majd elmesélem.
1: Nekem szó szerint szuper példám volt.
2: Nekem sajnos nem.
1: Mert olyan jó, pont a minap, amikor elmentem biciklizni az erdőbe, vidéken, a Nemzeti Parkban, akkor olyan nekem jól esett, hogy bármikor szembe találkoztunk valakivel, köszönnek az
2: mi
1: emberek. Tehát, hogy a túrázók,
2: igen,
1: a kirándulók, ez egy kedves mi szokás is, szerintem. Nyilván nem voltak tömegek bent a völgyben, ahová mentem, hanem nagyjából 5-6 percenként akadtál össze valakivel, és hogy jó napot, hello.
2: Igen, igen, ezt én bírom.
1: Valaki elengedett, köszönöm szépen, tehát hogy stb. Ez olyan jó, valahogy így összehoz minket embereket, nem? De hogy sokszor meg nem sikerül, sőt, sokaknak viszonozni sem sikerül. Ha már ők nem köszönnek, de te ráköszönsz, nézz bambán, és nem tudja, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Vissza kell köszönni. Ennyi nagyjából a titok. Volt-e mostanában ezzel kapcsolatos sztoriuk, vagy kellemetlenségük pont a nem köszönésből, vagy akár abból, hogy köszöntek?
2: És azon is gondolkodjanak, hogy melyik ikonikus tárgy hiányzik a leginkább a 80-as, 90-es évekből, amit úgy nagyon szerettek, nagyon a szívükhöz nőtt.
1: Hát a Kylie Minogue bakelit az nem hiányzik.
2: Ja, azt, hogy Kylie Minogue maga, mert ő hozzá szerintem sokan hozzánőttek volna 80-as, 90-es években, az biztos.
1: Ő sem hiányzik, mert egyelőre köszönjük szépen, jól van, bár ugye kiderült, hogy néhány éve megint meg kellett küzdenie a rákkal, de reméljük, hogy most már tényleg minden rendben. Nagyjából eltelt azóta is most az újabb 5 év. Kylie Minogue jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
3: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
4: Kerítésfestés megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorám más szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
13: A tartozás összege 36 ezer dollár.
14: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
12: Megoldom.
15: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
16: Mi történt magával, hangoló?
17: Nyisd ki a széfet.
15: A zongora hangoló. A mozikban.
0: A reklám után.
18: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az a nyárkedvelőknek, hogy közeledik a kánikula. Ma 20 fokot mérünk, most reggel, délutára 28-at ígérhetek, viszont ahogy említettem már a hét elején, hétvégére már 34-35 fok várható, szóval hogyha a Balatonra vagy a Velencei tóba szeretné, hát tudom, a Velencei tó az most egy kicsit kérdéses, de azért remélem. Remélem, vannak olyan részei, ahol lehet még fürdeni. Nagyon sajnálom egyébként az ott dolgozókat, akik ebből élnek.
19: Vízibicikli helyett majd szobabiciklit kell vinni, vagy nem tudom.
18: Igazából én azt nem értem, hogy évek óta lehetne erre a problémára megoldást találni, és aztán most, amikor már ég a ház, akkor próbálnak. Na mindegy. Szóval, hogy 34 fok lesz, úgyhogy ha bármely vízpartján tartózkodnak hétvégén, akkor mártózzanak, meg jól fog esni.
19: Az 52-es számú főúton Kecskevét térségében két személygépkocsi és egy kamion ütközött. A 4-es kilométernél ezért van korlátozás. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás között jelentősen lelassult már a haladás, illetve a Budaörsi úton is egyre zsúfoltabbak a sávok a Sasadi úttól, továbbá az M3-as és az M5-ös bevezetőjén is lassabb haladásra számíthatnak már. Jancsurák Bence a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. A vasúton mi újság? Jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a budapesti agglomerációból közvetlen járatok várják utasainkat. Előre jelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól több vonalon módosul a menetrend. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. A déli körvasút fejlesztése miatt a G43-as vonatok végállomása is Kelenföldre kerül át. Fontos változás, hogy szombaton kezdődik a H7-es Csepeli hév karbantartása. A Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Jó utat!
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt egy percre. No. Egyszerűen nem térek magamhoz. Sokszor halljuk, hogy az élet írja a legjobb sztorikat, nem pedig a forgatókönyv írók. Hát kérem szépen, egy hongkongi nő annyira erőlködött a WC-n ülve, hogy ettől amnéziás lett, és nagyjából 10 évnyi emlékét veszítette el. Azért merünk ezen nevetgélni, mert hál' az égnek nem volt tartós az állapot. Nagyjából egy fél nap, vagy hát 7-8 órányi ijegység után elmúlt ez az állapot. De azt mondják az orvosok, hogy valószínűleg miután 2 hétig tartó székrekedése volt, és már nagyon próbált erőlködni, ez oxigén hiányt idézett elő az agyában. Oxigén hiányszerű tüneteket produkált legalábbis, és ez emiatt volt az, nem volt elég oxigén, hogy nem tudott úgy gondolkodni, nem vágott úgy az agya, mint ahogy kellett volna.
2: De ilyenkor mi van? Tehát ki jössz a WC-ről, nem emlékszel semmire. Lehet, hogy azt sem tudod mondjuk, hogy te ki vagy, mi vagy, miért vagy abban a lakásban. Kit hívsz fel, hiszen nem tudod a számaikat, megnézed a telód, ki az a Steve, mondjuk nem tudok hongkongi nevet, de mit tudom én. Nem, érted, hogy ez hogy?
1: Valószínűleg ennyire nem mély ez az állapot, ja, tehát nem. Én azt sejtem, hogy ki jössz, és amikor ilyen hosszú távú memóriavesztés van, tehát hogy nagyjából 10 évre visszamenőleg, az jellemzően úgy szokott kinézni, hogy azt tudod, hogy ki vagy, meg hogy hol vagyok, stb. Nagyjából arra is emlékszel, hogy mit csináltál fél órája, vagy egy órája, de egy csomó minden így eltűnik az agyadnak nyilván abból a részéből, ahol azok az emlékek vannak, amikhez mondjuk nem sűrűn nyúlsz, hanem ami így ez a... Hát a szívem, hát hol voltunk tavaly?
2: Igen.
1: Nem arról, hogy nem ismeri meg a férjét, hanem hogy így sok mindenre nem emlékszik az elmúlt évben. Az is érdekes, hogy amikor ezt így felfedezed, akkor miből jössz?
2: Mi csinálsz?
1: Tehát, ha egyszer nem tudod, hogy mit nem tudsz, akkor honnan tudod, hogy nem tudod? Ugye?
2: Lehet, hogy hazajön a férjed, és mondjuk őt nem ismered fel, mert őt mondjuk csak 6 éve vagytok együtt, az nem lehet. És nem emlékszel rá, hogy ő kicsoda, micsoda, és miért van ott egyáltalán a kecódban.
1: Na mindegy, ne erőlködjünk a WC-n, ezt ugye a proktológus is gyakran hangsúlyozzák, meg hát azt is szokták mondani, hogy nem szabad mondjuk a WC-n ülve olvasgatni. Ezzel egyszer foglalkoztunk már itt a Slágerben, akkor azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy egy proktológus szakorvost is megkérdeztünk, és nagyon ügyesen elmagyarázta, hogy miért nem jó. Az eleve az a pozíció, ahogyan ülsz, ahogy az ott a medenceizmokat, meg a minden mást olyan furcsa pozícióban tartja. Azt mondják egyébként, hogy nem erről akarunk persze beszélni reggel, de hogy amit például az arab világban használnak, ugye az a pottyantós.
2: Igen, az sokkal jobb.
1: Hogy az sokkal jobb, mint az a fajta csésze, amire mi ráülünk itt mondjuk Európában.
2: Én azért tehát, jobban örülök, hogy ez így van.
1: És hogy itt most elgondolom, kényelmesebb, viszont sokkal egészségtelenebb a szervezeted, vagy a szervezetünk számára. Tehát azt mondják, hogy az egy másfajta pozíció, az úgy jobban működik. És érdekes módon, valószínűleg nem is érzel késztetést, hogy olvasgasd az újságot.
2: Mondjuk én soha, és ez általában szerintem inkább a férfiakra
1: jellemző. Igen, ezt is megbeszéltük,
2: hogy ez férfi szokás.
1: Na de, valójában ezért kérdeztük azt, hogy mi az, amit szívesen elfelejtenének. Tehát, hogyha lehetne így csettintésre azt mondani, hogy ezt az emlékemet szeretném törölni, bemész, és tudod, lesz majd. Tehát, hogy van plasztikai sebész, lesz amneziológus.
2: Az ugye? Nem jó ez lenne, jó,
1: mert várj, most hirtelen elgondoltam, de az anesteziológus, aki ugye altat. De lenne egy amneziológus. Bemész a doktor amneziológushoz, és azt mondod, hogy itt egy lista, ezeket szeretném kitöröltetni a memóri. Figyelj, én ezt imádnám, most jövök rá.
2: Mit akarnál kitöröltetni?
1: Hát figyelj, múltkor azért a laptopomból is volt néhány olyan emlék, ami én erre már nem akarok emlékezni.
2: Aha, tehát,
1: ezt így. De itt néhányan egyébként már írtak, mondjuk ugye eddig nem árultuk el, hogy miről szól valójában a kérdésünk, úgyhogy Katka például azt írta, még amikor a beköszönésben említettük ezt, hogy mi az, amit szívesen elfelejtenél. Szívesen elfelejteném a pillanatot, amikor egyszer a párommal beszéltem telefonon, miközben a főnököm épp szólongatott az ajtóból, és pont odafordultam, amikor teljes őszinteséggel együtt mondtam, szeretlek.
2: Jaj, de cuki, ez aranyos.
1: Aztán Zsuska írja, épp tegnap visszaintegettem egy helyes srácnak a mozgó lépcsőről az árkádban, egy másodperc múlva esett csak le, hogy a mögöttem álló csajnak integetett.
2: Oh,
1: fú, ez ilyen szénnégős pillanat.
2: Igen.
1: Ilyet én is szoktam, hogy átköszönök a szomszéd autóba, a piros lámpánál.
2: Nem,
1: a kollégánk.
2: Igen.
1: Bocs,
2: már én is jártam.
1: Nem akarok ismerkedni.
2: De hát te puszilgatsz nőket is, érted, akikre azt hiszed, hogy ismered, és mégsem, és utána jössz rá, hogy útközben már nem lehet megállni, ez kellemetlen.
1: Ez már nem az amneziológus, ez már a szemészre tartozik, vagy a gerontológus, nem tudom kicsoda. Ervin üzenete, életem üzletét szeretném elfelejteni, amiben csak nem minden megtakarításomat beletoltam egy barátom biztatására,
2: és
1: kiderült, hogy neki már ráment egy csomó minden, ennek ellenére hülyített engem,
2: ne.
1: És sajnos én is buktam egy komolyabb összeget, de azért időben ki tudtam még hála az égnek szállni.
2: Szegény.
1: Na, mi az, Mi az
2: amit
1: az emlék,
2: szívesen elfelejtenél.
1: Amitől szívesen búcsúznának, igen, hogyha lenne egy amneziológus szakorvos. Nincs ilyen biztos?
2: Én valami szeretnék, ez jó ötlet.
1: Amneziológus szakorvos. Javasolni fogom a Semmelweis Egyetemen, hogy csináljuk egy ilyet. 0630 30 30 95 8, ez vagyunk mi.

0: Girl Like You, egy nő, mint te, énekelt Edwin Collins. Jut eszembe ugye, hát az volt a kérdésünk, mi az, amit szívesen törölnének, elfelejtenének. Ezzel szoktam egyébként gondolkodni ilyen befüllett párkapcsolatok tekintetében, hogy volt már, akinél azt éreztem, tudod, így utólag, hogy a francba életem legnagyobb tévedés meg, hogy ez nem kellett volna, de aztán én valahogy mindig odajuk adok ki, hogy de kellett, mert az is egy nagyon fontos tapasztalat volt. Egyrészt, másrészt, amit szoktak mondani sokan, Székelyhídi Ági, az kiváló asztrológusunk is egyszer mondta, hogy muszáj hinned abban, hogy ami megtörtént, az azért történt akkor és úgy, mert akkor és úgy annak úgy kellett lennie. Uh-huh. Tehát, hogy tök fölösleges rágódni a múlton, és sokan beleragadnak egyébként. Tehát azt látom, hogy így évek múltán is még azon töprengenek, kellenek a pofonok.
1: Locsi azt írja, sziasztok, milyen szuper lenne tényleg, ha lenne egy ilyen neutralizáló? Hát persze, hát ez a Men in Black-ben már volt. Minél idősebb az ember, hát lehet, hogy annál több mindent akarna itt törölni. Mondjuk ez is lehet.
0: De pont azért, ne akar törölni. Tehát ezek hozzánk tesznek.
1: Hát most kértük, hogy mit akarunk törölni. Hát azért írja, hát, de inkább,
0: mondjuk igen. Ádám írja, szívesen töröltetném azt az időszakot, amikor elhittem, hogy profi énekes leszek, és több helyre is elmentem meghallgatásra, és erőlködtem, hogy felvegyenek. Hála az égnek, legalább az X-faktorban nem égette magam szénni az ország előtt.
1: Szerintem most sokan töröltetnék. Az lehet. Biztos, hidd el, hogy azért ott vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ó, bakker, ezt nem kellett volna.
0: Biztos vagy benne, mert azt látod, hogy ugyanazok a félnótások újra és újra neki
1: futnak. Aki nem félnótás, és úgy keveredett.
0: De az meg nem keveredik oda, nem?
1: Dehogy nem, dehogy nem. Igen. Igen, és ők bánják azt, hogy oda keveredtek. Így van.
0: Lehet.
1: Igen.
0: Na, ha lenne, hogy neveztem el az előbb, amneziológus, szakorvos, tehát hogy az elmegyünk, hogy kitöröljön bizonyos emlékeket, akkor mi az, amit töröltetnének vele? 0-30-30-30-95-8, várjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
1: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
2: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Támogatják a Veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a Veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés részeként napelemes rendszer, új töltőinfrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges

0: A igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszálküzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérő programok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítás idézi fel a fesztivál 2 évtizedes történetét, emellett hangszerbemutatót is rendeznek. Az esti hangversenyeken a nemzetközi klasszikus gitározás kiemelkedő művészei lépnek színpadra, többek között Horvátországból, Japánból, Romániából és Koszovóból. Mindemellett bemutatkoznak a fiatal magyar gitáros generáció tehetségei is. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség honlapján jelezte, a spanyol szakember 2019-től másodedzőként dolgozott a nemzeti csapat szakmai stábjában, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével az együttes 2023-ban és 25-ben világbajnoki 8., 2024-ben Európa-bajnoki 5., 2026-ban Európa-bajnoki 10., 2024-ben pedig sikeres kvalifikációs tornát követően olimpiai 10. helyezést ért el. Idén májusban azonban a válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben 1 góllal elvesztette, így nem jutott ki a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az 52-es számú főúton Kecskemét térségében 2 személygépkocsi és 1 kamion ütközött össze. A 4-es kilométernél korlátozás van érvényben. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy és az M0-as csomópontja, vagyis a 25-ös és 18-as kilométerek között az erős forgalom és az átépítés hatására szakaszosan torlódás alakult ki, úgyhogy tartsanak kellő követési távolságot, hogyha hirtelen fékezdik el, nehogy baj, ráfutásos baleset legyen belőle. Közben erősödik a forgalom az M3-ason is, leginkább egyelőre a bevezető szakaszon a főváros felé, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-esen Mende térségében, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében. A Budaörsi út is telített, továbbá a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, illetve az M5-ös autópálya határúthoz közeledve. A Vekerle Sándor utcát az 5. kerületben most ezekben a percekben zárják le az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt, várhatóan délután 5-ig, és szinte mostantól zárva lesz a 7. kerületi Csengeri utca a Veselényi utcánál toronydarú építés miatt, így a Dob utca felől Zsák utcává válik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Ha van még olyasmi a fejükben, amit szívesen kitöröltetnének onnan, egy amneziológus, azt még gyorsan megírhatják, közben pedig várjuk már a jelentkezést.
4: A hablatjátékunkba.
1: 06:30, 30:30, 95:8, 7 óra 7 perckor. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.

0: Sláger reggel.
1: 48 előtt 2 perccel. Annyira erőlködött a WC-n egy hongkongi nő többnapos székrekedése után, hogy az erőlködéstől oxigén hiányos állapot lépett fel a gyomrában meg az agyában, úgyhogy amnéziás lett, és igaz, csak 8 órás időtartamra, de 10 évnyi emlékét veszítette el. Ennek kapcsán Petrával egy gondolatban megalkottuk az amneziológus szakmát. Ő az a szakorvos, akihez elmegyünk és kitörli az emlékeinket. Amnéziássá tesz, hogy mit felejtsünk el, mit szeretnének elfelejteni, ezt kérdeztük közben. Gábor például egy balatoni nyaralást szeretne töröltetni, ahol az első napon hanyat vágódott a stégen, amivel egyrészt hülyét csinált magából a baráti társaság előtt, másrészt napokig nem tudott rendesen mozogni a sebei miatt. Ezt írja. Hát igen, itt fizikai és lelki sebek is keletkeztek. Aztán, hol van Judité? Én azt a nyarat felejteném, amikor elhatároztam, hogy új életet kezdek. Vettem kondibérletet, futócipőt, vitamint, turmixgépet, motivációs könyveket, új ruhákat. Mindenkinek elmondtam, hogy mostantól minden más lesz. A probléma csak az volt, hogy a nagy életmódváltásból persze nem valósult meg semmi, csak lett egy nagyon drága turmixgépem. A futócipőt nagyjából 3-szor használtam, a kondibérlet lejárt, a vitamint elfelejtettem beszedni, szintén lejárt, a könyveket pedig sosem olvastam el, azóta már elajándékoztam a legjobb barátnőmnek. Hát ez is jó.
2: Igen.
1: És várj, volt még egy, ami tetszett. Jó reggelt! Szívesen elfelejteném azt a fél évet, amikor azt hittem, hogy titokban udvarol nekem valaki. Minden stimmelt! Mindig rám mosolygott, mindig mellém ült a céges rendezvényeken, néha még üzenetet is kaptam tőle. A barátaim az esküvőt tervezték, 6 hónap után, amikor végre összeszedtem a bátorságomat és randira hívtam, teljesen ledöbbent és azt mondta, hogy ja, ne haragudj, én azt hittem, hogy te vagy a HRS, aki a kafetéria ügyeket intézi.
2: Ne.
1: Kiderült, hogy összekevert egy másik emberrel. Fél év romantikus részemről, plátói szerelem és reménykedés után egy adminisztrációs félreértésre derült fény, és persze
2: Jézus
1: nem lett az egészből
2: Mária.
1: Semmi.
2: Szegény.
1: Hát mondjuk azért, hogyha... Igen.
2: Milyen rosszul érezhette magát?
1: De ezt lehet inkább a másik félnek kéne töröltetnie, mert bocs, de szégyelhetné magát, hogy...
2: Hogy így átverte?
1: Hát,
2: így
1: hát azért dörgölőzött, mert hogy azt hitte, hogy majd akkor kap kafetéria,
2: hát
1: nem tudom mit. Nem tudom, oljuk-e move kártyát, vagy...
2: Jaj, de kellemetlen.
1: Na, hát közben viszont például Viki is megírta nekünk, az meg hol, igen, hogy nem akarom töröltetni az emlékeket, hozzám tartoznak, akár jók, akár rosszak, mert minden okkal történik, és mindenből tanulhatunk.
2: És még érdekes üzenet érkezett Beától, aki azt írta, hogy jó reggelt, nekem kitörlődött a gyerek és kamaszkorom egy hónap kóma után. Szerintem mindenki örüljön a megélt dolgoknak, az életben minden okkal történik.
1: Szóval, na, pont ide akartam kikadni, hogy ezt nagyon sokan megírták, így vagy úgy megfogalmazva, hogy mindennek oka van, és hogy hozzánk tartoznak a kellemetlen emlékek is. Viszont mi meg azt mondjuk Petrával, hogy akkor most mégiscsak képletesen felejtsük el, vagy nem, pontosabban fogalmazok, tegyük félre a kellemetlen emlékeket, és gyűjtsünk kellemes emlékeket.
2: Legyen ebben ez, tudunk mi segíteni.
1: Igen, legyen ez a koncert élmények nyara a Sláger FM-mel, hiszen ugye ezekben a hetekben, hónapokban az összes Budapestre látogató világsztár koncertjeire, fellépéseire lehet nálunk jegyeket nyerni.
2: És hát van egy olyan csapat, akik gyakorlatilag csak slágereket tudnak untani, Ryan Tedernek köszönhetően, aki egy fantasztikus zeneszerző, szövegíró, meg minden egyben. Ja, hogy a One Republic énekeséről beszélek, csak nem azért, mert One Republic szól.
1: Azért mondod, mert most jönnek. Persze. Pont. Love Runs Out.
2: Most 7:16-kor
1: itt a slágere. Hajrá!
2: 30.
1: 95.
2: 98.

0: Sláger reggel.
1: Kapkodtuk itt végig a telefont a dal közben, és akkor Sláger reggel, jó reggelt!
2: Tessék!
3: Sziasztok, jó reggelt! Adél vagyok.
2: Szia, Adél!
1: Hello, it's me, Adél! De nem az énekesnő Adél, ugye?
3: Nem.
1: Mivel foglalkozol, Adél?
3: Hogy gyorsan átkapcsolok
2: a... Ja, nyugodtan.
3: ...autóra.
2: Nyugodtan.
3: Hát, most indultam el dolgozni, aztán így egyben megváltozott, megoldtam gyorsan.
1: Aha. Mivel foglalkozol, Adél?
3: Hú, kereskedelmi képviselő vagyok.
2: Kereskedelmi képviselő, az mit jelent?
1: Porszívó ügynök.
2: Nem.
3: Hát, igen, egy vezető cégnek vagyok a... Az egyik termékét, igen, én képviselem, és
2: porszívó ügynök, hát miért mondasz ilyet, az nem hangzik szépen.
1: A lényege az, lottozni kell.
2: Drága Adél, szereted a One Republicot?
3: Igen, nagyon szeretem őket.
2: Jó, akkor egy olyan egyszerű kérdést teszünk fel, amire biztosan tudod a választ. Mi a címe a One Republic legnagyobb slágerének, amelyet történelmet írt az Egyesült Államokban, ugyanis egyetlen hét alatt több mint 10.330 alkalommal játszották le a rádiók.
3: Húha.
2: A legnagyobb slágerük. Hát ha rajongó vagy, tudod?
3: Hát most így,
1: Adél, nagy rajongója vagy a One Republicnak?
3: Igen.
1: Jó, rövidítem Petra kérdését. Melyik a legnagyobb slágerük?
3: Azt mondja.
1: Mondom,
3: most így gyorsan
1: itt
3: így.
1: Adél, ha nagy rajongó vagy,
3: jó,
1: akkor ez... Micsoda?
3: Nem, az Apologize.
2: Igen, az Apologize, így van.
3: Bocsi, de most tényleg annyira vártam.
2: Semmi baj, az Apologize, így van, oké. Van még egy kérdésünk.
1: Az pedig úgy szól, hogy a slágerkult műsorvezetője, ami előttünk is hallható a sláger reggel előtt, kicsoda?
3: Na, ez jó kérdés. Azt mondja, slágerkult,
2: Jaj, S. Miller
3: András.
2: Így van, igen. Tökéletes.
1: Te tényleg lábnyoszavarodban vagy.
2: Drága Adél, gratulálunk.
3: Teljes kéz
1: Semmi baj.
2: Tiéd a páros belépő a One Republic június 25-i koncertjére a Papp László Budapest Sportarénába. Kit viszel magaddal?
3: Hát szerintem az egyik barátnémet.
2: Jól van. Én
1: Na jó, szórakozást akkor.
2: Csó! Szia, Adél.
3: Köszi, sziasztok.
2: Képzeld, ez Zoli, hogy most, amikor ugye a Deja Vu Fesztiválon voltam, Timbaland közösen készítették, és ő is azt mondta, lejátszott az Apologize-t, és ő is azt mondta, hogy ez a kedvenc dala, amit valaha készített. Azért az elég menő, nem? Egy producertől.
1: Tessék készülni, mert egész nyáron egy csomó koncertjegy vár önökre, és például Ricky Martin koncertjére is lehet majd menni.
2: De várom.
1: Kit mondjunk még? Én még mindig várom.
2: Lenny Kravitz, hát egyértelmű.
1: Jó, te a kockásosát várod, én a holnapesti Sting koncertet. Igen. Szóval, hogy...
2: Pitbull. Pitbull? Miért mondom Pitbullt vajon? Nem is tudom.
1: Ja. Én azt mondom, inkább Fats and Small, mert hogy velünk folytatjuk itt a Turnaround, és egyébként, ha már a játékoknál tartunk, akkor a játékok sorának amúgy sincs vége itt a Sláger reggelben, mert Pitbull. Mert hogy nem biztos, hogy Cilla azt hablatja, de valamelyik fellépett az említettek közül. Na, jelentkezzenek.

0: szárny.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibus.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
5: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
12: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
13: És mi hiányzik? Anna.
12: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
13: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
12: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
14: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
15: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnökének felmentését. Bántalmaztak egy diákot az esztergomi Szent Antal Ferences gimnáziumban. Hétközben is látogatható lesz a Karmelita. Jó reggelt kívánok, Szendrik Pori vagyok. Az állami számvevőszék elnöke a fővárosi törvényszékhez fordult, kezdeményezve az integritás hatóság elnökének felmentését. A lépés előzménye, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc Pál ellen többek között hivatali visszaélés és közokirathamisítás gyanújával. Az AS szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények olyan jellegűek, amelyek kizárják az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését. A vád szerint az elnök szabálytalan szerződésekkel és egyéb döntésekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a hatóságnak. Bíró Ferenc Pál visszautasítja a vádakat, az eljárást politikai indíttatásúnak és koncepciósnak nevezte. Több beszámoló szerint is fizikailag bántalmaztak egy 8-os diákot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégiumban, írja a Telex. A kollégiumi prefektus egy fegyelmezési helyzet során egy másik felnőttel együtt a zuhanyzóba vitte a fiút, ahol többször gyomron ütötte, majd vizet engedett rá és magára hagyta. A diák csak később számolt be a történtekről a szüleinek. A prefektus később maga is elismerte, hogy elvesztette az önuralmát. Az ügyben belső vizsgálat indult, az intézmény munkaügyi szankciókat alkalmazott, a diák pedig egy másik iskolában folytatta tanulmányait. A rendőrség könnyű testi sértés gyanújával vizsgálódott, de bizonyíték hiányában az ügy lezárása várható. Továbbra is nagy az érdeklődés a Karmelita Kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatáshoz előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. Különleges tárlatvezetésekkel, workshopokkal és koncerttel várja a látogatókat a Ludwig Múzeum szombaton, a Múzeumok éjszakáján. Az intézmény három kiállítása is megtekinthető lesz, emellett több kísérő programmal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek. A Bing Bang című kiállításban játékos, asszociációkra épülő felfedezésen vehetnek részt az érdeklődők. Lesz beszélgetés a mesterséges intelligencia, a digitális világok és a kortárs művészet kapcsolatáról is. A látogatók apró, a MÜPA épületéről készült gipszdombor műveket festhetnek ki, valamint művészeti kvízeken is részt vehetnek.
0: Bori, köszönjük szépen, ne tévesszem meg senkit, hogy most picit borongós az égbolt fölöttünk, ugyanis igen kellemes idő várható délutánra, és napsütés. Most 21 fokot mérünk, akkor pedig már 28 lesz.
17: A Hüvösvölgyi úton befelé a Bölöni-György utca előtt, valamint a 18. kerületben a Csévéző utcában befelé a Gyömrői útnál baleset lassítja a haladást. Mindkét helyszínen számítsanak torlódásra. Mire számítsunk, ha vonatra szállunk? Már is mondja a MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence. Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a budapesti agglomerációból közvetlen járatok várják utasainkat. Előre jelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól több vonalon módosul a menetrend. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. A déli körvasút fejlesztése miatt a G43-as vonatok végállomása is Kelenföldre kerül át. Fontos változás, hogy szombaton kezdődik a H7-es Csepeli hév karbantartása. A Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Jó utat!
19: A közlekedési hírek támogatója az
20: Autóüveg Pilkington.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Alónak hány lába van? Tessék, kérjük a választ.
1: Hámos asztal.
0: Már ismerjük, a választ nem ismerjük. Most maga eszik, vagy válaszolni akar? Tudná, ugye? Felolvasom még egyszer a kérdést. A lónak hány lába van? Tessék, jöhet a válasz.
1: Egy. Akkor kettő. Akkor három. Mindjárt majd megnézzük. Öt. Ja, fordítva. Öt. Hat. Ja, az már két ló, az nem van. Mindjárt. Itt kell ennek lenni. Itt kell ennek. Négy.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Újabb játék a Sláger reggelbe, most Hablagy.
2: Itt van velünk Tünde, jó reggelt.
1: Szia Tünde.
3: Jó reggelt.
2: Szia. Hallottad az elmúlt napokban Csabi feladványát?
3: Igen.
2: És van is erős tipped?
3: Van.
1: Jó. Van, oké. Okay. Van. Van a Republic, az már megvolt. Azt az előbb. De lehet, hogy az a feladvány, ezt nem tudhatjuk. Annyit neked is elmondunk, hiszen ezt többször hangsúlyoztuk az elmúlt napokban, sőt most már hetekben, hogy minthogy a Sláger FM-en az összes Budapesten turnézó világsztár koncertjére lehet jegyeket nyerni, hogy ez bizony Csabit arra késztette, hogy jellemzően tőlük válasszon olyan dalokat, amiket előad itt a Hablagyban. Na figyelj akkor ennek szellemében!
4: A lók, a pcuk és fundalók, a pcuk a fundalók.
2: Ja.
3: Hát szerintem ez a Pitbullnak a Give Me Everything. Grab somebody sexy,
4: tell them hey. A pcuk és fundalók.
2: Igen, Pitbull, Nio és Afrojack közösen. Gratulálunk, ügyes voltál. Tiéd a 4 belépő Horváth Tamás koncertjére a Budapest Parkba, és 4 fő részére szóló belépő június 20-ára az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk.
1: Szuper vagy, köszi.
3: Köszönöm szépen.
1: Jó szórakozást.
3: Szia. Szép napot, köszönöm.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspódekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kis Orsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
3: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont, Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
6: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
6: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
6: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. A polgármester búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Katanit Sándort a Lovasi László gimnáziumban. Csütörtökön kezdődik a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranya vármegyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Vízhiány lesz Várpalotán csütörtökön. A Bakonykart szolgáltatói tájékoztatása szerint június 18-án 8 és 12 óra között vízhiány várható a Sörház a Felső Inkám utcában és a Szent István utca 24, 26 és 28 szám alatt. A szolgáltató tervezett javítási munkálatokat végez. Érdemes előre ivóvizet tartalékolni, és a szolgáltatás visszakapcsolása után jól kiereszteni a csapokat. Rendhagyó módon búcsúztatták kedden a nyugdíjba vonuló Katanit Sándort a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban. Az utolsó tanítási órán személyesen köszöntötte a pedagógust és önkormányzati képviselőt Porga Gyula polgármester, aki váratlanul látogatott el az osztályterembe. A több mint 40 éve tanító matematika-fizika szakos pedagógus pályafutásának teljes egészét a Lovasi gimnáziumban töltötte, ahol egy évtizeden át igazgatóként is dolgozott. A diákok tapsal fogadták a búcsú pillanatait. Porga Gyula méltatta Katanit Sándor oktatási és közéleti munkáját, kiemelve, hogy politikai nézetkülönbségeik ellenére kölcsönös tisztelet jellemzi kapcsolatukat. Katanit Sándor 1998 óta tagja a Veszprémi Közgyűlésnek, és országgyűlési képviselőként is szolgálta a várost. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkot.

0: közönséget. Színpadra kerül többek között a Hippolyta lakály és a Meseautó, emellett ismert operettművészekkel találkozhatnak az érdeklődők. A fesztivál részeként operett, kertmozit, gyermekprogramokat és zenés irodalmi esteket is rendeznek. A zárónapon operettvonat közlekedik majd a városban, este pedig nemzetközi operettgálát tartanak sztárfellépőkkel. A szervezők szerint az esemény a magyar operett hagyományainak ápolását szolgálja, miközben a fiatalabb generációkat is megszólítja.
1: Köszi, Bori! Nézzük akkor a friss közlekedési információkat. Először is a városon kívülről. Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópontja, vagyis a 45-ös és a 18-as kilométerek között lassult le jelentősen a haladás az erős reggeli forgalom és az átépítés miatt. De az M3-as bevezetője is zsúfolt, továbbá a 10-es főút a Solymári körforgalomtól, a 11-es Budakalásztól a 31-es Mende térségében, az 51-es pedig Dunaharaszti közelében. Itt Budapesten a Hűvös Földi úton befelé a Bölöni-György utca előtt, valamint a 18. kerületben a Csévéző utcában befelé a Gyömrői útnál baleset nehezíti a közlekedést, mindkét helyszínen számítsanak torlódásra. Az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt lezárták, várhatóan délután 5-ig, addig most a 15-ös busz is terelve közlekedik a Kálvin tér felé, kihagyva a József Nádor tér megállót. És szintén zárva a 7. kerületben a Csengeri utca a Veselényi utcánál egy toronydarú építése miatt, így a Dob utca felől Zsák utcává vált.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8:05, jó reggelt! Szia, Petra!
3: Hello, jó reggelt!
1: Állítólag sokat elárul az ember személyiségéről, hogyha gyakran, vagy mindig köszön, amikor a helyzet úgy adódik, hogy
3: nem
1: mindent.
3: Evidens.
1: Nem mindenkinek, hogy mit árul el ez rólunk, erről mindjárt beszélünk, addig is nézzenek rá a Facebookunkra, és írjanak...

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel 4:09 előtt 3 perccel. Egy nagyon érdekes cikket olvastam a minap, ami azt taglalta, hogy érdemes megfigyelni, például, ha randizni megyünk, hogy a kedves párunk, akivel ott ülünk, vajon hogyan viszonyul a pincérhez. Tehát, hogy mennyire hatalmaskodik, hogy mennyire beszél vele fokhegyről. És pszichológusok is most már rendszerint pedzegetik, hogy például a köszönés is nagyon sokat árul el arról, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz. Tehát például, hogy egyenrangú embernek tekintjük a pénztárost vagy a taxisofőrt, még akkor is, hogyha ő épp egy szolgáltatást nyújt nekünk. Tehát persze az illem is szabályozza, hogy mikor kell köszönni, vagy mikor nem feltétlenül szükséges, de hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, Görög Ibolya protokoll szakértő csatlakozik hozzánk. Már is jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok!
1: Drága Ibolya, mostanában azt tapasztalom a saját bőrömön, tehát most csak erről tudok beszélni, hogyha bemegyek valahova is köszönök, mert hogy édesanyám engem még így nevelt, akkor nem mindig kapok választ erre, köszönés formájában. Ilyenkor én tesztelni szoktam az embereket, köszönök még egyszer hangosabban, majd ha akkor sem kapom, például a minap is ez történt velünk, a barátnőmmel mentünk be egy benzinkútra, és ott a férfiak nem köszöntek nekünk. Kifelé menet is köszöntem még, és akkor már mondták, hogy minden jót. Tehát én úgy érzem, hogy lehet, hogy segített a tanításom, vagy hogy egyáltalán kell-e ilyet csinálnom, mert én sajnos ebből sportot űzök.
2: Na, csillagos ötös kapsz mindjárt kora reggel. Nagyon jó, ugyanis ez annyira evidens, hogy aki belép, köszön, és tudod, miért nem köszönnek az emberek? Mert nem tudják, hogy hogy kell, most csókolom, vagy jó napot, vagy hello, vagy mit mondjanak. Nekem teljesen mindegy, csak köszönjön, amikor belép. És jól csináltad, hogy amikor nem fogadta a köszönésed, hogy még egyszer köszöntél. Én azt már kicsit más hangsúly, hogy jó reggelt, kicsit már más hangsúlyan mondtam volna, hogy észrevegye. Meg van még egy, amikor azt mondják nekem, hogy én már 5-ször köszöntem neki, én többet nem. De igen, 6-szor, 8-szor, 10-szer, 20-szor. Legfeljebb oda megyek hozzá, hogy ne haragudjon, próbáltam már önnek köszöngetni, ha megengedni, engem Görög Ibolyának hívnak, mondjuk egy munkahelyen.
0: Szóval azt mondod, akkor azt mondod, hogy...
2: Az embereket a köszönés, a technikai minimum, együtt élünk a földön. Hát az a legelső, hogy hát Amerikában is, hogy vagy, jól vagy. Mindenki kapcsolódna valahogy a másikhoz. Hát köszönni kell.
0: Én is erre esküszöm, és szeretek köszönni. Viszont nagyon érdekes, hogy például mondjuk egy liftbe belépve abszolút késztetést érzek köszönni az ott lévőknek, még akkor is, hogyha ez egy idegen épület, ahol először járok. A buszon viszont, várjál, a buszon képzeld el, hogy helyzetfüggő, mert például amikor otthon a 16. kerületben lakom, hogyha a Kertvárosban szállok fel, akkor önkéntelenül oda köszönök a sofőrnek, nagyon kevesen vannak a buszon. De például a belvárosban már nem érzek késztetést, hogy a 7-es busz sofőrjének oda köszönjek. Valahogy lehet, hogy ez azért, mert hogy ott már nagyon sokan vannak, és a tömeg az egy kicsit ellene dolgozik ennek.
2: Hát én nem tudom, de én a buszsofőrnek én úgyis ott száz föl, tehát szemkontaktus van vele, akkor már köszönjél is. Ha nem néz ki rád, hanem nézi, hogy Istenem, hány fuvarom van még ma, akkor ne köszönjél rá. De hogyha kinéz, hogy ajtót becsukja, vagy valami miatt már látod a szemét, akkor nyugodtan köszönj rá. Meg a másik, hogy érdekes mondom, hogy mondtad, hogy Budán meg Pesten. Szóval Budán, hogyha kevesen vannak a buszon, az emberek ott még egymásnak is ráköszönnek. Tehát valahogy érdekesen alakul, hogy a mikrokozmosz hatása is az emberre. A lényeg az, hogy köszönés nélkül nincs kapcsolat.
1: Én azt szeretem, nagyon már reggel erről beszélgettünk, hogy amikor elmegyünk kirándulni az erdőben, mindenki köszön a másiknak.
0: Imádom.
1: És ez teljesen evidens mindenkinek. Mindegy, hogy hány éves, mindegy, hogy gyerek, felnőtt,
2: hát
1: honnan jött.
2: Vagy egy faluba is, hogyha mennek az emberek a faluba, ott is mindig mindenkinek köszönök. Mikor lemegyek reggel gyalogolni, mert néha leszoktam járni gyalogolni, ugye hajnalba, kutyásokkal is, köszönök neki is, meg a kutyájának is, bár soha nem láttam, vagy csak ritkán láttam, tehát nem együtt lakunk, de akkor is elmegy mellettem, akkor köszönök neki.
0: Aha. Ugye a Kresszben is van, hogy van a főút, meg a mellékút, és akkor van az, amikor egyenrangú utak kereszteződése van. Nyilván, hogyha valahova megérkezünk, akkor ott nemtől függetlenül mindig, aki megérkezik, ő köszönti a már ott lévőket. Ez idáig tiszta, akkor is, hogyha
2: Petra megy. Olvastad a könyvemet, hogy ilyen jól tudod?
1: Ugye?
0: Csak tippele. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk egyenrangú felek találkoznak, tehát egy kiránduláson, amit most Petra mondott, hogy szembe találkozunk az erdőben, ott viszont a férfinak kell gondolom előre köszönni a hölgy irányába.
2: Hát illik a férfi a nőnek, a fiatal az idősnek, de ne csináljunk rendszert, ebből nem történik semmi, nyugodtan köszönjünk.
1: Ibolya, neked adódott...
2: Nem esik le a gyűrű az ujjunkról, pláne, hogyha esetleg ő nem is akart volna köszönni, de mondjuk az erdőben biztos akart volna.
1: Adódott már
2: ebben a férfi a nőnek, fiatal idősnek, aki megérkezik az, de szerintem ebből ne csináljunk rendszert, mert köszönni kell.
0: Bocsánat, de hogyha fiatal nő és idősebb férfi, akkor
1: is a férfi.
0: Akkor akkor is a férfi. Mert felülírja a fiatalat, a fiatal férfi az idősnek.
2: Figyeld, hogy az idősebb férfi olyan büszke arra, hogy ő köszön előre, mert ugye ő az úriember.
1: Én imádom az idősebb férfiakat. Ők még tudják azt, hogy milyen az, hogy kezit csókolom. Én imádom, ha kezit csókolommal köszönnek nekem. Én nem tudom, hát ez van. Na mindegy is. Drága Ibolya, adódott már kellemetlenséged köszönés, vagy annak elmaradása miatt? Mert mi pont ezt kérdeztük most a hallgatóinktól.
2: Hát nem, mert én kikényszerítem, szóval neki lesz mindig kellemetlen, ha nem köszönt előre.
1: Hát egyébként igen, ez jó.
0: Megnyugodtam, hogy nem illetlenség kikényszeríteni, mert én is ezt szoktam, például az öltözőben, amikor megérkezem az edzőterembe, bemegyek, köszönök, sziasztok, nem köszönök, viszont vannak három, akkor lejtettem útkor a táskát, placsant a földön, mondom, na még egyszer, sziasztok.
1: Igen, és akkor köszönjük.
2: Meg tudod, még mi sokan kérdezik meg, hogy ugye nagyon divat, és egy légtérben dolgoznak 80-an, 100-an is.
0: Igen.
2: Hogy akkor köszönjek, vagy kinek köszönjek. Belépek, sziasztok, jó reggelt, és mikor megyek a helyemre, akkor a szomszédomnak még egyszer köszönök.
0: Aha.
1: Az is jó ötlet.
0: És akkor azt mondod, olyan helyzet elképzelhetetlen, hogy valaki köszön, és pont az számítana illetlenségnek, vagy tolakodásnak.
2: A köszönés?
0: Igen. Tehát az nem
2: hát
0: lehet tolakodni.
2: Jó. A soha.
0: Jó.
1: Pont egy hallgatónk írja.
2: Egyébként várjál, most egy kicsit gondolkozok.
1: Jó, nyugodtan.
2: Most ugye már x éves vagyok, de hogyha x minusz 40 lennék, és nekem egy jóképű férfi olyan arccal rám köszönne, lehet, hogy félreérteném, de fogadnám a köszönését. Maximum arrébb megyek.
1: Imádunk, nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük szépen, Görögi Bolya protokoll szakértőnek.
2: Jó, virágai,
1: csók, szép napot. Puszi, szia.
0: És akkor a Sláger FM Facebook oldalán a kérdés, adódott már kellemetlenséget köszönés, vagy annak elmaradása miatt? Várjuk a hozzászólásokat, de SMS-ben is 0630 30 30 95 8. Közben jön a Daft Punk és Get Lucky 8-20-kor.

0: a Sláger reggel.
1: 3:09, és azt kérdeztük, hogy adódott-e már kellemetlenségük köszönésből, vagy annak elmaradása miatt. Zita pedig a te előbbi késcsokkal kapcsolatos felvetésedre reflektál a Facebookunkon. Épp a minap tettem fel bakancs listára, hogyha végre 50 pluszosan kapnék egy úriemberes késcsókot egy igazi kavallértól, írja
2: hát
1: szívecskével.
2: Igen, olyan jól tud azt jönni.
1: Drága Zita, késcsókom, de hát ez nem tud igazi lenni, ugye, igen. Csak virtuális ebben
2: de
1: a formában.
2: Megtetted, az is fontos. Csilla egy nagyon helyes történetet ír, jó reggelt. Kellemetlenségem nem történt, de egy cuki történetem van. Minden reggel közel azonos időben megyek be a pékségbe. Mikor belépek, elrikkantom magam, hogy jó reggelt, és oda köszönök a fiatal embernek, hogy jó reggelt, csendesen, aki ott reggelizik. Több héten keresztül ment ez így, de semmi reakció. Aztán múlt hét pénteken, amikor beléptem, és elrikkantottam magam, és oda köszöntem, végre fogadta a köszönésem. Megmelengette a szívem, egész nap mosolyogtam miatta. A férjem szerint csak én vagyok erre képes, azóta is visszaköszön. Ez olyan jó, Csilla, én is szeretek így játszani, tanítani.
1: Napsütötte Toszkánál.
2: Igen.
1: Megvan. Ahol áll az ablakban, és hogy egy bácsi mindig megy, igen, a feszülethez, minden nap oda tesz egy virágot, és mindig próbál neki biccetni, köszönni, és a bácsi csak így elfordul, és egyszer csak visszaköszön.
2: Igen.
1: Szép napot, kedvesem, minap volt kisebb konfliktusom a Zurammal, mert panasszal jöttem, hogy írnak nekem emberek, és semmi szia vagy hello. Szerinte ez nem evidens. Neki más véleménye van, állítólag ma már nem elvárt dolog, én ebből viszont nem engedek, ez nekem alaptiszteletadás. Én akkor vagyok zavarban, amikor ugye az a baj most már, mióta van a Messenger, meg WhatsApp, meg ezek a mindenféle üzenetküldő szolgáltatások, hogy például én is, tehát hogy ugye van, hogy széttöredezik a beszélgetés. Tehát írok reggel, csak délután jön válasz.
2: Utána már nem kell.
1: Utána már nem
2: az
1: kell,
2: elsőnél
1: ugye?
2: Kell.
1: De mikor van az első? Tehát amikor ez
2: amikor elkezditek mondjuk reggel, és hogyha egész, igen, nap csináljátok, mert akkor már viszont válaszok vannak, akkor már nem kell.
1: És ha egész nap csináljuk, de este abban marad, mert ő mondjuk elmegy aludni, nem válaszol, de reggel válasz, akkor reggel viszont már újra illik
2: be. Akkor jó reggelt, így jó van. Reggel,
1: ugye? Én is úgy,
2: igen,
1: gondolom, hogy ez naphoz kötődik.
2: Igen, tehát, igen.
1: Minden új nap, az legyen egy új kezdet. Megfejtettük. Köszönöm, én is így gondolom, megnyugodtam, hogy nem vagyok vele egyedül. Írjanak még. Adódott-e kellemetlenségük köszönésből, nem köszönésből. Akár a Facebookunkon, akár a 0630 30 30 95 8-ra. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
4: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: familypark.at.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Gerilla kerékpáros útvonalat hoztak létre civilek Budaörsön. Elmarad a Jazzfest Budapest. Jó reggelt kívánok, Szendrés Bori vagyok. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a Párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Óbuda önkormányzata kezdeményezi, hogy a Hajógyári szigeten található Hadrianus palota és a Dunai Limesz magyarországi szakasza kerüljön fel az UNESCO világörökségi listájára. Kis László polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat alapját a Visi Zsolt régész által 2018-ban készített szakmai anyag adja, amely akkor politikai döntések miatt nem jutott tovább. A polgármester szerint a harmadik kerület lakói, a helyi közösségek és a terület bérlője is támogatja a projektet. A budaörsi apukák által épített gerilla kerékpáros útvonalra reagált Török Bálint polgármestere. Szőke Péter közölte, a kezdeményezés egyértelműen jelzi, hogy egyre nagyobb az igény a biztonságos, alternatív közlekedési lehetőségekre az agglomerációban. A polgármester szerint a térség közlekedési problémáit a települések önállóan nem tudják megoldani, ezért Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordulnak. Török Bálint már 2019-ben kidolgozott egy úgynevezett zöld folyosó koncepciót, amely gyalogosok és kerékpárosok számára biztosítana autóforgalomtól elzárt útvonalat. A nyomvonal egy részén történt most civil kezdeményezésre beavatkozás. Helyi apukák és anyukák hoztak létre egy fél kilométeres Budaörsöt és Török Bálintot az M1-es autópálya alatt összekötő utat. A szervezők lemondták a JazzFest Budapest Fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-éig tervezett idei rendezvény. A döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvény szervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt hozták meg. A fesztivál igazgató szerint évek óta küzdenek a támogatások hiányával. Az eddigi 4 fesztivált 90-95%-ban a jegyeladásokból valósították meg. Ráadásul az Erkel Színház új üzemeltetője nem adta bérbe a helyszínt, így a Városháza Parkban kellett volna színpadot és infrastruktúrát építeni. A JazzFest Budapest idén 12 országból csaknem 200 zenészt, köztük számos világsztárt hozott volna Budapestre. Koncertet adott volna mások mellett Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd is.
15: Bori, köszönjük szépen, bár ma borongósan indul a reggelünk, délutánra azért megérkezik a napsütés és a 27 fok, és a nyári mádok kedvéért elmondom, hogy csütörtökön, illetve pénteken és szombaton már 32-34 fokos hőmérsékletre számíthatunk.
16: Az M7-esen egyenesen Letenye fele. Ez jól hangzik, nem? Szóval Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között javítják a szalagkorlátot. Az 53-as és 54-es kilométerek között mozgó terelés mellett tartják zárva a belső sávot, több mint 3 kilométeres már a torlódás. Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópontja között jelentősen lelassult a haladása az átépítés miatt. Az 5-ös számú főúton Dabas belterületén baleset történt, egy személygépkocsi és egy tréler ütközött össze a 39-es kilométernél, ahol zárva a fél út pálya, az M0-ás autóúton pedig a déli szektorban az M5-ös irányában egy műszakhívás kamion akadályozza a haladást. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassító sávban. Az arra közlekedők vezessenek körültekintéssel, mert a kamion mögött állítólag törmelék is került a burkolatra. Egyébként 2-3 kilométeres már a torlódás. És Budapest 18. kerületében is baleset lassítja, nehezíti a közlekedést. A Csévéző utcában befelé a Gyömrői útnál. Itt az egész környéken számítsanak már torlódásra.
9: A közlekedési hírek támogatója az
10: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 3:09 után 3 perccel. Sziasztok, én egy kereskedelmi áruházban vagyok pénztáros. Ott családok, amikor jönnek, maximum egy ember köszönt. Mondjuk ez egyébként az érdekes, hogy amikor így csapatostól mész oda valahova, akkor vajon csak aki interakcióba lép a másikkal, az kell, hogy köszönjön, vagy a családnak minden tagja, hát mivel pici az a pénztárod, illene, hogy oda köszönjön.
1: Igen.
0: Nem tanítják meg a gyerekeket köszönni, de a másik szülő is elmegy csak úgy mellettem, szóval akkor neki tényleg csak az köszön, aki fizetni fog. Ilyenkor vagyok annyira kedvesen aljas, hogy kicsit hangosabban köszönök, és a szemébe nézek, mert akkor muszáj neki visszaköszönni, vagy ha már unom a tanítást, akkor vissza is szólok, akkor nem jó napot kívánok. Ez a köszönés téma a gyengém, mikor jön egy vásárló, minden esetben köszönök neki, kivéve ha épp háttal vagyok. 40 év kereskedelemben dolgozom, én ezt tanultam még. Pedig hát ugye az előbb Görög Ibolyával is egyeztettük protokoll szakértőnkkel, hogy aki bemegy, annak kell köszöntet. Nem várható el a pénztárost, hogy ő köszönjön. Ha mi érkezünk, meg mi lépünk oda, akkor mi kell, hogy köszönjünk neki, így illendő. Hát igen, a gyerekeket meg valójában a szülőnek kéne megtanítani. Igaz, Csiszi? Csiszi hívott a 8. kerületből. Szia!
1: Jó reggelt!
2: Igen, sziasztok, jó reggelt!
0: Vagy pont, hogy leszoktatni kell őket, vagy hogy van ez?
2: Hát először is meg kell őket tanítani, mert én vallom, hogyha az állatba megy a csordába, és elbögi magát, tehát ez alap.
1: Igen.
2: És én is kikényszerítem, ha nem köszönnek, tehát én konkrétan odaszólok, hogy köszöntem. Uh-huh. Na mindegy, volt egy olyan szitu, ez már nagyon rég volt, mert a kisebbik fiam éppen ma 34 éves, tehát itt 20 évvel ezelőtt.
1: Isten éltesse sokáig.
2: Persze, nem, mindjárt hívom is, mert 9-kor született. És lakik itt a házba egy pasi a mai napig, és az én gyerekeim csókolom, és már nem tudom, hanyatszor köszöntek a gyerekek neki, és csak mindig elment mellettünk. És egyszer beráztam, és mondtam a fiúknak, de úgy, hogy ott volt a pasi, ha még egyszer meghallom, hogy köszöntök, én nem tudom, mit fogok veletek, nyilván ők de csúnyát. És a pasi nézett. És mondtam neki, hogy ne nézzél, mert a tiédet fogom kiszedni, nem a gyerekeimét.
1: Elég kemény voltál.
2: Ennyire paraszt, hogy mindig köszön ez a két kisfiú, és te már
1: tetkesen,
2: mint aha. A... Hú, és esküszöm, a mai napig, pedig mondom, a kicsi az 34, a nagyobbik 36, de a mai napig, ha bárhova bemennek, és ott van egy hölgy, nő, lány, aha, tök mindegy, kezicsókolom.
0: Jaj, de nekem nagyon tetszik, hogy rajtuk ez keresztül igyekeztél megnevelni a szomszédot. Nekem erről a Restmacska nevű népmese jut eszembe, az nektek megvan?
1: Nem.
0: Megvolt, igen, Bakelit lemezen imádtam. Az a lényeg, hogy egy fickó elvesz egy lányt, aki nem túl dolgos. És akkor mondja, hogy takaríts. Ja, a macskának mondja, hogy takarítson ki, és akkor hazamegy este, nem takarított, elveri a macskát. És amikor ezt megcsinálja harmadszor, akkor megkérdezi a lányt, de miért bántod mindig azt a macskát? Hát mert megint nem takarított ki, és akkor így szoktatja rá a lányt, hogy neki ki kell takarítani.
1: Az,
0: hogy... Jó, hát ez régi népmese, tehát nyilván már nem polkorrekt.
2: Hogy a pasi az a mai napig, hát én is itt lakom 28 éve, ez a mai napig ezt csinálja. Hát én átnézek rajta, tehát én nem alacsonyodok le az őszintjére, mert az már engem minősít, de egyszerűen elképesztő megtartom, hogy nekem ez fura, tehát ez az én nézeteimmel van.
1: Persze, de hát sikerült megnevelni.
0: Jó, hát egy felnőttet már nem tudsz megnevelni.
1: Köszönjük,
0: köszönjük,
1: szia!
0: Szia.
2: Én is köszönöm, puszillak benneteket, puszi. Sziasztok!
0: Ha már itt a lakóközösségről van szó, kaptunk ilyen üzenetet is. Én mindig köszöntem és köszönök az utcabelieknek. Amikor a feleségem anno hozzánk költözött, mindig rám szólt, minek köszönsz fűnek, fának. Mondtam, hogy az utca egy lakóközösség, aminek kb. Születésem óta része vagyok, hiszen a nagymamám révén legalább látásból ismerek mindenkit. Azóta ő is köszön mindenkinek, és a gyermekeinket is erre szoktattuk rá. Üdv, Zolcsi!
1: Helyes!
0: Ja. Hát köszönjük! 0-30-30-30-95-8, itt még beköszönhetnek, ha gondolják.
3: Hey guys, hey guys, it's me, Camila.
4: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresi telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
2: Sláger FM. Köszönjük.
3: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés részeként napelemes rendszer, új töltőinfrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges kiviteli megoldások még módosulhatnak a lakossági észrevételek figyelembevételével. Megvan a kivitelező, aki teremsportokra alkalmas csarnokká alakítja a március 15-e utcai egykori sportuszodát, írja a Magyar Építők. Veszprém önkormányzata közel 955 millió forintos beruházással alakítja át a március 15-e utcai egykori sportuszodát futszál munkacsarnokká. A kivitelezést a Vemészer Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Diorit Partner Kft. Végezheti el, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A projekt a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszál munkacsarnok építési programjának részeként valósul meg, az MLS 100%-os támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a korábbi úszoda helyén korszerű, a futszál és más teremsportágak igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszál küzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérő programok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítás idézi fel a fesztivál két évtizedes történetét,

0: Lányként irányította a válogatottat. Vezetésével az együttes 2023-ban és 25-ben világbajnoki 8., 2024-ben Európa-bajnoki 5., 2026-ban Európa-bajnoki 10., 2024-ben pedig sikeres kvalifikációs tornát követően olimpiai 10. helyezést ért el. Idén májusban azonban a válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben 1 góllal elvesztette, így nem jutott ki a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az M7-es autópálya letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között szalagkorlát javítás zajlik, méghozzá mozgó tereléssel, úgyhogy az 53-astól az 54-es kilométerig számítsanak rá, hogy a belső sáv hirtelen zárva néhány szakaszon. Nem olyan hirtelen, mert már 3 kilométeres a torlódás, úgyhogy lassítsanak idejében. Az M3-as autópályán Budapest felé utolérés és baleset történt a bevezető szakaszon, a 12-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban vesztegelnek. Az M1-esen a főváros felé Szárliget és az M0-as csomópontja között az erős forgalom miatt jelentősen lelassult a haladás. Az M0-áson pedig a déli szektorban az M5-ös felé egy műszakhibás kamion tartja fel a forgalmat, a 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél. Legyenek óvatosak, mert a kamion mögött törmelék is került a burkolatra, itt 2-3 kilométeres egyébként szintén a torlódás. Az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt zárva tartják délután 5-ig, a 15-ös busz is kerül, kihagyja a József Nádor tér megállót, a 7. kerületben pedig a Csengeri utcát zárták le a Veselényi utcánál toronydarú építés miatt, így a Dob utca felől Zsák utcává vált.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 96 perckor köszönti önöket Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
1: Játékos kérdést tettünk fel a Facebookunkon.
3: Amely így szól, hogy mi az az ikonikus tárgy, ami hiányzik a 80-as, 90-es évekből.
1: Írhatnak többet is, de én örülnék, hogyha egyet emelnének ki, hogy melyik a legolyanabb. Aha.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 előtt 2 perccel. Petra, neked melyik a legikonikusabb tárgy a 80-as, 90-es évekből?
2: Én inkább a 90-es éveket mondanám, és a diszkmenem. Tehát én nekem volt egy olyan gyönyörű Sony diszkmenem, emlékszem arra, nagyon vágytam annak idején. Walkman-es időszakon már nem nagyon volt, kazettát hallgattunk, de nem Walkmanben.
1: Te akkor beszoktál nekem szólni, hogy na hát milyen burzsúj vagy.
2: Igen,
1: Walkmanem volt, sose volt diszkmenem, Walkmanem volt.
2: Én meg kicsit nagyon vágytam rá, és anyukám valahonnan szerzett egy Sonyt. Hát az nekem akkora érték volt akkor, mert kisrácoknál már láttam, akiknek külföldről hoztak, és valahonnan kaptam egyet, és figyelj, én azt olyan nagy becsben tartottam, úgy szerettem rajta zenét hallgatni, úgyhogy nekem egyértelműen az.
1: Képzeld nekem másod a becsípődés, mert először volt sima Walkmanem. Az elsőt azt a tesómtól vettem, elbizniszeltük valahogy, ami 500 forintért, még erre is emlékszem. Pedig a számokat nem szoktam megjegyezni. Aztán az első komolyabb Walkmanemet, az egy Sony Walkman volt, az egyik gimis osztálytársamtól vettem át, és már akkor jelentkezett az igény, de akkoriban jelentek meg azok a Walkmanek, amiben már rádió is volt. És akkor vettem egy Panasonicot, amiben rádió volt, és állandóan többet hallgattam a rádiót rajta, mint a kazettát benne. De egyébként, ami nekem elsőre jutott eszembe, az valójában inkább a lemezjátszó. Ami, és milyen érdekes, nem, hogy mind a kettőnknek ilyen zenei vonatkozású valami. Szóval, hogy rengeteg hanglemezt hallgattam otthon, de hogy mindenféle. Nagyon sok meselemezem is volt. Béres Ilona hangja a mai napig cseng a fülemben. Ahogy mesét olvasott, vagy az előbb, amit emlegettem pont az előző órában, a Restmacska, az például az a kisebbik fajta lemezem volt. Ugye volt, amit a 33-as, meg volt, amit a 45-ös fordulaton kellett lejátszani. És hát az István a király, meg most sorolhatnám naphosszat. Rengeteg volt. Illetve még, hát akkor már mondok egy harmadikat. A diavetítőm. Imádtam otthon mozisat játszani. Hát föllógattam ugye a lepedőt, és akkor a diavetítővel mozis játék volt. Hát, ja.
2: Igen.
1: Nem most volt,
2: és milyen szép is erre.
1: De jó visszagondolni rá, egyébként megmosolyogtat nyilván. Az önök számára melyik a legikonikusabb tárgy? Milyen jó, hogy azt kértük, hogy egyet emeljenek ki, ezt képest mi is mondtunk hármat.
2: Én csak egyet mondtam, nekem a diszkmenem.
1: Jó, arra meg rácsatlakoztam. Jó, igazából nekem a lemezjátszó, igen, meg a diavetítő. Jó, viszont harmadiként mondjuk eszembe jut az első vezeték nélküli telefonunk, azt meg tesómmal az Ecseri úti piacról szereztük be, egy ilyen tűzpiros, nagyon, nagyon műanyag valami volt, és hogy az első nyomógombos volt. Hülyeséget beszélek, mert volt a tárcsázós telefonunk, ugye, a klasszik, és utána, amikor ezt vettünk, nyomógombos, de az még vezetékes volt, és utána jött az első vezeték, zsinór nélküli, tehát hülyét kapok, amikor, és az volt ráírva a doboz, hogy zsinór nélküli, a zsinór az nekem más, az vezeték, ami nincs. Na, szóval a legikonikusabb tárgyakat várjuk, fotót is csatolhatnak a Sláger FM Facebook oldalán.

0: Sláger reggel.
1: 8:50, és hát a kérdésünkre, hogy melyik volt a 80-as, 90-es évek legikonikusabb tárgya, a Walkman mellé kezd felzárkozni a kvarc óra.
2: Ó, igen.
1: Ami ugye zenélt mindenféle. Nekem volt képzett számológépes Casio
2: órám. Az igen.
1: Bőz?
2: Az
1: és,
2: nagyon menő.
1: És lehetett be szöveget is már írni. Pötyög dipuskát például. Aztán erről jut eszembe, hogy mert egyébként mindig kütyüs voltam, csak régen ezzel kilógtam a sorból, ma meg már nem, mert már mindenki kütyüs.
2: Mindenki
1: de
2: kütyüs,
1: hogy, képzeld, volt gimis voltam még akkor javában, amikor volt menedzser kalkulátorom.
2: Ah, igen, emlékszem, igen, a nagybátyámnak volt, igen.
1: Ami szintén ugye olyan volt a kijelző, mint a kvarc óráknak, tehát egy abszolút nem is monokrom, meg nem is egyszínű, hanem hát egy kvarc kijelző, és abban el tudtam már menteni telefonszámokat, naptár bejegyzés lehetett csinálni. Figyelj, imádtam, rá voltam gyógyulva, és minden. És ráadásul ilyen érintő, illetve nem érintőképernyő, nem tudod, az a, tehát nem fizikai gombok voltak, hanem egy ilyen gumilap,
2: és azon ami, kellett,
1: és azon kellett pötyögni. És ha már kütyük, István például a csipogót írja, mint a mobiltelefonok elődjét. Tényleg, az egy viszonylag rövid korszak volt, ugye?
2: Nagyon rövid, de a dokiknak biztosan volt mindegyik.
1: Az amerikai filmekben az tipikus, amikor egy a Dallas balettját látni, tudod, hogy az övéhez nyúl, mert hogy pitty, és akkor ott föl kell hívnom a valakit.
2: Ja. Andi szerintem nagyon sok hölgynek összefoglalta a lánykorát. Jó reggelt, szia!
1: Halló!
3: Sziasztok.
2: Mert hogy azt írtad, hogy a Bravo a popcorn, a Bravo Girl a százszor szép, és az ifjúsági magazin, hát ezek mind. Hát ezeket mind, mind olvastuk.
1: Bocsánat, hol van a Denise?
2: Ja,
1: volt ugye egy olyan, emlékszem az egyik osztálytársamat, Denisének csúfoltam, mert mindig ezt lapozgattam, és mondtam, mi van Denise?
2: Andikám, melyik volt a kedvenced, melyiknek a megjelenését vártad a leginkább?
3: Két hetente szokott megjelenni a Bravo magazin csütörtökönként, és igen. Már ott álltam reggel az újságosnál az iskola előtt, hogy na, akkor én arra lecsapok.
2: Igen, ebből sportot űztünk mi csajok, képzeld el ugyanígy, hogy ott álltunk az újságosnál, hogy meglegyen a Bravo magazin, ami csütörtök. Te tudtuk, hogy mikor jelenik meg, tudtuk, hogy mit akarunk. Igen.
1: Hát én a kockást vettem, bocsánat, illetve rá voltam gyógyulva, és akkor még csak általános iskolába jártam, volt a PIF-nek, a francia nyelvű PIF-et lehetett kapni újságárusoknál, és az volt, hogy cellofánba volt csomagolva, mert mindig volt mellé valami játék. Tehát olyan volt, mint a Burger Kingben a bizéz a gyerek, vagy a McDonald'sban, hol van a gyerek menü, amihez adnak
2: is.
1: Vagy mind a kettő. Mindegy. Tehát mindig van, volt hozzá valami jópofa, ilyen kis apróság.
2: Figyelj csak, és mi lett a sorsa ezeknek az újságoknak?
3: Hát valami elveszett, mert ugye volt sok költözés is, viszont visszatudtam őket szépen kanalazni ilyen gyűjtőktől, akik már úgymond eladták. Egész szép állapotban megvan, és itthon van a szekrényben gyönyörűen szépen.
2: Néha lapozod őket, hogy felidézd a múltat?
3: Ilyen, igen, vannak ilyen retro időszakaim, amikor így valaki esetleg itt egy retro koncertet csinál, és akkor megnézem a régi albumaikat, cikkeket. Nagyon jó.
2: Tényleg jó így nosztalgiázni, abszolút.
1: Köszönjük.
3: Hát abszolút a gyerekkor, a kamaszkor.
2: Ez így van. Köszi, Andi, hogy felidéztük együtt.
1: Szia!
3: Nagyon szívesen, én köszönöm. Sziasztok!
1: Várjuk a további emlékeket, pontosabban a legikonikusabb tárgyakat a 80-as, 90-es évekből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakuljaj.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibus a mediterrán nyaralások szakértője www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
4: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
1: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspódekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után.
12: Fokozódik a meleg, most már 24 fokot mérünk, délutára pedig 29 fokot és napsütést ígérhetek. A hétvégére pedig megérkezik az igazi kánikulai nyár 34-36 fokkal.
13: Az M3-ason Budapest felé a bevezető szakaszon baleset történt. A 12-es kilométernél a sérült járművek továbbra is elfoglalják a belső sávot. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és az M0-ás, vagyis a 45-ös és 18-as kilométerek között még mindig szakaszosan torlódik a forgalom az átépítés miatt. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös irányában egy műszaki hibás kamion vesztegel a 6-os főút csomópontja előtt, a 14-es kilométernél a lassító sávon. Legyenek óvatosak, törmelék is a burkolatra került. A torlódás, itt nagyjából 2-3 kilométeres. Budapesten még mindig akadozik a haladás a budai alsórakparton a Petőfitől észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Budakeszi és a Hűvösvölgyi úton befelé, a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, illetve zsúfolt a Kiskörút az Asztória felé, az Andrássy út befelé, a Tököli út, a Rákóczi út, szintén a városközpont irányában, és a pesti alsórakpart a Margit hídtól a Lánchídig. De a Hungária körút is telített a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves Kálmán körút a Mester utcánál, a Rákóczi út felé, az Üllői út befelé a Nagykörútnál, az M3-as bevezetője pedig a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 9 óra 41 perckor, és ugye a 80-as, 90-es évek legikonikusabb tárgyait kerestük. Figyelj, de rég láttam ezt így leírva. Bűvös kocka.
2: Igen.
1: Hát ugye ma már mindenki Rubik kockának nevezi, szerintem nagyon
2: mi
1: rég nem.
2: Bűvös kockának igen? Hívtuk gyerekkorunkban.
1: Igen. Rémlik, hogy szerintem mi is úgy hívtuk otthon, aztán nem tudom, na mindegy.
2: Olyan jó azt olvasni, hogy a hallgatóinkból felidézzük azt, hogy milyen volt az ő gyerekkoruk. János például azt írja, gyerekként minden vágyam egy kétgombos kvarcóra volt, és egy zsebrádió, amit 11 évesen karácsonyra meg is kaptam. Éjszakában nyúlóan hallgattam a zenéket, 13 évesen megvettem életem első walkmanjét a locsolós pénzből, és eszméletlenül örültem, mikor édesanyám 87-ben megvette az első videólejátszónkat.
1: Oh.
2: Gondolj bele, ma a gyerekek bemennek bárhova, vagy felmennek a netre, és akkor bármit meg tudnak rendelni. Itt várni kellett dolgokra, hogy ahhoz hozzájuss, mert vagy annyira drága volt, vagy úgy kellett megrendelni, vagy valahonnan külföldről becsempészni.
1: Tudod, én ezt szoktam mondani, hogy én ezt szerettem, és egy kicsit fájlalom. Tök jó, nyilván értem az előnyét annak, ahogy ma működik a világ, de hogy pont az a fajta öröm vész el, hogy annak idején, hát mint amikor zenét másoltunk, ki kellett, föl kellett hívni a rádiót, mi szólt a rádióban, akkor azt körbe kellett kérdezni, megvan-e valakinek CD. Már be holnap behozta a kölcsönadta, hazavitted, átmásoltad 3 perc 28 másodperc alatt, és nem két kattintással, ugye?
2: Ha már ezt említett, Katalin pedig azt írta, ma már minden zene csettintésre hallgatható. Ezek régen, amikor még izgultam, vártam a Tini Kívánság műsort, izzítottam a kazettát, és a felvevő gombon ott volt az ujjam. Na, ezek igazán szép emlékek, és akkor el sem tudtuk volna képzelni, amikor megszűnt a műsor, hogy honnan lesznek meg a legújabb zenéi.
1: Tudom, amikor a magnósoknak játszották a dalt, ugye? És akkor az elején nem én már vele, igen. Meg rá, meg stb. Itt van a Bordeaux Predon ventilátorom, a mai napig működik. Sajnos nem tud oszcillálni, írja Viktor.
2: Mit csinálni?
1: Oszcillálni.
2: Mi ez az oszcillálás?
1: Amikor balra-jobbra forog, tudod, amikor így forog.
2: Azt oszcillálásnak hívják.
1: Igen, erre fúj. Nekünk volt otthon olyan ventilátor, amit tudott oszcillálni, tehát én az a kis gomb megnyomtad, de viszont képzeld, még nem volt rajta ez a védőburkolat.
2: Aha. Tehát, hogy a te ne dugd be propeller, az ujjad.
1: Hát még ha az ujjad, de
2: hogy... A nyelved? Bedugtad a nyelved a ventilátorban?
1: Nem. Valójában nem, de hogy azért gondolkodtam, mert filmben láttam ilyet, tudod, hogy azt így kipróbáljam, de mondom, nem, ennyire vagyok hű, hogy kipróbáljam. De az ujjamat azért, azt, és akkor így megakadt. Hát műanyagból volt ugye a propellere, és
2: ne próbálják ki otthon.
1: Nem.
2: Ventilátorban nem dugunk.
1: Baromi hangos volt, de nem pörgött olyan gyorsan. Alig hűtötte a levegőt nyilván. Ilyen vajszínű volt, és egyébként olyan volt a formája hátul, mint egy ilyen repülőgép hajtómű. Tehát, hogy volt egy kis talpa, volt egy ilyen nagyon furcsa vonalvezetésű szára, ami ezt így tartotta, és akkor mondom, föl meg olyan volt, mint egy repülőgép hajtó. Tehát ilyen csepp forma, vagy nem is tudom, vagy ilyen kapszula formája volt, és úgy volt az elején a zöld műanyag.
2: És mi a szakifejezés? Megtanulom.
1: Oszcillál. Azt hiszem legalábbis, az azt jelenti.
2: Jó. Biztos azt jelenti, én még sosem hallottam így ezt, de biztos, tudom.
1: Szolgálok neked hivatalos, igen. De hol van? Igen. Az oszcilláció, vagyis rezgés egy stabil egyensúlyi állapot körüli időben periodikusan ismétlődő változás vagy ingadozás.
2: Ma is érdemes.
1: A fizikában és a mechanikában ide-oda mozgást jelent egyensúlyi helyzetből, tehát nem szorítkozik erre az oszcilláció, de a ventilátornál így hívják ezt a funkciót, amikor balra-jobbra. Meg tudod mi jó, még amikor pörög a ventilátor, azzal a mai napig szoktam egyébként szórakoztatni magam, hogy pörög, és amikor itt szembeállsz, nem, egészen közel hajolsz, mondjuk ilyen 2 centire, és hogy beszélsz, a hangod azért beszélsz, tehát furcsán veri vissza a hangot, ugye? Viszont ki lehet próbálni balesetveszély nélkül a kellő távolságból. Hajrá!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 10 óra előtt 9 perccel. Ez volt már a Sláger reggel, amelyben nekem az egyik kedvencem volt az új szó, amit alkottunk, az amneziológus.
2: Igen.
1: Ugye az a szakorvos, aki segít amnéziásra válnunk, hogy elfelejtsük azt, amit szeretnénk, hogy ki tudjuk törölni a fejünkből. Ugyanakkor meg kell mondjam, nagyon tetszett, hogy hallgatóink döntő többsége nem szeretne megválni semmiféle emléktől, mert hogy valahogy szinte mindenki belátta azt, hogy még ha valami rossz dolog történt is, az is hozzátett valamit az ő életéhez, tanult belőle valamit, tovább lendítette valamerre, és ez jó, ez a fajta hozzáállás.
2: Nekem a kedvenc pillanatom az volt, hogy Adélt, ami egyik kedves hallgatónkat, hozzásegítettük majd a jövőbeli emlékekhez, mert hogy ugye ő volt az a szerencsés, aki a One Republic koncertre megnyerte a páros belépőket.
1: Mondjuk ezt lehet, hogy kitörölném, mert ott öregettem legalább 3 percet abban a 10 másodpercben, amíg úgy tűnt, hogy nem fogja tudni megmondani, hogy melyik a legnagyobb One Republic sláger.
2: Így van. De tehát sikerült, csak mondta, hogy picit lefagyott. Ez megérthető, mert mi is.
1: Majdnem elbúcsúztunk tőle,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: akkor vegyük
2: fel a következő. Jó, akkor majd jön a következő.
1: Telefonálót. Na, hát legyenek ügyesek hasonlókép, és legalább ennyire szerencsések. Ismer, hogy egy kicsi szerencse is kell hozzá, illetve hát a fene se tudja, nem? Elsősorban ugye az kell, hogy hallgassák a Sláger FM-et, hiszen Egész nyáron.
2: Hát ma is egész
1: mert
2: nap.
1: Ugye minden világsztár budapesti fellépésére már, aki eljön hozzánk ebben a koncert szezonban, szereztünk jegyeket, és ezeket úgy osztogatjuk, mint más a cukorkát. Uh-huh. Vagy nem tudom mi. Úgyhogy hát hallgatni kell a Sláger FM-et, ez az első, hiszen akkor hallják, hogy mikor kell pontosan telefonálni. Onnantól kezdve viszont valóban egy pici szerencse is kell, de akkor ezt kívánjuk csak úgy, mint ahogy szép napot is mára, és akkor búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De jövünk holnap reggel 6-kor is. Viszont! Jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
3: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordoguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
7: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...

0: Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. A polgármester búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Katanit Sándort a Lovasi László gimnáziumban. Csütörtökön kezdődik a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranya vármegyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Vízhiány lesz Várpalotán csütörtökön. A Bakonykart szolgáltatói tájékoztatása szerint június 18-án 8 és 12 óra között vízhiány várható a Sörház, a Felső Inkám utcában és a Szent István utca 24, 26 és 28 szám alatt. A szolgáltató tervezett javítási munkálatokat végez. Érdemes előre ivóvizet tartalékolni, és a szolgáltatás visszakapcsolása után jól kiereszteni a csapokat. Rendhagyó módon búcsúztatták kedden a nyugdíjba vonuló Katanit Sándort a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban. Az utolsó tanítási órán személyesen köszöntötte a pedagógust és önkormányzati képviselőt Porga Gyula polgármester, aki váratlanul látogatott el az osztályterembe. A több mint 40 éve tanító matematika-fizika szakos pedagógus pályafutásának teljes egészét a Lovasi gimnáziumban töltötte, ahol egy évtizeden át igazgatóként is dolgozott. A diákok tapssal fogadták a búcsú pillanatait. Porga Gyula méltatta Katanit Sándor oktatási és közéleti munkáját, kiemelve, hogy politikai nézetkülönbségeik ellenére kölcsönös tisztelet jellemzi kapcsolatukat. Katanit Sándor 1998 óta tagja a Veszprémi Közgyűlésnek, és országgyűlési képviselőként is szolgálta a várost. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Június 15-től tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni a Zamárdi Nagystrand sétányán, írja a Pénzcentrum. Az önkormányzati döntés alapján a korlátozás augusztus végéig érvényes a Margó Ede sétányon. A területre a mikromobilitási eszközök mellett házi kedvenceket sem lehet bevinni, vagyis kutyát pórázon vezetve sem szabad sétáltatni a sétányon. 9. alkalommal rendezi meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált a Veszprémi Petőfi Színház június 18-a és 21-e között. A négynapos programsorozat felvonulással indul, majd előadások, családi programok, koncert és beszélgetés sorozatok várják a közönséget. Színpadra kerül többek között a Hippolita lakály és a Meseautó, emellett ismert operettművészekkel találkozhatnak az érdeklődők. A fesztivál részeként operett, kertmozit, gyermekprogramokat és zenés irodalmi esteket is rendeznek. A zárónapon operettvonat közlekedik majd a városban, este pedig nemzetközi operettgálát tartanak sztárfellépőkkel. A szervezők szerint az esemény a magyar operett hagyományainak ápolását szolgálja, miközben a fiatalabb generációkat is megszólítja.
1: Ági, köszönöm szépen. A forgalomra ránézve az első, ami eszembe jutott, hogy hújújújújúj, hiszen például a rakpartok forgalma azért jelentősen telített, sokan vannak az Alkotás utca egyes szakaszain és a Margit körút, Krisztina körút környékén is többen lófrálnak. Jelentősebb a forgalom a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton, és hát persze a Hungária körgyűrű, Könyveskábán körút, Sempiskóta, de ezt már megszokhatták azok, akik reggel

0: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És elmúlt már itt vagyunk a hét közepén. Szólhatnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép napot kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Stinget keresünk most, az ő koncertjére lehet páros belépőt nyerni, úgyhogy csupa-csupa izgalom a mai nap is. Most jön viszont Justin Timberlake.

Annál, hogy Csepő Rón és a Good Luck Baby, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kicsikét változékony lesz az időjárás ma Budapesten. Néha felhős, néha napos, legalábbis egyelőre ennek ígérkezik, de nem lesz hideg, amúgy 29 fokot is mérhetünk majd a fővárosban, úgyhogy lélekben azért erre mindenképpen lehet készülni. És persze arra is, hogy Stinget keressük a rádióban. Ha hallják Stinget énekelni, azonnal hívjanak 0630 30 30 95 8, hiszen az ő koncertjére lehet páros belépőt nyerni. A harmadik telefonálóval játszunk. Most pedig egy Police dal érkezik, aminek az élénk énekel? Hát persze, hogy Sting. Szóval most hívjanak, 0630 30 30 95 8-as a számunk. A harmadik telefonálóval játszunk. Most a Police, itt a Roxanne a slágeren. Roxanne!

0: Úgy szerettem mindig ezt a lányt. Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Egy vadonatúj felvétel itt a Sláger FM-en. Jó munkát kívánok a dolgozóknak. Mindezek mellett természetesen sokan izgulhatnak, de elárulom, hogy meglett a harmadik telefonálónk, akivel hamarosan élőben játszani fogunk, és kiderül, hogy elmehet-e másodmagával majd a Sting budapesti koncertjére. Közben pedig azért vannak itt változások. Példának okáért felmerült a lehetősége annak, hogy Pest Erzsébeten bizonyos részeken bevezetik a fizetős parkolást. Így elméletben gondolkoznak róla. Persze erről a lakók is elmondhatják véleményüket egyébként, ki lehet tölteni az önkormányzat kértőívét. Ahol felmerült ez a Tátratér környéke, a Gubacs Dunapart és a Városközpont, ez a Helsinki út, Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca határút által határolt területen belül. Mondják el önök is erről majd véleményüket, ki lehet tölteni a kérdőívet. Nálunk pedig a folytatásban a Maroon 5 és Lisa közösét hallgatni, azonnal jön a Priceless.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
6: Csobbanj bele a nyárba. Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
8: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
13: Nagyon szoktam félni, amikor ugye az rémálom, amikor belépek a liftbe.
14: Én is.
13: Amikor ugye becsukódik az ajtó, mi van, ha nem is emeleten áll meg, hanem pont a közepén. Pont a közepén, és akkor mi van velünk?
14: Nekem már kétszer is volt ilyen nyugi.
13: Nekem is volt ilyen, de aztán meg éppen, hogy mert valamiért beakadt a kötél. Beakadt a kötél, hívtuk a segélyhívót, de mi van, hogyha valaki elkezd ugrálni, a liftnek is van súlya, meg az embernek is, a kötél nem biztos, hogy elbírjózik.
15: De tök!
12: Székre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A reklám után.
0: És most nézzük, milyen idő lesz, meg jött Zsupos Ági a stúdióba. Szia Ági, mennyire lesz meleg?
17: Szia, fokozódik a felmelegedés, ezt szokták mondani az idősök. Így ezzel a szóval, hogy fokozódik. Nálunk is fokozódik az ijegység szerintem az UV-sugárzás miatt, mert Balázsban mind a ketten elég kókák vagyunk.
0: Bizony.
17: Na de a lényeg az, hogy 27-29 fok lehet most már a maximum, és bár frontra ma nem kell számítani egész vételkörzetünkben, de a melegedés azért hatással van a szervezetünkre, bágyatabbak, tompábbak lehetünk, egy kicsit megnövekedhet a reakcióidő, egy 2-3 munkanap, mire választ kapunk valakitől, az nem fura, úgyhogy szerintem a mai nap erről fog szólni.
0: Ezt akartam mondani, nálam az már gyors. Ági, köszi.
17: Igen.
0: És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Arra mindenképpen számolhatnak, hogy lassabb a haladás a Krisztina körút és a Margit körút egyes szakaszain, nagyobb az áthaladási idő bizonyos szakaszokon, a rakpartokon, a Kiskörúton és a Nagykörúton is egyes részeken több az autós, mint ahogy jelentősebb a forgalom a Rákóczi út és az Üllői út, főképp a Nagykörúthoz közelebbi szakaszain. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson a déli szektorban az M5-ös autópálya felé. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósávon. Vigyázzanak nagyon az arra közlekedők, mert a kamion mögött egy-két törmelék is került az útra, azért ez veszélyes lehet. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópontja között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható. Itt van azért még Ági is, te mit hallottál, miről tudsz?
17: Fontos hír az is a közlekedőknek, hogy lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt. Egészen este 5 óráig a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér, Vörös Marti tér megállót.
0: Bizonyám, jó utat kívánunk!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ők voltak a The Corrs itt a Sláger FM-en, 3:11 is elmúlt már. Pörögnek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan, és természetesen már mindenki nagyon kíváncsi, hogy ki volt a harmadik telefonálunk, hiszen amikor Sting énekelni kezdett, harmadikként kellett felhívni, így lehetett bekerülni játékunkba. Itt van már velem hallgatunk. Szia, Karakas Balázs vagyok a Sláger FM-től, kihez van szerencsém?
1: Szia, Zsuzsa vagyok.
0: Kedves Zsuzsa, mondd el nekem, melyik városból telefonálsz?
1: Veszprémből.
0: Hát képzeld el, Zsuzsa, harmadikként telefonáltál, úgyhogy ez remek hír, benne vagy a játékban?
1: Persze.
0: Mennyire örülsz?
1: Nagyon-nagyon.
0: Ennél jobban?
1: Még jobban.
0: Na figyelj, akkor leselkedjünk neki ennek a játéknak. Sting koncertjét nyerhetsz? Mondd el nekem, hogy melyik évben koncertezett először Sting Budapesten. Képzeld el, van kettő választási lehetőség, az A szerint 1988-ban, a B szerint pedig 1976-ban.
1: 88-ban biztos, mert azon ott voltam, volt egy nagy koncert,
0: wow,
1: ahol a Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Bruce Springsteen.
0: És nem mondott, te láttad őket élőben?
1: Ne, láttam.
0: De jó. Na mit gondolsz, az lehetette Sting első koncertje Budapesten?
1: Szerintem az. Sokszor volt, talán egy tucatszor is.
0: Rengetegszer volt, de ez volt az első, igen. Úgyhogy az első kérdésre helyesen válaszoltál. A másik kérdés pedig, mennyire vagy Sláger FM rajongó?
1: Hát nagyon.
0: Akkor tudni fogod a választ, ugyanis melyik műsor Uram, hallható hétköznap reggelente a Sláger FM-en? Ez a kérdés.
1: Hát a Sláger reggel.
0: Az bizonyám, úgyhogy gratulálok, másodmagaddal mehetsz Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére.
1: Úgy, örülök.
0: Kivel mégy majd?
1: Hát a férjemmel.
0: Szuper, kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, biztos hatalmas buli lesz. Hát azért mégiscsak egy Sting érkezik hozzánk. A jó szórakozás pedig én is garantálom két belevaló macsóval. A Valmar és Szikora Robi érkezik hozzánk a folytatásban. Itt az Úristen, ezzel kívánok nektek csodaszép szerda délelőttöt.
1: Viszont kívánom, köszi szépen. Ez
2: a Sláger.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
3: A tartozás összege 36 ezer dollár.
4: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
2: Megoldom.
5: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
6: Mi történt magával, hangoló?
7: Nyisd ki a széfet.
5: A zongora hangoló. A mozikban.
8: Ázió,
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
13: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
14: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a
13: rég. Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
15: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
16: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
16: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését. Budapest lassult, a Tabánya viszont nagyot drágult az ingatlanpiacon. És elmarad az idei Jazzfest Budapest. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Fél évvel elhalasztanák az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza országgyűlési képviselői. A parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint az új rendszer nem július 1-én, hanem 2027. január 1-én indulna el. Az előterjesztők azzal indokolják a halasztást, hogy a gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben a gyermekek legfőbb érdekének kell érvényesülnie. Szerintük ez nem a statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott egyére szabott eljárás szolgálja. A javaslat további szakmai és adminisztratív felkészülési időt biztosítana. Lassul a budapesti lakáspiac, miközben több vidéki nagyvárosban tovább erősödik a kereslet. Az Otthonstart program bevezetésekor a megyeszékhelyek lakásforgalma éves alapon 39%-kal nőtt. Budapesten viszont nem látszott érdemi élénkülés, írta a Portfólió. Az elmúlt 10 évben a fővárosi lakásárak 315%-kal emelkedtek. A megyeszékhelyek összesített árszintje pedig ennél is nagyobb mértékben, 330%-kal nőtt. A vizsgált időszak egyik legnagyobb nyertese Tatabánya volt, ahol 2015 és 2025 között 446%-kal, vagyis több mint ötszörösére emelkedett az átlagos négyzetméter ár. Szúnyoggyérítést végeznek holnap Kőbányán. A Földi úton történő írtás a Fátyolka utca 5-7 közötti területet érinti, este 10 órától hajnali 4 óráig. Rossz idő esetén a tartaléknap péntek, szintén este 10 és hajnali 4 óra között. A munkához olyan szúnyogírtószert használnak, ami kijuttatott mennyiségben, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. Finanszírozási nehézségek miatt elmarad az idei Jazz Fest Budapest. A fesztivált június 27-e és július 5-e között rendezték volna meg. A lemondást Kleb Attila fesztiváligazgató jelentette be a rendezvény közösségi oldalán. A közlemény szerint a fesztivált eddig nagy részt jegyeladásokból finanszírozták. Idén azonban a támogatások elmaradása és a vártnál gyengébb jegyértékesítés miatt finanszírozhatatlanná vált a rendezvény. Ez jelentős többletköltséget jelentett volna. A szervezők azt ígérik, mindent megtesznek a jegyvásárlók kártalanításáért. A tegnapi VB játéknapon a labdarúgó világbajnokságon az I csoportban a francia válogatott 3-1-re győzte le Szenegált. Az F csoportban Svédország kiütéses 5-1-es sikert aratott Tunézia ellen, míg Belgium 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal. Az E csoportban Elefántcsontpart 1-0-ra verte Ecuadort, a zöldfoki köztársaság pedig bravúros 0-0-ás döntetlent ért el Spanyolország ellen. A mai világbajnoki programban este 7 órától Portugália csap össze a kongóiakkal, majd este 10 órától Anglia játszik rangadót Horvátországgal. Az L és K csoport küzdelmei ezt követően a hajnali órákban Gána, Panama és az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzésekkel folytatódnak. Igazi napsütéses nyári időt jósoltak mára a meteorológusok. Maximum 27-29 fokot mérhetünk, közepesen felhős időt ígértek a legtöbb területre, a külső kerületekben leginkább, illetve Veszprémben. Elvétve zápor, zivatar is lehet, de inkább egy frissítő esőről van szó, ami egy kicsit lehűtheti a levegőt. Frontra nem kell számítani, de a melegedés hatással lehet az arra érzékenyekre. Egy picit tompábbak, bágyattabbak lehetünk. Vezessenek óvatosan!
7: 11:04 perccel nézzük, mi újság az utakon. 0630303095-8-as a számunk. Ha írnának, hívnának, akkor azt itt tehetik meg. Szóljanak, hogy önök esetleg mit láttak. A kiskörúton kicsit lassabb lehet a haladás, szakaszonként a nagykörúton is. Egyes részeken pedig telítettebbek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, az Üllői úton, és bizony még az Andrássy úton is vannak olyan pontok, ahol kicsikét nyűgösebb lehet közlekedni ezekben a pillanatokban. De szerencsére amúgy a városból, balesetről, egyéb ilyen anomáliáról nem kaptunk információt. Ellenben az egyes főúton voltam úgy Tatabány a Rákóczi-Ferenc út kereszteződésénél arrafelé óvatosan. Az M0-áson műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósávon. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-ás autóút csomópontja között az erős forgalom miatt továbbra is lassulás alakult ki a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot. Nyilván ott is van egy kis torlódás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

gyönyörűséges Dua Lipa-nál meg a Training Season itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. 4:12 is elmúlt, már sokaknál korog már a has, de azért egy kicsikét még talán várni kell az ebédszünetre. Budapesten most 26-27 fok, változóan felhős idő, néhol süt a nap, néhol picikét beborul. Ennek ellenére érdemes még kihasználni ezt az időt és sétálni egyet valamerre, hiszen a hétvégén például már tikkasztó kánikula jöhet hozzánk. Apropó sétálgatás, út és járdafelületek újulnak meg, legalábbis a 11. kerületben. Az Ildikó utcában az aszfaltmarás után megújul a Vahut utca és az Ozorai utca közötti szakasz. A járdafelújítások is folytatódnak a kerületükben. A héten a Kunhegyes utcában kezdődnek meg a munkák, a Fegyvernek utca és az Abádi tér közötti szakaszon pedig új térkőborított járda készül. Érdemes lehet majd az ott lakóknak ezt kihasználni, és egy picit örülni, hogy javul a komfortérzet. Nálunk pedig a Queen felvétele a folytatásban, csak hogy a munkahelyen is javuljon. Itt a Radio Gaga a slágeren.

0: olyan zenék szólnak a slágeren, amiktől igazából nyárias lesz a hangulatunk, ami is a Cheerleader például szerintem abszolút ezt hozta. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Odakint a délutáni órákban még többet fog sütni a nap, mint most, de persze erre is kitérünk hamarosan. És játsszuk Sabrina Carpenter zenéjét, aki egyébként egy elképesztő szintén nyárias hangulatú felvételt hoz. A klipben csak tündököl a tűző nyári napsütésben, hajókázik, sütteti a hasát, élvezi a jó időt. Azt hiszem, hogy ezzel tudunk azonosulni. Sabrina Carpenter és az Espresso. Na de előtte a fontos infók. Már is nézzük, milyen lesz az idő, itt van Ági a stúdióban. Szia Ági, lesz a felhő, lesz a csicsa dirdúr, lesznek-e söprőröpködő boszorkányok, mi várhatom a Budapest légterében?
1: Ahogy így kipillantunk a stúdió ablakából, csak elvétve lehet észrevenni néhány felhőt az égen, ezekből még csapadékra nem kell számítani. Veszprémben azt írja az időjósok portálja, hogy inkább lehetnek már elvétve ilyen nyári futózáporok, amik felfrissítik a levegőt, mert hogy lesz ismét felfrissítés. A mai maximum egy ilyen 28-29 fok körül tetőzik.
0: Ha pedig repülőautókat látnak, az a Ron Weasley lesz és Harry Potter, ahogy mennek a súlyba. Köszi Ági!
1: Nincs mit!
0: És persze csekkoljuk azt is, hogy mi a helyzet a forgalomban. Olyan kis szerda délelőtti, tehát nyilván vannak helyek, ahol picit telítettebbek a sávok, mint a Margit körút, mint a Kiskörút, mint a Nagykörút egyes szakaszai. A Hungárián ott nagyjából a Kerepesi út környékén lehetnek picit többen. A Rákóczi úton és az Üllői úton is, ahogy közeledünk a belvárosi szakaszokhoz, egyre több az autós. Erre azért készüljenek, de természetesen azért el lehet jutni A-ból B-ben ma délelőtt is. A műszaki hibás kamion továbbra is akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton a déli szektorban. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M1-esen Budapest irányába Tatabányánál a terelés előtti szakaszon az erős teherforgalom miatt Tatától araszol a kamionsor a külső sávon. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé Komáromnál lehet még némi torlódásra készülni. És persze Áginak is vannak infói, mit hallottál, mit láttál Ági?
1: Dani azt írta nekünk itt az SMS falat, figyelem, hogy a 14. kerületben Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert ott csatornát javítanak, hát ez azt hiszem Budapest szerte elég sok helyen előfordul.
0: Úgy van, köszi Ági, jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM. És a legnagyobb slágerek változatosan. We were good.

nyugat-európai producer formáció, akik számtalan világslágernek készítettek már feldolgozást. Ilyen volt például a Let the Sunshine In a Milk and Sugar előadásában. Ez pedig a Sláger FM egész héten a legnagyobb slágerek változatosan a munkahelyen is. Az ebédidő pedig egyre közelebb, szinte már mindenkinek az jár a fejében. Nekem pedig az, hogy vajon egyébként melyik előadónak a nagy koncertjére lehet majd a következőkben belépőt nyerni. Megsugom, ők éneklik például a Wind of Change című dalt. Na, innen már aztán nem olyan nagyon nehéz kitalálni, hogy kik lesznek azok. Figyeljék a Sláger FM-et, hiszen amikor például egy Scorpions dal megszólal, akkor harmadikként kell telefonálni, és a harmadik telefonáló fog játszani. És közben délben mondja majd Ági a legfontosabb híreket is, de még előtte maga a díva Zséda érkezik hozzánk. Tőle már a Fekete Rúzs.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le! Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy kastély lovak termében tartaná céges partiját? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fánterem a rendezvény.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

0: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az NVM. Szinte az összes balatoni strand kiváló vízminőségű. Jön a kórusok éjszakája Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az NVM, amelynek célja az ügyintézés egyszerűsítése az egyetemes szolgáltatásban, a versenypiacon és az elosztói hálózatban érintett ügyfelek számára. Az átállás idején átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőség szerint még június 30-a előtt, vagy csak július közepe után intézzék ügyeiket. A változás különösen az NVM D-MÁSZ ügyfeleit érinti, mivel az online ügyfélszolgálati felületek is megújulnak. Az okosmérők korábbi adatai csak korlátozott ideig lesznek elérhetők, ezért az NVM azok lementését javasolja. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás a villamosenergia ellátást nem érinti, a szerződések és a díjak változatlanok maradnak. Ellenőrizték a hazai természetes fürdővizeket, a Balaton kiválóan megfelelt. Az NNGK az Európai Unió szigorú minősítési rendszere alapján 4 év teljes adatsora alapján értékelte a hazai természetes fürdővizek minőségét, elsősorban a szennyvíz eredetű baktériumok jelenlétét vizsgálva. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű nagy tavaink, a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó strandjainak többsége kiváló minősítésű. Az NNGK fürdővízminőségi térképe szerint Veszprém vármegyében egyedül a tihanyi somosi strand kapott a többinél rosszabb, tűrhető minősítést. A népszerű strandok, így például a balatonalmádi Veselényi strand, a balatonfüredi Kisfaludi strand, a csopaki Községi strand, a tihanyi Sajkadi strand, a szigligeti strand és Révfülöp minden strandja kiváló minősítést kapott. Néhány fürdőhely, például a Badacsony-Tomai városi strand, vagy a balatonszepezdi Víriuszi strand egyel alacsonyabb jó minősítéssel zárta a vizsgálatot. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, ahol idén először megválasztják az év beach food palacsintáját is. Ennek célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely terén a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérő programok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítás idézi fel a fesztivál 2 évtizedes történetét, emellett hangszerbemutatót is rendeznek. Az esti hangversenyeken a nemzetközi klasszikus gitározás kiemelkedő művészei lépnek színpadra, többek között Horvátországból, Japánból, Romániából és Koszovóból. Második alkalommal rendezik meg a Kórusok Éjszakája Veszprém Fesztivált június 20-án szombaton. Délutántól késő estig a rendezvényen 30 kórus és több mint 800 énekes lép fel, a város 10-nél is több helyszínén. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy bemutassa a közös éneklés közösségformáló erejét, és tovább erősítse Veszprém zenei hagyományait. A fesztivál a budapesti Kórusok Éjszakája mintájára jött létre, és a program végén közel 1000 résztvevő közös énekléssel zárja az estét. Lesznek kóruskoncertek többek között az Auerházban, a Sarolta udvarban, a Kisfaludi teremben, a Csermák Antal zeneiskola előtti téren és a Színház kertben. Veszprém 2019 óta viseli az UNESCO Zenevárosa címet, amelyhez az ilyen kulturális események is hozzájárulnak.
1: És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el, jó utat kívánok. Egy picit telítettebbek a forgalmi sávok. Budapesten a Budaörsi úton, a Hegyalja úton, a budai oldalon a rakpartokon, kicsit több lehet az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, sokan vannak a Rákóczi úton, az Öllői úton és az Andrássy út egyes szakaszain is. Arra készüljenek azok, akik a Hungárián autóznának, hogy nem működnek ott a jelzőlámpák a Salgótarjáni utcánál áramszünet miatt, ez várhatóan 15 óráig így marad. Fontos tudni arról, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a terelés előtti szakaszon az erős forgalom miatt Tatától arra szól a kamionsor a külső sávban. A terelést elérve személyautóval az átterelt sávot érdemes használni. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot. A forgalom csak az átterelt sávon halad, nagyjából 2-3 kilométeres ott a torlódás. Ha most indulnak Budapest felől abba az irányba, erről mindenképp jó dolog tudni szerintem. Továbbá járműhiba miatt nem közlekedik a 2B villamos Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Belevaló viszkonzini lány énekel a folytatásban. Csodaszép szerdai napot a stúdióban Karakas Balázs az ebédhez jó étvágyat. A folytatásban pedig Eva Maxnek adom át a stafétát. Számtalan nagy zenével bizonyította már, hogy bizony van helye a nemzetközi zenei életben. Itt a Soul Am I.

0: Egy könnyed dal a 80-as évek legnagyobb klasszikusai közül, és valahogy amikor ezt hallgatom, még mindig egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis nyárias nyaralós hangulat van rajtam. Madonna és a La Isla Bonita itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Hol felhősebb, hol naposabb, most már délután Budapesten, ennek szerintem lehet örülni. Akár csak annak, hogy a legnagyobbak között hamarosan a Magna Cum Laude veszi át a vezetést, aminek már kevésbé lehet örülni, hogy zajos lehet az éjszaka Rákoshegyen. Ugyanis éjszakai zajjal járó munkákat végez a MÁV júniusban a Budapest Újszász Szolnok vonalon, emiatt Rákoshegyen 18-án csütörtökön, azaz holnap este 9-től másnap hajnal 5-ig érdemes az ablakokat zárva tartani a vasútvonalak mentén. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál ezen ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt ugye munkálatukkal a vasúti szakemberek. Itt pedig, ami jön a folytatásban, az egyáltalán nem zaj, hanem zene a füleknek. A Depes Mód is hamarosan beköszön a Free Love-val, most pedig Mező Misiék, avagy a Magna Cum Laude. Tőlük jön a köszönet!
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek,

0: Egy kellemes, melankolikus dalocska, a Soul Asylum és a Runaway Train itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágereket pörgetjük változatosan az ebédszünetben is, és bízom benne, hogy ebből mindenkinek kijutott egy picike. Amikor lehet egyet plecskálni a kollégákkal a konyhában, inni utána egy kávét, és mellette remek dalokat hallgatni. Meg persze nem elfelejteni, hogy közben keressük a legnagyobb sztárok slágereit. Ha meghallják most a következőkben a Scorpions-t énekelni, akkor harmadikként hívják a Sláger FM-et a 0630 30 30 95 80, hiszen a harmadik telefonálónak van lehetősége játszani, és neki van lehetősége megnyerni a páros belépőt az adott világsztár, jelen esetben majd következőnek a Scorpions együttes koncertjére. Nálunk a következőkben most a One Republic énekelne, de előtte fontos információkkal jövünk. A Sláger FM szól, benne pedig már is csekkoljuk az időjárást. Ági, frontokkal hogy állunk? Meleg, hideg, egyszerre a kettő esetleg, mi újság?
1: Nem lesz most semmilyen front, Balázs, el kell, hogy keserítsek. Nem lesz mire ráfogni a morcosságunk.
0: Ja. De egyébként
1: sosem vagyunk morcosak.
0: De hogy nem, én szoktam kínlódni általában, vagy akkor mindig ráfogom arra, hogy csak front van.
1: Egyébként meg tudlak nyugtatni elfelől, mert attól függetlenül, hogy nem lesz ma front, a felmelegedés, meg ez a nagy hőingadozás okozhat még kellemetlenségeket az érzékenyeknél. 28-29 fokot ígértek például a fővárosra és agglomerációnkba, és itt-ott lehetnek frissítő nyári záporok, de nem hiszem, hogy ez sok vizet zavar.
0: Tóti, Ági, köszi! Vizet biztos nem, de azért az autós forgalmat zavarja a baleset, ami a 13. kerületi Hollán Ernő utcában történt. A Radnóti Miklós utcánál kell óvatosan közlekedni. A Hungária körúton pedig nem működnek a jelzőlámpák a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt egészen délután 3 óráig, legalábbis a jelenlegi előrejelzések ezt mutatják ezzel kapcsolatosan. Tudjanak róla, hogy azért vannak pontok a városban, ahol nehézkesebb lehet a haladás, ilyen például a Margit körút egyes szakaszai, a Kiskörúton és a Nagykörúton is többen vannak. Szakaszonként a Hungárián is, főképp ott a nagyobb csomópontok környékén lehet lassabb az átkelés, és szakaszonként főképp a belvároshoz közelebbi részeken az Üllői út és a Rákóczi út forgalma is leterheltebb.
1: Várjál, Balázs, nekem is van. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál. Toronydarú építése miatt ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Pontos info, hogy a 33-as autóbusz vonalán új megállóhely létesült, hát azoknak, akik használják a 33-ast, mától a Budafoki úton befelé, a Priele Kornélia utca előtt, a Priele Kornélia utca elnevezéssel, itt ennyi változott.
0: Szupi vagy, köszi!
1: Nincs mit!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Soul zene koronázatlan királynője, Amy Winehouse és a Back to Black itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan. Még a koncertélmények nyarán is, csak mondom, milyen sztárok koncertjeire vihetjük el önöket? Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, de majd még a későbbiekben jön Pitbull, Seal, Lenny Kravitz is, úgyhogy hatalmas világsztárok koncertélményét hozzuk el itt a Sláger FM-en önöknek, úgyhogy folyamatosan érdemes a rádiót figyelni. Nálunk pedig Tom Grennan most a következőkben, aki virtuálisan ad koncertet. A csávó elképesztő kemény. 18 éves volt, megtámadták az utcán, nem tudom hány fémlemezzel, meg csavarral rakták össze újra az embernek az állkapcsát. Azt mondta, ha tél jön, még bizony mindig fáj. De ennek ellenére az ember elképesztő kemény, professzionális futballjátékos is egyébként, a Lotonban is játszott, megpróbálkozott az Aston Villánál is. Elképesztő mennyi mindennel foglalkozik ez az ember. Szerencsére énekel is Tom Grennantól itt a Little Bit of Love.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
4: A tartozás összege 36 ezer dollár.
5: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
3: Megoldom.
6: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
7: Mi történt magával, hangoló?
8: Nyisd ki a széfet.
6: A zongora hangoló. A mozikban.
9: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
12: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
14: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Hamarosan újabb részleteket közölhetnek az aranykonvoj ügyben. Csökken a parlamenti képviselők havi tiszteletdíja, az is kiderült mennyivel. És 27 helyszínen várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján, Szolnok térségében. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. A közeljövőben érdemi eredményre lehet számítani az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. Az ügyészség közlése szerint soron kívül zajlik a nyomozás, és minden szükséges intézkedést megtesznek az ügy körülményeinek teljes feltárására. Az Alkotmányvédelmi Hivatal még március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen, a feljelentés pedig pénzmosás gyanúját vetette fel. Az ügyészség másnap a NAV-ot jelölte ki eljáró nyomozóhatóságként, a nyomozás pedig jelenleg is folyamatban van. A közlés szerint a NAV akciójáról az ügyészség csak utólag szerzett tudomást, közben jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények gyanúja miatt is eljárás zajlik. A kormány az ügyben belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a TEC-nél és az érintett szolgálatoknál. Változnak az országgyűlési képviselők juttatásai és elszámolási szabályai. A Magyar Közlöny azt írja, hogy a módosítások az országgyűlés működésében vezetnek be költségcsökkentő intézkedéseket. A képviselők alaptiszteletdíja a jövőben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 1,8-szerese lesz. Az állandó bizottsági tagság, illetve több bizottsági megbízatás továbbra is magasabb díjazással járhat. A képviselőcsoportok vezetői az alaptiszteletdíj 2,6-szorosára jogosultak. A törvény az üzemanyagköltségek elszámolását is szabályozza, és az elektromos, illetve hibrid autók töltési költsége is elszámolható lesz. A mobiltelefonszolgáltatás díját ugyanakkor a tiszteletdíjból vonják le. Belső vizsgálat indult az esztergomi Szent Antal Ferences gimnázium és kollégiumban, miután a Telex beszámolója szerint az egyik prefektus bántalmazott egy 8-os diákot. Az eset még októberben történt. A nevelő elismerte, hogy elveszítette a türelmét és megütötte a fiút. Az iskola igazgatója a lapnak azt írta, hogy a történtek miatt belső vizsgálatot indítottak, és az érintett felnőttekkel szemben munkaügyi szankciókat alkalmaztak. Az ügyben az esztergomi rendőrkapitányság könnyű testi sértés miatt indított eljárást ismeretlen tette ellen. A diákot később kivették a kollégiumból, szeptembertől pedig egy másik iskolában tanul tovább. Zajos éjszakára számíthatnak a Rákoshegyi vasútvonal mentén élők. A MÁV júniusban éjszakai zajjal járó karbantartási munkákat végez a Budapest új 100 Szolnok vonalon. Rákoshegyen június 18-án, vagyis a holnapi naptól csütörtök este 9 órától másnap hajnali 5 óráig dolgoznak majd a vasúti munkagépek, ezért a vasútvonal közelében lakóknak érdemes zárva tartaniuk az ablakokat. A munkavégzés az állomásokat, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokat és a vasúti átjárókat is érintheti. A vasúttársaság azt közölte, hogy a karbantartást végző gépek a munkák ideje alatt okozhatnak zajt, ezért a lakosság megértését és türelmét kérik. Idén 25 szolnoki helyszínen, valamint két térségi településen, Rákóczi falván és Tiszaföldváron várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A programokat június 20-án rendezik meg többnyire ingyenesen, néhány esetben kedvezményes belépéssel. Szolnok városháza tájékoztatása szerint új helyszínként csatlakozik az esemény sorozathoz, a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatóval és éjszakai lövészettel is készülnek majd. Továbbra is napsütéses idő jellemzi vételkörzetünket, a legtöbb helyen már tapasztalhatunk felhőket, amelyek takarhatják a napsütést, illetve ezekből könnyű záporok is előfordulhatnak, de 28-29 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
8: Így egy óra után 4 perccel, persze, hogy a közlekedési infókat is hozzuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Hollán-Ernő utcában, a Radnóti Miklós utcánál, és sajnos nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Salgótarjáni utcánál áramszünet miatt. Ez várhatóan 15 óráig marad így, úgyhogy erre számoljanak. Tudni kell arról, hogy lassabb a forgalom a Margit körúton, illetve a budai oldalon, az alsó rakparton. Erősebb lehet még a forgalom egy kicsit a Kiskörúton, a Nagykörúton, szakaszonként a Hungárián, valamint a Rákóczi úton is, főképp a nagykörúti csomópont környékén lehet egy picit lassabb az átkelés. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között műszaki hiba miatt a külső sávon továbbra is áll egy tehergépkocsi. Hát mindenki próbálja ott kikerülgetni a dolgot, de azért több kilométeres hosszúságú torlódásra számíthatnak. Két kis teherautó és egy személyautó ütközött össze Bicskénél az átterelt sávon, így most már ott a 37-es kilométernél is áll a forgalom. A mentőhelikopter érkezése miatt a forgalom Hegyeshalom felé és Budapest felé is áll, úgyhogy jelentős forgalmi torlódás várható, érdemes inkább az egyes főúton közlekedni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: Jó munkát a stúdióban, Karakas Balázs. Kicsit irigykedem a világsztárokra. Itt van például Katy Perry, aki holnap délután Spanyolországban koncertezik, estére meg átrutszam már Portugáliába egy előadásra. Oké, hogy munkod, azért gyönyörű tájakat láthat közben. Most nálunk jön Teenage Dream. Sláger!

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeret.

Nick Jor és a napfénytetős dal, Sunroof, itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Gyakorlatilag már a munkahét második felében járunk. Ha matematikailag kiszámoljuk, amúgy kijön. Úgyhogy így érdemes most már így mentálisan is magunkat szerintem hangolni. És persze úgy, hogy rengeteg jó dolog vár minket a hét második felében is. Például a Kokáért 20-án közösségi pikniket és főzősót szervez a zuglói önkormányzat a Bosnyák téri szökőkút melletti árnyékos területen. A szervezők többféle programmal is készülnek szombaton 10 és délután 2 óra között. Itt lehetőség nyílik részt venni Fazekas Bálint kreatív séffel egy főzőworkshopon, ahol mesél majd a termékekről, majd együtt lehet ugye készíteni különböző szezonális fogásokat és elfogyasztani a kóstolókat. Mindez ráadásul ingyenes, de azért regisztrációhoz kötött, szóval tervezzenek vele. Jó szórakozást kívánok hozzá, a folytatásban pedig egy olyan dal, ami nagyon-nagyon megy. Szerintem elképesztő, főleg így a kajakóma időszakában. Ha becsukjuk a szemünket és csak hallgatjuk, hagyjuk a ritmusnak, hogy átjárjon minket, akkor az nem semmi élmény lesz. Sting és a Fragile itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Tette fel azt a kérdést, amit szerintem hölgyek milliói naponta akár. Where is my husband? Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Camila Cabello-nak ilyen kérdéseket biztos, hogy nem szükségeltetik feltenni. Állítólag az elképesztő módon milliárdos barátjával, Henry Jr. Chalhoubbal szakítottak. Egy évig tartott max a kapcsolat, nem is nagyon számolt be róla egyébként a bulvár sajtó, de most a People magazinhoz olyan infók jutottak, hogy külön folytatták. De hogy mi volt azok, azt bizony csak ők tudhatják. Mi meg azt, hogy Camila Cabello énekel. Jön a Don't Quit azonnal. És már is nézzük, hogy mi újság a budapesti légkörben. Zsupos Ági itt van velem a stúdióban ismételten. Ági, pollenekkel hogy állunk? Szia!
1: Hú, belekérdeztél a közepébe, pont mondani akartam, hogy itt, ahogy a stúdióból kinéztünk az előbb a szünetben, akkor láttuk, hogy azért ezek a kis bárányfelhők már így gyülekeznek fölöttünk. Elvétve még ilyen kis nyári zápor a zivatarra lehet számítani, de ez inkább csak felfrissíti majd ezt a 27-29 fokos meleget. Ha már a pollenre rákérdeztél, ismét felerősödik a pollenterhelés, de szerintem tudod, amikor mondjuk, hogy mikor lesz pollenterhelés, biztos vagyok benne, hogy aki allergiás, az már törölgeti a szemét.
0: Azt tudja.
1: Úgyhogy
0: azt
1: neki tudja. Ez már nem segítség, igen, hogy most szólok.
0: Én együtt érzek. Ági, köszi. És hát persze pollenekkel vagy anélkül, de azért bőven van miről beszámolnunk. Például baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületi Egressy úton a Nagy Lajos Király útjánál, és nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt, várhatóan 15 óráig kell erre készülni. Egyébként Budapesten sokfelé lassabb a haladás, szakaszonként például a Kiskörúton és a Nagykörúton is egyes részeken azért nehéz lehet átkelni, illetve egyes részeken az Üllői úton, valamint a Rákóczi úton is telítettebbek a forgalmi sávok. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között már elszállították a műszaki hibás kamiont, megindult a forgalom, de persze a kamiontorlódás továbbra is több kilométeres hosszúságú csak lassan tud feloszlani. Volt egy baleset is, hiszen több jármű ütközött össze Bicskénél Budapest felé az átterelt sávon. A helyszínen is idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. E két esemény miatt Budapest felé a következő órában jelentős forgalmi dugó várható. Aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Érdemes szerintem az egyes főúton kerülni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Nagyon jó hangulatú és lendületes dal, kitől mástól, mint a világsztár Robbie Williamstől. Ez volt a Candy itt a Sláger FM-en, ahol nem csak hogy pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan, hanem velünk van a koncertélmények nyara is. A Sláger FM elviszi önöket a világ legjobb szupersztárjainak budapesti koncertjére. Hogy kik jönnek? Scorpions, One Republic, Duran Duran, itt lesz Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz. Hatalmas lesz a választék, úgyhogy folyamatosan érdemes a Sláger FM-et hallgatni, hiszen az idei nyarat igyekszünk azért különlegessé tenni. Rózsa Magdi számára biztos vagyok benne, hogy különleges. Én pont azon gondolkoztam, hogy nagyjából egy 20 éve már, hogy megnyerte a Megasztárt, és ezáltal igazi nagy magyarországi szupersztárrá tudott változni, és persze ott van a nagy színpadokon, és megtölti a lelátót. Itt a folytatásban Rózsa Magdi, tőle már az egyszer fenn, egyszer lenn.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
4: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után!

0: Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. A polgármester búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Katanics Sándort a Lovasi László gimnáziumban. Csütörtökön kezdődik a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranya vármegyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Vízhiány lesz Várpalotán csütörtökön. A Bakonykart szolgáltatói tájékoztatása szerint június 18-án 8 és 12 óra között vízhiány várható a Sörház a Felső Inkám utcában és a Szent István utca 24, 26 és 28 szám alatt. A szolgáltató tervezett javítási munkálatokat végez. Érdemes előre ivóvizet tartalékolni, és a szolgáltatás visszakapcsolása után jól kiereszteni a csapokat. Rendhagyó módon búcsúztatták kedden a nyugdíjba vonuló Katanics Sándort a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban. Az utolsó tanítási órán személyesen köszöntötte a pedagógust és önkormányzati képviselőt Porga Gyula polgármester, aki váratlanul látogatott el az osztályterembe. A több mint 40 éve tanító matematika-fizika szakos pedagógus pályafutásának teljes egészét a Lovasi gimnáziumban töltötte, ahol egy évtizeden át igazgatóként is dolgozott. A diákok tapsal fogadták a búcsú pillanatait. Porga Gyula méltatta Katanics Sándor oktatási és közéleti munkáját, kiemelve, hogy politikai nézetkülönbségeik ellenére kölcsönös tisztelet jellemzi kapcsolatukat. Katanics Sándor 1998 óta tagja a Veszprémi Közgyűlésnek, és országgyűlési képviselőként is szolgálta a várost. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a Gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvényhelyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Június 15-től tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni a Zamárdi Nagystrand sétányán, írja a Pénzcentrum. Az önkormányzati döntés alapján a korlátozás augusztus végéig érvényes a Margó-Ede sétányon. A területre a mikromobilitási eszközök mellett házi kedvenceket sem lehet bevinni, vagyis kutyát pórázon vezetve sem szabad sétáltatni a sétányon. 9. alkalommal rendezi meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált a Veszprémi Petőfi Színház június 18-a és 21-e között. A 4 napos programsorozat felvonulással indul, majd előadások, családi programok, koncert és beszélgetés sorozatok várják a közönséget. Színpadra kerül többek között a Hippolyta Lakály és a Meseautó, emellett ismert operettművészekkel találkozhatnak az érdeklődők. A fesztivál részeként operett, kertmozit, gyermekprogramokat és zenés irodalmi esteket is rendeznek. A zárónapon operettvonat közlekedik majd a városban, este pedig nemzetközi operettgálát tartanak sztárfellépőkkel. A szervezők szerint az esemény a magyar operett hagyományainak ápolását szolgálja, miközben a fiatalabb generációkat is megszólítja.
1: És 2 óra is elmúlt már 4 perccel, persze, hogy a közlekedési információkat sem felejtjük el. Sok az autós egy szakaszon a Krisztina körúton és a Margit körúton, több autóssal találkozhatnak a rakpartokon, a Kiskörút és a Nagykörút egyes szakaszain is jelentősebb a forgalom, mint ahogy a Rákóczi, az Andrássy és a Váci utakon, meg az Üllői úton is egyes részeken kicsikét lassabb lehet az áthaladás. Arról kaptam információkat, hogy egy kisebb baleset történt az Üllői úton, ezt Zoli írta meg nekem SMS-ben, 06 30 30 30 95 8, itt érhetnek el önök is, és például erősítsék meg Zoli értesüléseit. Ugye, arról már a BKK-tól kaptunk híreket, hogy baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben is, az Egressy úton, a Nagy Lajos Király útjánál, és tudni kell, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt, ez várhatóan délután 3-ig, tehát cirka még egy óráig kell erre számítani. Az M1-esen több jármű ütközött össze Bicskénél a Budapest felé vezető oldalt az átterelt sávon, a helyszínen április idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállós sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. Órákban mérhető a torlódás. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már 2 óra is elmúlt, robok tovább a munkaidő. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Egy Hawaii-ing, mikrofonsíró, napsütés, igazi laza hangulat. Na, hogy egy jó Bruno Mars dal kell ehhez. Itt az újdonság, ami nagyot megy most a nemzetközi sikerlistákon. I just might.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

A mindig zseniális Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ez a Sláger FM hétközben, a munkahelyen a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Azért lehetett már arról hallani, hogy Schwarzenegger itt van Budapesten. Nekem egyik ismerősöm is találkozott vele. Szóval azért úgy terjedt szájról szájra a hír. Egy amerikai akciófilm forog most, ugye Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével a Stadionok állomás alagúti részén. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, így gyakorlatilag leállítják a forgalmat az M2-es metró félvonalán. Szombaton és vasárnap a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem járnak majd a szerelvények. Pótlóbusszal lehet majd közlekedni az Őrs vezérterénél a Fehérúti autóbusz végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrs vezértere után is fel lehet szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megálló helyéről indul majd. Egyébként mindenképpen érdemes a pontos részleteknek utána járni, mielőtt az M2-es metróval közlekednének a hétvégén. Nálunk pedig most a Crowded House, Don't Dream It's Over. Ezzel kívánok kitörtést a mai melóhoz.

0: megunhatatlan Silo Green óta a Forget You, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Érezzük a nyár szellőit Budapesten, a Kátszai dalával pedig erre hamarosan fel is rakjuk majd a pontot. Tőlük a Gabriela hallható, na de hogy milyen lesz még az idő, azt már is megfejtjük Ágival. Ági, bárányfelhők bégetnek-e már Budapesten?
1: Bégetnek még mindig, az az igazság. Kora délután óta, igen, ezt tapasztalhatjuk. Isten, igazából olyan nagy változás nem történt az előző órához képest, aki pedig most kapcsolt ide ránk, annak szólok, hogy szuper jó idő lesz továbbra is, 28-29 fokos maximumokat ígérnek Veszprémben, nagyobb eséllyel lesznek majd elvétve záporok, frissítő zivatarok, itt Budapesten is van rá egy halvány esély.
0: Szuper, köszi Ági! Ami pedig nem túlságosan szuper, hogy egy baleset történt, a 10. kerületi Fehér úton a Kerepesi út előtt vezessenek arrafelé nagyon óvatosan. Mindezek mellett itt vagyunk a hétközépső munkanapján, van, aki már végzett, látszódik azért, hogy mocorog most már a forgalom a fővárosban, például a Margit körúton is, a rakpartokon is nehézkesebb a haladás egyes szakaszokon. Többen vannak szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton is, néhol a Hungárián is lassabb az átkelés, illetve a Rákóczi út és az Üllői út forgalma is egyre mozgolódósabb, szóval csak türelmesen. Készüljenek arra, hogy az M1-esen korábban több jármű ütközött össze Bicskénél Budapest felé az átterelt sávon. A helyszínelést befejezték, minden sávon elindult a forgalom, de továbbra is jelentős a torlódás. Ja, 6-7 kilométeres. Azért az tényleg érezhető. Ági?
1: Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre ismét lezárják a pesti alsó rakpartot, hölgyeim és uraim, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, ezt talán már ezen a ponton hozzá se kell tennünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: Amikor nagyon várjuk már a munkaidő végét, akkor CIA-ben kisegít bennünket. A Kendrick Lamarral közös The Greatest forgott itt a Sláger FM-en. Elmúlt már 3:43. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szinte nyárias a hőmérséklet, 28-29 fokot lehet mérni Budapesten, és egyébként a fővárosra is kiadták a citromsárga figyelmeztetést zivatarveszély miatt. Úgyhogy mindenképpen úgy érdemes neki készülni ennek a napnak, hogy itt meglepetések bármikor jöhetnek. Apropó meglepetések, itt van a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Bármikor jöhet ismételten egy világsztár, akinek a koncertjére belépőt lehet nyerni. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, érkezik majd Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, azt megsugom csak így, hogy egy picikét segítsek, hogy a következő előadó művész, vagy inkább együttes, akinek keresni kell a dalát, az bizony a Scorpions lesz, úgyhogy következőnek majd Scorpionsra lehet koncertjegyet nyerni. Figyeljék a Sláger FM-et a folytatásban is. Közben Olivia Dean mindjárt érkezik hozzánk, előtte pedig még a Follow the Flow és a Maradok távol.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibus a mediterrán nyaralások szakértője www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: familypark.at.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
10: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
1: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Jövő héten kerülhet a parlament elé az új vagyon visszaszerzési hivatalterve. Nagy rágulás jöhet az új lakásoknál, és rövidfilmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhetnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a kormány beterjeszti a hivatal létrehozásáról szóló javaslatokat. A kormányfő szerint az új szervezet elsődleges feladata az elmúlt 20 év vagyon, az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása lenne. A hivatal vizsgálná a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, valamint jogi támogatást adna a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséhez. Magyar Péter a bejegyzésben úgy fogalmazott, a közpénz visszanyeri közpénz jellegét, a jogszabályok részleteit várhatóan a parlamenti benyújtás után lehet megismerni. Akár 10 millió forinttal is drágulhatnak az új építésű lakások, ha nem hosszabbítják meg az év végén lejáró kedvezményes áfakulcsot. A Piac és Profit szerint december 31-én jár le az új lakásokra vonatkozó 5%-os áfa, amely döntés hiányában automatikusan 27%-ra emelkedik vissza. A GDN ingatlanhálózat tulajdonosa szerint a beruházók várhatóan nem vállalják át a 22% pontos különbséget, hanem részben vagy egészben a vevőkre hárítják. Ez nagyjából 20%-os áremelkedést jelentett az új építésű piacon. A szakértő arra is figyelmeztet, hogy az új lakások drágulása a használt lakások árait is felfelé húzhatja. Fizető parkolás bevezetését fontolgatja a Pesterzsébeti önkormányzat több kerületi helyszínen. A döntés előkészítéséhez a lakosság véleményét is kikérik, írta az ittlakunk.hu. A képviselőtestület azért foglalkozik a kérdéssel, mert egyre több panasz érkezik a parkolási nehézségek miatt, miközben a parkolóhelyek száma számottevően nem bővíthető. A fizetővárakozás lehetősége a Tátra tér környékén, a Gubacs Dunapart térségében és a városközpontban merült fel. Az önkormányzat szerint a problémát a lakossági autók számának növekedése, valamint a környező településekről és a kerület külső részeiről érkező járművek is súlyosbítják. A fizető övezetekben a helyiek kedvezményes várakozási hozzájárulást kaphatnának, de ez nem jelentene kizárólagos parkolóhely használatot. Pár perc kortárs címmel rövidfilmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum. Az intézmény közlése szerint a 18 és 35 év közötti alkotók, illetve alkotócsoportok jelentkezését várják műfaji korlátozás nélkül. A pályázatra mobiltelefonnal készített 1-3 perces rövidfilmeket lehet beküldeni, amelyek új nézőpontból mutatják be a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A műveket szeptember 1-e éjfélig várják. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a kortárs művészetet a fiatal generációkhoz, és bemutatkozási lehetőséget adjon a fiatal alkotóknak. A pályaműveket 5 tagú szakmai zsűri értékeli, a fődíj pedig 600 ezer forint. Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is el lehet jutni a múzeumok éjszakája budapesti helyszíneire. A BKK közlése szerint szombatról vasárnapra virradó éjjel 7 különböző útvonalon közlekednek a múzeumbuszok, amelyeket a rendezvényre szóló karszalaggal külön díj nélkül lehet használni. Pontos azonban, hogy a karszalag csak a múzeumi járatokon érvényes. A menetrend szerinti nappali és éjszakai BKK járatokon nem. Továbbra is kitart a délután hátra lévő részében is a kellemes nyári napsütés, elvétve még lehetnek záporok, zivatarok kis eséllyel a fővárosban, nagyobb eséllyel Veszprém térségében. A maximumok továbbra is 27-29 fok között alakulnak.
13: És már is nézzük, hogy hol mi újság az utakon. Balesetmentes közlekedést kívánok. Budapesten a Krisztina körúton és a Margit körúton telítettebbek a forgalmi sávok, és már a rakpartok is kezdenek azért elesni. Sokan elindultak hazafelé a munkából, ez kezd látszódni az utak forgalmában is. A kis körúton és a nagy körúton is szakaszonként többen lehetnek, mint ahogy a Hungárián és a Könyves-Kálmán körúton is. Egyes szakaszokon az Üllői és a Rákóczi utakon is legyenek körültekintőek ezeken a részeken. És még ugye nem is vészes a helyzet, ennél azért izgalmasabb szokott lenni általában a szituáció 4 órát követően. Egyelőre még amit fontos tudni, hogy a 10. kerületi Fehér úton baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi út előtt, így ott is fokozott óvatosságra van szükség. Az M1-es autópályán is összeütközött több jármű is, korábban Bicskénél a Budapest felé vezető oldalon az átterelt sávon. A 37-es kilométernél befejezték ugyan a helyszínelést, megindult a forgalom mindkét sávon, de ugye a torlódás továbbra is jelentős, 6-7 kilométeres. A 2-es főúton Rétság területén pedig aszfaltoznak, a forgalom több kilométeren torlódik.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Három múlt itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Csodálatosan szép napot, én Karakas Balázs vagyok, a munkahelyek kedvenceit is játsszuk. Itt van Réma és Selena Gomez most a folytatásban. Selena Gomeznak kiváló a romantikus kapcsolata, erről az Instagram profilján is lehet bizonyítékot találni.

0: ez mennyire jó volt. A Spandau Ballet és a True itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. 29-28 fok főváros szerte lehet élvezni a jó időt, az már egyszer bizonyos. És természetesen a jó időben néha hajlamosak vagyunk elfelejteni a szabályokat is. Ennek bizony lehetnek aztán szankciói. Például a kokáért a kertvárosban egyre többen szeretnek a zöld felületen parkolni gépjárművükkel, ami azért ugye enyhén szólva is illegális cselekmény. Most a közmeghallgatáson érkezett lakossági panaszra reagálva a kerületben a jövőben fokozott ellenőrzésekre kell számítani. Ugye a gépjárművel zöld területen, zöld sávon szabálytalanul parkoló és jogsértést elkövető sofőrökkel szemben a közterületfelügyeleti iroda munkatársai bizony-bizony bírság kiszabását kezdeményezhetik. Úgyhogy fontos, ne parkoljanak zöld felületen, és hallgassanak jó zenét velünk együtt közösen, hiszen Gracie Abrams, egy fiatal amerikai lány itt van már a folytatásban, tőle egy kiválóság a That's So True.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: Ők voltak a London Beat és az I've Been Thinking About You, ez pedig a Sláger FM. Lassacskán a szerdai munkaidő vége pedig egyre közelebb, a koncertélmények nyara pedig továbbra is zakatol. Még egyszer megsúgom, Scorpions dalt kell keresni a rádióban, ha hallják a német bandát énekelni, hívják harmadikként a 0630303098-as számot. Mindeközben Ray Dalton érkezik, aki karrierjét gospel és R&B énekesként kezdte, hát aztán azért inkább hip-hoposodott egy picit, főleg akkor, amikor McLemore-ral és Ryan Lewis-szal 2011-ben a sikerlistákat meghódította. Ez már szóló siker, Blood Runnin, előtte viszont néhány hasznos info és partnereink is figyelmet kérnek.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
3: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
1: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
4: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
12: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: A reklám után.
0: És berobogott hozzám Zsupos Ági, hatalmas mosolyjal a stúdióba. Szia Ági! Hát minek örülünk ennyire?
14: te nem érzed, hogy a mai napon milyen napsütés, és olyan jó a kedvünk. Egyébként ez tényleg így van, nem csak fiziológiailag, de hogy így pszichológiailag is, hogy a sok napsütés nagyon jó hatással van a hangulatunkra, ebben fürdőzünk egész nap, 28-29 fokos maximumokat mérhetünk, és ma hajnalban késő este is 20 fokot mérhetünk, majd 19-20 fokot, úgyhogy én azzal kiegyezek.
0: Hát azért nem lesznek hűvösek az éjszakák Budapesten.
14: Nem!
0: Szuper! Köszi, Ági! Na, hogy a közlekedési információkat sem felejtjük el, hiszen erős a forgalom a Kiskörúton, az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is sokan vannak a nagyobb csomópontok térségében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton is sokan vannak a Margit hídtól déli irány. Az M1-esen Budapest felé a Szárliget és az M0-as autóúti csomópontok között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. És Áginak is vannak ám infói. Mit hallottál, Ági?
14: A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot. Közmű felújítás miatt, és az is nagyon fontos és kiemelendő, hogy az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetés javítanak. Mi is itt vagyunk a környéken, úgyhogy ezt szemmel verhetjük, Balázs.
0: Úgy tesszük, Ágikám, úgy tesszük. Köszi.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Benség és Dua Lipa és a Love Again. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan nyúlfarknyival délután 4 óra előtt. Ez több dolgot is jelenthet. Az egyik, hogy például egyre többen lesznek a budapesti utakon. Ez általában garantálható. A másik az, hogy én megyek, a harmadik pedig az, hogy jön kis Kata! Szia!
1: Szia! A negyedik pedig az, hogy ki szeretne Scorpions koncertre menni? Na ki? Na ki?
0: Számolgathatunk itt egy ideig tovább, és nem tudom, hogy hol lehet a vége.
1: Igen. Jaj, hogy vagy Balázs?
0: Hát figyelj, én csak kapkodom a fejem, hogy egyébként milyen nagy nevű sztárok érkeznek Budapestre, és milyen nagy nevű sztárok koncertjeire lehet belépőt nyerni a Sláger FM-en. Érdemes lesz még a folytatásban is egész nap, hétvégén, hétköznap, heteken át folyamatosan a Sláger FM-et hallgatni.
1: Sőt, egész nyáron, mert a koncertélmények nyara egész nyáron tart. Sőt, valami azt csúgja, hogy még a szeptembert is behúzzuk, de ezt nem akarom így előre borítékba zárni.
0: Vannak látok-e képességeid, az fix. Kata, tiéd a következő órákra az érvényesülés lehetősége, én pedig búcsúzom Váci Eszter és Beri közösével itt az Egyedül. Karakas Balázs kicsekkol, holnap délelőtt 10 órától jövök ismét.
1: Szia!

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
4: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az NVM. Szinte az összes balatoni strand kiváló vízminőségű. Jön a kórusok éjszakája Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az NVM, amelynek célja az ügyintézés egyszerűsítése az egyetemes szolgáltatásban, a versenypiacon és az elosztói hálózatban érintett ügyfelek számára. Az átállás idején átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőség szerint még június 30-a előtt, vagy csak július közepe után intézzék ügyeiket. A változás különösen az NVM DMS ügyfeleit érinti, mivel az online ügyfélszolgálati felületek is megújulnak. Az okosmérők korábbi adatai csak korlátozott ideig lesznek elérhetők, ezért az NVM azok lementését javasolja. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás a villamosenergia ellátást nem érinti. A szerződések és a díjak változatlanok maradnak. Ellenőrizték a hazai természetes fürdővizeket, a Balaton kiválóan megfelelt. Az NGK az Európai Unió szigorú minősítési rendszere alapján 4 év teljes adatsora alapján értékelte a hazai természetes fürdővizek minőségét, elsősorban a szennyvíz eredetű baktériumok jelenlétét vizsgálva. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű nagy tavaink, a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó strandjainak többsége kiváló minősítésű. Az NGK fürdővízminőségi térképe szerint Veszprém vármegyében egyedül a tihanyi somosi strand kapott a többinél rosszabb, tűrhető minősítést. A népszerű strandok, így például a Balatonalmádi Veselényi strand, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, a Csopaki Községi strand, a Tihanyi Sajkadi strand, a Szigligeti strand és Révfülöp minden strandja kiváló minősítést kapott. Néhány fürdőhely, például a Badacsony-Tomai Városi strand, vagy a Balatonszepezdi Víriuszi strand egyel alacsonyabb jó minősítéssel zárta a vizsgálatot. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, ahol idén először megválasztják az év beach food palacsintáját is. Ennek célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely terén a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérő programok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítás idézi fel a fesztivál 2 évtizedes történetét, emellett hangszerbemutatót is rendeznek. Az esti hangversenyeken a nemzetközi klasszikus gitározás kiemelkedő művészei lépnek színpadra, többek között Horvátországból, Japánból, Romániából és Koszovóból. Második alkalommal rendezik meg a Kórusok Éjszakája Veszprém Fesztivált június 20-án szombaton. Délutántól késő estig a rendezvényen 30 kórus és több mint 800 énekes lép fel, a város 10-nél is több helyszínén. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy bemutassa a közös éneklés közösségformáló erejét, és tovább erősítse Veszprém zenei hagyományait. A fesztivál a budapesti Kórusok Éjszakája mintájára jött létre, és a program végén közel 1000 résztvevő közös énekléssel zárja az estét. Lesznek kóruskoncertek többek között az Auerházban, a Sarolta udvarban, a Kisfaludi teremben, a Csermák Antal zeneiskola előtti téren és a Színház kertben. Veszprém 2019 óta viseli az UNESCO zenevárosa címet, amelyhez az ilyen kulturális események is hozzájárulnak.
1: Köszönjük szépen a híreket. Jön a meteorológiai előrejelzés. Az ég kék tengerén hófehér habcsókok úsznak. Ezek így első ránézésre esőt nem tartogatnak, és hogyha megnézem az előrejelzéseket, akkor ez igazolja is, hogy nem jön eső a következő órákban, sőt a következő napokban sem. Tetőzik azonban a kánikula. Holnap 19-20 fokkal indítjuk a napot, 30-31 fok lesz a legmelegebb órákban, és reggeltől estig napsütést élvezhetünk, majd bőrünkre vigyázzunk. Pénteken 34-35, szombaton pedig 36-37 fok várható. Vasárnap azonban jön egy gyengécske hidegfront, megélénkülő széllel, záporral, zivatarral, de még akkor is 35-36 fokot mérünk majd. Nézzük, hogy áll a forgalom. Hát beindult már a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Szélkámán tér környékén, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, és sokan hajtanak a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból, ráadásul néhány munkálat is lassítja a haladást, például az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt zárták le. Ez az út zár egészen délután 5-ig, tehát még egy órán át érvényben lesz. De lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity-nél műszaki hiba miatt változásokra kell számítani. Kimaradó, rövidebb útvonalon közlekedő járatok is előfordulhatnak. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok, a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Előrejelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól változik a menetrend a Ceglédi fővonalon. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger délután, és folytatódik a koncertélmények nyara. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Hogyha valaki Scorpions koncertre szeretne menni, az kapaszkodjon a telefonjába, mert hamarosan használnia kell. 06 30 30 30 95 8. Benzon Boom pedig indítja az óránkat.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az elmúlt hónapokban valóságos kultusszá vált a K-pop Démon Vadászok című film, és hát vele együtt a Huntrix Golden című dala is. Bár tudom, még be se zártuk ezt a tanévet, de már láttam a következő szeptemberre olyan iskolatáskákat, toltartókat, amit a Démon Vadász lányok képe díszített. Komolyan fontolóra vettem, hogy én is szerzek magamnak egyet. Az edző cuccom éppen beleférni. No de ha már közelgő vakáció, hát hadd ajánljam önöknek a Szent István Park ingyenes koncertjeit erre a nyárra. Újlipót városban ezen a nyáron vasárnaponként fantasztikus koncertek várnak bennünket, nem minden vasárnap, de minden második vasárnap lesz majd koncert. Például ezen a hétvégén Csemer Boglárka, Bogi és Antal Gábor muzsikál majd nekünk alkalomról alkalomra, változatos műfajú dallamok csendülnek fel vasárnap esténként 7 órától, úgyhogy nagyon kellemes lesz leülni a fák alá és élvezni egy kicsit a balzsamos nyári estéken a muzsikát. Szóval két hetente vasárnap idén nyáron irány a Szent István Park, mesés lesz. Aki pedig Scorpions koncertre szeretne menni, nem tudom, van ilyen önök között, az most ragadjon telefont és tárcsázzon 0630303098, akinek harmadikként sikerül vonalba kerülnie. Az válaszolhat két kérdésre is, hogyha meg tud felelni helyesen, készüljön, mert szombaton koncertre megy. A

0: everyone. It's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm sorry.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Flurry's dala, Sexy, és néhány perccel ezelőtt a Scorpions balladáját, a Winds of Change című számot hallhattuk. Ez alkalommal is folyamatosan csörgött a telefonunk. A harmadik telefonáló pedig már is itt van a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Üdvözlöm, koncertre szeretnék jegyet nyerni öntől.
0: Igen? Megkérdeztetem a kereszt nevét?
1: Sándor vagyok.
0: Drága Sándor, nagy Scorpions rajongó?
1: Ú, nagyon szeretem.
0: Jaj, de jó. Én is nagyon szeretem őket. Honnan telefonál?
1: Kiskunlacházáról.
0: Kiskunlacház. És mi volt a legjobb dolog a mai napjában?
1: Hamar végeztem a lomba.
0: Hát ez nagy öröm, az biztos, hogy ez nagy öröm. Na jó, akkor térjünk át azokra a kérdésekre, amik koncertbelépőt érhetnek. Mondjon nekem, ha már nagy Scorpions rajongó, akkor ez biztos nem okoz gondot, két Scorpions dal címet.
1: I'm the Angel, Winds of Change, Still Love You.
0: Nagyon jó! Ugye a Crazy World az egyik album, amin a Stand Me an Angel, vagy éppen a Winds of Change szerepel. A Still Loving You, az a Love at First Sight című albumukon szerepel. Biztos, hogy ezeket a dalokat is eljátsszák majd szombaton. De hogy ön is ott legyen a koncertjükön, még egy kérdésre tudni kellene a választ. Mennyire nagy Sláger FM hallgató?
1: Amikor tehetem, önöket hallgatom.
0: És akkor gondolom szokta hallgatni a híreinket is.
1: Igen.
0: Kik szállítják a híreket?
1: Szent Zsófibori, Zsupos Ági, Kohortudai Zóri is.
0: Így kerek, és akkor hát nagyon-nagyon nagy szeretettel gratulálok, mert hogy öné a páros belépő a Scorpions koncertjére június 20-ára. Az MVM Dome-ban lesz a koncert. Jó szórakozást, jó bulizást kívánok!
1: Hát nagyon szépen köszönöm!
0: További szép napot, minden jót! Hú, ez jó volt. Vajon mikor jön a következő dal, ami koncertjegyet érhet önöknek? Tartsanak velünk továbbra is, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en, de most infoblokkunkkal megyünk tovább, utána pedig Lady Gaga énekel.
2: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: familypark.at.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
2: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
11: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nézzük, mit ígérnek nekünk csütörtökre a meteorológusok. Nos, napos idő várható, az ország nagy részén hőség várható, már reggel is meleg lesz, 19-20 fokot mérünk majd, délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek térségünkre a meteorológusok. Felhő alig lesz fölöttünk az égen, csupán a délutáni órákban egy-két bárány felhő varázsol nekünk árnyékot, de esőt nem hoznak, pénteken pedig tovább emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy nagyon készüljünk, fel kell vérteznünk magunkat a 34-35 fokra, amit a napra ígérnek a szakemberek, és hát szombaton vasárnap még tovább emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy hűsítő programot keressenek a hétvégére. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy nehézkes a haladás a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Széll Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, és az autósok figyeljenek arra is, hogy lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt, ez egészen délután 5-ig érvényben lesz, a 7. kerületben pedig a Csengeri utcát zárták le a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől, ez Zsák utca lett, a 14. kerületben pedig az Abonyi utca van lezárva a Dózsa-György útnál, mert itt javítják a csatornát. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert építik a csatornát, a Közraktár utcában pedig befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a Szerviz útra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt, és tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton is, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Ez volt a Belong Together itt a Sláger FM-en, és hát a zenész erejében örményvér is csörgedezik, ami mindig jó ómen, hiszen például Cher is részben örmény származású, úgyhogy nagy dalokat várhatunk meg Mark Embertől. Itt a Sláger FM-en pedig várjuk Ortutai Dórit, aki már is érkezik a friss információkkal, de előtte még szól a Well Hello dala, az Oda út zárja az óránkat.

0: hazamenni.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
10: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
11: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Rendkívüli parlamenti ülést indítványozott hétfőre és kedre Ruf Bálint miniszter. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a Velencei túl vízszintje. Szombaton 2000 indulóval rendezik meg a 4. MOL Campus öböl átúszást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövő hét hétfőre és kedve is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter az országgyűlés elnökénél. A Forstoff Feregnesnek címzett indítványban a tárca vezető 7 olyan törvényjavaslatot említ, amelyek módosításáról szavazni kell, hogy Magyarország Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen. Ezek között szerepel a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat és az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabb átételéről szóló javaslat is. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány a jövő héten beterjeszti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályi javaslatokat, amelyeket rendkívüli ülés keretében tárgyal majd az Országgyűlés. Közzétette a szeptemberben induló tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. A tanítás szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a lesz. A végzős középiskolásoknak április 30-án, a két évfolyamos szakiskolákban május 28-án ér véget a tanév. Az őszi szünet október 23-a és november 1-e között, a téli december 18-a és január 4-e között, a tavaszi pedig március 25-e és április 4-e között lesz. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. A Gárdnál mindössze 54 cm-t mutatott a vízmérce kedveggel, ez már csak 1 cm-vel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, amit 2022. szeptemberében regisztráltak. Pálkoznál pedig egy kiszáradt tómeder fogadja az arra járókat. Egyre jobban apad a Balaton is, a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódik, tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást, amit az Országos Vízjelző Szolgálat Siófokon rögzített kedden reggel. Elmarad a június 27-e és július 5-e közé meghirdetett Jazzfest Budapest 2026, jelentette be Facebook oldalán Kleb Attila fesztivál igazgató. A döntést az elszálló költségek, a várnál jóval gyengébb jegyértékesítés, valamint a rendezvény szervezői szektort sújtó nehézségek indokolták. Pár perc kortárs címmel rövid filmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti hosszúságú alkotásokat várnak szeptember 1-ig, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A pályázatra 18-35 év közötti alkotók vagy alkotócsoportok jelentkezhetnek műfaji korlátozás nélkül. A részletes kiírás a múzeum honlapján olvasható. Szombaton mintegy 2000 résztvevővel rendezik meg a 4. MOL Campus öbölátúszást. A nyílt vízi úszószezon fővárosi nyitó eseménye egyedülálló élményt kínál. A résztvevők kiváló vízminőségű nyílt vízen Budapest szívében egy modern városnegyed zöld ölelésében tehetik próbára magukat az ország több száz településéről érkező úszókkal együtt, írja a szervező Budapest Sportiroda. A versenyzők 500, 1500, 3000 és 4500 méteres távok közül választhatnak, az esemény pedig jótékony célt is szolgál. A nevezők és a BSI összesen 350 ezer forinttal támogatják a vízibiztosítást végző Pest vármegyei kutatómentőszolgálat munkáját. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Nos, meleg lesz, nagyon meleg. Holnap még csak 30-31 fokot mutatnak a hőmérőink, de pénteken már 34-35, szombaton 36-37 fok várható. Aztán vasárnap jön egy hidegfront, de nem hűti le nagyon a levegő hőmérsékletét, hiszen akkor is 35-36 fokot mérünk, majd hétfőn, kedden, szerdán pedig ugyanez marad, 33 és 36 fok között alakul a csúcs, majd csak csütörtöktől normalizálódik megint az időjárásunk. Szóval készüljünk a nyár következő támadására. Kánikula vár ránk. A nagy melegben egyébként az utakon is egy picit lankadhat a figyelmünk, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé Csömör csomópontja után több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, a gyorsan kialakuló torlódás már most közel 5 kilométeres. A fővárosban pedig a délutáni csúcsban torlódik a kocsisor a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hegyalja úton kifelé, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. De figyeljenek arra is, hogy a 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak, és tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton pedig kifelé továbbra is két sáv járható. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Itt a sláger délutánban folytatódik a koncertélmények nyara, fantasztikus bulikba szeretnénk elvinni hallgatóinkat, úgyhogy mindig legyenek résen és mindig legyen kész közelben a telefonjuk. Én pedig már forgatom is Ed Sheeran dalát, jön a Sapphire, de előtte Luis Capaldi dala forog.
15: Yes. Hello, it's Luis Capaldi here.
13: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatos.

Slágereztem a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Tina Turner dala szólt, ez volt a What's Love Got To Do With It. Ugye az iskolában a táblákon már K betű is szerepel, tehát jelenleg az olvasható, hogy káció. Egyébként nem tudom, hogy szokták még a gyerekek fölírni a táblákra hatalmas betűkkel a vakáció kifejezést. Nagyon remélem, hogy igen. Mi annak idején nagyon figyeltünk arra, hogy icipici helyet hagyjunk csak a tanároknak, hogyha még valamilyen szemléltető példát szeretnének a táblára fölírni. Azt sem tudom, hogy ezekre a mai modern táblákra vajon írhatnak-e egyáltalán a diákok. 0630-30-30-95-8, hogyha valakinek vannak válaszai ezekre a kérdésekre, akkor azt várom sok szeretettel. A gyerekeket pedig várja az a program, amivel garantáltan jól indul a vakáció. Péntektől vasárnapig tart majd a Generáli Gyereksziget, a Hajógyári szigeten fantasztikus ingyenes családi programokkal. A háromnapos eseményen lesznek koncertek, például fellép Halász Judit, a Kaláka zenekar, az Apacuka, a Kis Kalász, de a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes is muzsikál majd a kicsiknek. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, elvarázsol bennünket a Karamella cirkusz világ, sőt, az állatsimogató és az ugrálóvár sem hiányozhat, de lesz egy újdonság is, egy közösségi mesealkotásban vehetünk részt. Mindenki előveheti a kreativitását, hogy együtt találjunk ki egy mesét, fantasztikus lesz. Nem csak gyerekek, de felnőttek is garantáltan jól érzik majd magukat a Gyerekszigeten. Itt a Sláger FM-en pedig már is jön a Zárt ajtók, Király Viktor dala azonban nem a nyárra becsukott iskolákról szól, hanem valami egészen másról. Érdemes figyelni a szöveget, mert nagyon mély a sztori, de előtte még Ariana Grande-tól szól a We Can Be Friends.

0: Yeah.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Christina Aguilera dala, a Gin in the Bottle, és hát én is palackba zárt ginné változom, de majd csak 6 órától, akkor kezdődik a kívánság műsor. Most még tart a sláger délután, és hát érkezett válasz a kérdésemre. Erika azt írja, szia Kata, nálunk az iskolában még vannak krétás táblák, és vettem az osztályomnak színes krétákat. Gyönyörűen kidekorálták, készülve a nyári szünetre. Ó, Erika, de jó ezt olvasni. No, de most megyünk is tovább percről percre közelebb a vakációhoz, és a legnagyobb sztárok budapesti koncertjeihez. Folytatódik a koncertélmények nyara, mindig legyenek résen, de most infoblokkunk érkezik, és aztán Alex Warren dala, a Fever Dream.
2: Like a Fever Dream. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
4: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: A Dorkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
8: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
9: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
10: És mi hiányzik, Anna?
9: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
10: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
9: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg, kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
13: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
12: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
3: A reklám után.
1: Nézzük a meteorológiai előrejelzést. Továbbra is egyre melegebb, de már szárazabb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, úgyhogy a következő napokban emelkedik a hőmérséklet és ritkul a zápor, zivatar. Holnap országszerte sok napsütés várható, délután lesz egy kis gomoly felhőképződés, de eső nem érkezik, egyedül a délnyugati-nyugati határszélen, illetve az Alpok alján. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás is, délutánra pedig 30-32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken még melegebb lesz, akkor már 34-35 fokot mutathat a hőmérőink, és akkor is sok lesz a napsütés, csak északkeleten jöhet egy-egy zápor. Hozom az utak híreit, és sajnos nincsenek jó híreim. Helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Budafelé a külső sávban. Itt ugyanis történt egy baleset, és szintén baleset nehezíti a haladást a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utca előtt a külső sávban, úgyhogy itt is nagyobb torlódásra kell készülni. De torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Hegyalja úton kifelé és az Alkotás utcában is a Krisztina körút előtt. Erre is figyeljenek oda. Városon kívül pedig az M0-áson Budapesten volt egy baleset a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé, a Csömör csomópont után. Itt több jármű karambolozott, a 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, mintegy 6 kilométeres jelenleg a torlódás. Vissza a fővárosba tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton lezárták a Kuruc utca és a Budenzó út közötti szakaszt, a 22. kerületben pedig félpályás az útzár a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca közt, mert javítják a vízvezetéket, itt a változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
13: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatlanul.

Ez a Sláger FM, és benne Justin Bieber és The Kid Laroi közöshez szólt a Stay, ami ritmust ad a hazaútnak is. Jó utat kívánok az úton lévőknek! Maradjanak velünk a folytatásban is, mert indul a kívánságműsor rögtön a friss információk után, de még a hírek előtt szól a Honeybees dala, a legnagyobb

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibus a mediterrán nyaralások szakértője www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni. Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy kastély lovak termében tartaná céges partiját? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fánterem a rendezvény.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. A polgármester búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Katanit Sándort a Lovasi László gimnáziumban. Csütörtökön kezdődik a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranya vármegyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Vízhiány lesz Várpalotán csütörtökön. A Bakonykart szolgáltatói tájékoztatása szerint június 18-án 8 és 12 óra között vízhiány várható a Sörház a Felső Inkám utcában és a Szent István utca 24, 26 és 28 szám alatt. A szolgáltató tervezett javítási munkálatokat végez. Érdemes előre ivóvizet tartalékolni, és a szolgáltatás visszakapcsolása után jól kiereszteni a csapokat. Rendhagyó módon búcsúztatták kedden a nyugdíjba vonuló Katanit Sándort a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban. Az utolsó tanítási órán személyesen köszöntötte a pedagógust és önkormányzati képviselőt Porga Gyula polgármester, aki váratlanul látogatott el az osztályterembe. A több mint 40 éve tanító matematika-fizika szakos pedagógus pályafutásának teljes egészét a Lovasi gimnáziumban töltötte, ahol egy évtizeden át igazgatóként is dolgozott. A diákok tapsal fogadták a búcsú pillanatait. Porga Gyula méltatta Katanit Sándor oktatási és közéleti munkáját, kiemelve, hogy politikai nézetkülönbségeik ellenére kölcsönös tisztelet jellemzi kapcsolatukat. Katanit Sándor 1998 óta tagja a Veszprémi Közgyűlésnek, és országgyűlési képviselőként is szolgálta a várost. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a Gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Június 15-től tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni a Zamárdi Nagystrand sétányán, írja a Pénzcentrum. Az önkormányzati döntés alapján a korlátozás augusztus végéig érvényes a Margó-Ede sétányon. A területre a mikromobilitási eszközök mellett házi kedvenceket sem lehet bevinni, vagyis kutyát pórázon vezetve sem szabad sétáltatni a sétányon. 9. alkalommal rendezi meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált a Veszprémi Petőfi Színház június 18-a és 21-e között. A 4 napos programsorozat felvonulással indul, majd előadások, családi programok, koncert és beszélgetés sorozatok várják a közönséget. Színpadra kerül többek között a Hippolita lakály és a Meseautó, emellett ismert operettművészekkel találkozhatnak az érdeklődők. A fesztivál részeként operett, kertmozit, gyermekprogramokat és zenés irodalmi esteket is rendeznek. A zárónapon operettvonat közlekedik majd a városban, este pedig nemzetközi operettgálát tartanak sztárfellépőkkel. A szervezők szerint az esemény a magyar operett hagyományainak ápolását szolgálja, miközben a fiatalabb generációkat is megszólítja.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy milyen ruhát kell előkészítenünk holnapra. Valami könnyed lenge öltözéket és szandált vagy akár papucsot választanak, mert nagyon meleg lesz már holnap is. Jó, hát persze most sem fáztunk, és a Sláger FM hőmérője most is 30 fokot mutat. Viszont mintha érkeznének észak felől, mégiscsak esőfelhők, úgyhogy remélem, hogy van önöknél esernyő, csak a biztonság kedvéért. Elszórtam még a következő napokra is, ígérnek a meteorológusok nyári záporokat, de holnap napközben 32, 33, 34 fokra számíthatunk, és alapvetően napsütéses lesz az időjárásunk, és ugyanez igaz péntekre, csak akkor még tovább erősödik a napközbeni felmelegedés. A lenge öltözék mellé pedig javasolt a naptej és a napszemüveg használata is. Nézzük az utak híreit. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a Csömör csomópont után több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódáson 5-6 kilométer most. Az M1-es autópályán pedig Budapest felé Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. A fővárosban tart még a helyszínelés az Árpád híd Pesti híd főjénél, Buda felé a külső sávban, és tart még a délutáni csúcs is, úgyhogy elkél a türelem az utakon. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért ez a Dob utca felől Zsák utca lett. A Kinizsi utcában pedig a Dugonics utca közelében útszűkület fogadja az autósokat, mert itt csatornát építenek. Az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig gázvezeték javítás miatt. A Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban tud csak haladni, mert itt is javítják a gázvezetéket. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy mindig legyenek résen. De most teljesül Henny kérése, aki Adriennek szeretné küldeni a Coldplay We Pray című dalát, mert azt írja Adriennek ez a kedvenc dala, hát már is szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az Army of Lovers dala forgott a Crucified, és önök a kívánság műsort hallgatják, és szerkesztik, mert most a zenéjünkről is önöknek kell gondoskodni. De mielőtt néznénk az üzeneteket, sétálunk egy nagyot a Városliget Parkban, mert ugye itt számtalanszor jártunk már. Mégsem biztos, hogy ismerjük azokat a növénycsodákat, amik a Városligetben lelhetők fel. Na, hát pénteken lesz egy séta Titkos Kertek Kincsei címmel, amely bemutatja tájépítészeti szempontból a Városligetet. A program során nem csak az itteni gazdag növényvilággal, virágágyásokkal és tájépítészeti megoldásokkal találkozhatunk, de betekintést nyerhetünk azok tervezési szempontjaiba és funkcióiba is. Nagyon izgalmasan hangzik, ugye akinek van egy kis kertje, akár csak a balkonon, az pontosan tudja, hogy micsoda tervezést igényel, hogy melyik virág mellé milyen virágot ültessünk. Na hát képzeljék el mindezt, mint egy 100 hektáron. Nagyjából ekkora a Városliget területe. Ráadásul ez a séta egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek a nagy közönség számára általában nem látogatható területekre. Például a Vakok kertjébe, amely a látók előtt csak a séta keretében nyílik meg. Na hát remélem, hogy van kedvük felfedezni a Városliget parkot, és a zenéinket is. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata, léciázz le a kedvemért Ricky Martintól a Maria című számot. Az ő koncertjére is lesz jegyetek? Köszi szépen, Marci írta ezt az üzenetet. Marci, igen, lesz koncertjegyünk a Ricky Martin koncertre is. Sziasztok, alig várom már az idei első strandolást, hogy kibírjam, szombatig kérem Kylie Minogue-tól a Locomotion-t, ez pedig Gabitól jött. Gabi, kitartás, már csak 2 nap, aztán lehet csobbanni.

0: Ez volt az FM dala, ha ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en, és tart még a kívánság műsor, de most becsücsen ide a stúdióba mellé Ortutai Dóri, aki jó pasikat, jó hírt hozott. Szia!
1: Csücs, jó pasik. Hossza. Szia, Katán. Na, hogy kiszámít jóképűnek, vagy szépnek, ez nagyon szubjektív. Mert neked is valószínű, hogy más típusok tetszenek, meg nekem is. Ahány ember annyiféle.
0: De számolok háromig, és mondd ki azt a színészt, aki a top nálad. Egy, kettő, három.
1: Real Fines. Látod? Tehát, hogy látod?
0: Igen.
1: Na, szóval, egy londoni arcesztétikai sebész az ókori görög aranymetszés szabályait használva rangsorolta a legszebb arcú férfi sztárokat, és tadám! Ez alapján a legszimmetrikusabb arcú híresség a 38 éves Régé Jean Pige, aki egyébként brit színész, nem tudom, jól mondtam-e, a Bridgerton család első évadában játszott ő.
0: A herceg! Hát ő tényleg nagyon szép.
1: És képzeld el, a digitális arcfeltérképezés alapján a sztár szimmetriája, hogy majdnem szimmetrikus az arca, 93,65%-os az arca.
0: Az igen.
1: Oh.
0: Az igen. Mert mondjuk ilyen arcberendezéssel tényleg csak igen, színész, lehet. Lehet az ember.
1: Igen. Aztán őt követi Chris Hemsworth, és Michael B. Jordan. Harry Styles pedig csak a negyedik lett egy 92,3%-os arcberendezéssel.
0: Azért az is nagyon szép eredmény.
1: Hát cserélnék én bármelyik őjükkel. Márhogy női arcban.
0: Hozzá mennék bármelyikhez. Ezért jó, hogy én még szabad vagyok. Dorci, nagyon szépen köszönöm. Végignézegetem ezeket a pasikat mindjárt. Téged pedig várunk vissza hétre. És a kívánságműsor is folytató. Sziasztok, kis hercegnőmnek, Vivikének küldöm az új Madonna Sabrina Carpenter duettet, üzenem, bírja már ki ezt a két napot a suliban. Esztertől jött ez az üzenet, kitartás! Szabrina.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Jön a nyár következő nagy rohama, a hétvégén már 35-37 fok között alakulnak a maximumok, de holnap is nagyon melegünk lesz, 32-33-34 fokot ígérnek a meteorológusok, nem jön eső, csak elszórtan kell futózáporokra, zivatarokra számítani, vasárnap pedig jön egy hideg front, ami lehűlést ugyan nem hoz, de megélénkülő szelet és záporokat, zivatarokat igen. De valószínű esernyőre akkor sem lesz szükség, hiszen akkor is csak nyári záporok jönnek, és utána sem hűl le a levegő hőmérséklete, majd csak jövő hét szerda csütörtök magasságában normalizálódik ismét a hőmérséklet. Még mindig tart a helyszínen és az Árpád híd Pesti híd főjénél Buda felé a külső sávban, úgyhogy itt legyenek óvatosak, és erős a forgalom a Margit körúton, a Széll Kálmán tér környékén, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Városon kívül pedig az M0-áson volt korábban egy baleset az M5-ös autópálya felé a Csömör csomópont környékén. A 64-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de továbbra is 5-6 kilométernyi torlódásra kell itt számítania az autósoknak. Vissza a fővárosba, a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Duganics utca közelében útszűkület van, mert építik a csatornát, a 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát itt is, a Csengeri utcát pedig a 7. kerületben a Veselényi utcánál zárták le toronydarú építése miatt, úgyhogy a Dob utca felől ez Zsák utca lett. A 10. kerületben a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között tartják lezárva, mert javítják a gázvezetéket, a Fehér úton pedig még tart az átépítés, a Gyógyszergyári utcánál is zárásra kell készülni az Éles sarok felé, és ugye a Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták, erre is figyeljenek, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez az az énekesnő, aki mindig minden körülmények között képes megtáncoltatni bennünket. Ez volt Waiting for Tonight című dala itt a Sláger FM-en. Hogyha még hazafelé tartanak, akkor jó utat, lendületeset. Hogyha már odahaza hallgatnak bennünket, akkor jó vacsora készítést, ha pedig még dolgoznak, akkor kitartást a munkában. A kívánságműsor is tart még egészen 7:30-ig tudom teljesíteni a kéréseket, hiszen szerda van, úgyhogy érkezik majd Kendehoffer Krisztina, de most beindítjuk a vakációt az állatkertben, mert hogy ezen a hétvégén ismét jön az állatkerti expedíció. Szántusz János, a híres világutazó és természetbúvár nyomába eredhetünk. Egy kaland keretében egy rejtélyes rajzfüzetet kapunk, amely egyfajta térképként funkcionál, majd ezzel fedezhetjük fel az állatkert területén elrejtett 10 állomást. Minden helyszínen egy-egy izgalmas feladatot kapunk, hogyha pedig sikerül teljesíteni mind a 10 állomást, akkor eljutunk a végső ponthoz, ahol megkapjuk a titkos jelszót, ami jutalmat ér. Na hát vegyük elő a hétvégére kalandos kedvünket és irány az állatkert, Toll Ceruza legyen nálunk. Itt a Sláger FM-en pedig Toll és Ceruza nélkül is lehet küldeni a kívánságokat. 0630303095 SMS és telefonszámunk, de ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenni. Sziasztok, Bambi vagyok, Csiszinek küldöm a Walmarttól az Éget a nap című számot. Oké, Bambi, már is érkezik a dal, és Béci is ért nekünk. Hello, Kata, a feleségemnek, Tündének szeretném kérni a Talk Talk It's My Life című számát. Üzenem neki, számomra 33 éve ő a legszebb lány.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Valmar és Manuel dala szólt, ez volt az éget a nap, és megérkezett a számomra a nap kívánsága. Ezt már is megosztom önökkel, sőt, teljesítem is. Szia, Kata! Hétre megyek meccset nézni a srácokkal. A feleségemnek küldenék egy New Level Empire számot, amiért elengedett. Tibi írta ezt az üzenetet, hát Tibi tényleg kihagyhatatlan a Portugália-Kongó mérkőzés, bár engem egy kicsit jobban érdekel az Anglia-Horvátország este 10-kor, jó szurkolás nektek, kedves feleségednek pedig még a hírek előtt szól a valahol.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
7: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Emberközpontú rendőrség kialakítását tartja szükségesnek a leendő országos rendőrfőkapitány. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres zöld fejlesztési koncepcióját. Szombaton jön az olimpia napja a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását tartja szükségesnek Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölt országos rendőrfőkapitánynak. A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság korábbi vezetője a tisztességet, emberséget és a jogszabályok maximális tiszteletét nevezte zsinór mértéknek. Mecser Tamás fontosnak tartja az állomány stabilizálását, a kapitányságok megerősítését, a közterületi jelenlét növelését és a képzési rendszer megújítását. A bizottság 7 igen szavazattal támogatta a jelölését. Bemutatták az új budai Dunapart 3,5 kilométeres szakaszának zöld felület fejlesztési koncepcióját, amely a Hengermalom utca és a Hosszúréti patak között alakítanak ki egy összefüggő rekreációs sétányt. A tervek új gyalogos sétányt, kerékpárutakat, futópályákat, pihenőhelyeket és közösségi tereket tartalmaznak, kiemelt szempontként kezelve a természetközeli zöld felületek megóvását. A 20,5 hektáros terület új Buda egyik legjelentősebb zöld fejlesztése lehet, amely több ütemben 3-8 év alatt valósulhat meg az önkormányzat, a főváros, az állam és a környező ingatlan fejlesztők együttműködésével. Hétvégén filmforgatás miatt nem jár az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. A budapesti közlekedési központ tájékoztatása szerint a szakaszt szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig zárják le. A Telex úgy tudja, hogy a stadionok állomás alagúti részében amerikai akciófilm készül Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone közreműködésével. A forgatást nem lehet a metró forgalomtól elszeparálni, ezért szükséges a vonal fél szakaszának lezárása. A BKK pótlóbuszok biztosítja az utazást. A pótlóbusszal az Őrsvezér terénél a Fehér úti autóbuszvégállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezér tere után is felszállhatnak. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megálló helyéről indul. Szombaton egész napos sport és családi programokkal várja látogatókat a Magyar Olimpiai Bizottság a Városligetben az olimpia napján. Az esemény a NOB Let's Move kampányához kapcsolódik, amely a rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. A programban közösségi sportolás, olimpikonokkal való találkozás, játékos kihívások és családi aktivitások is szerepelnek. A nap csúcspontja az MVM közösségi futás lesz 2026 méteren. Az első 1000 regisztráló 5 karikás pólót kap. A partnerei külön sporteseményekkel is csatlakoznak. A Geogo alkalmazásban 5 hetes mozgás kihívás is fut olimpiai tematikájú útvonalakkal. Bár a mesterséges intelligencia eszközök rendszeres használata önmagában nem okoz demenciát, hosszú távon gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát, figyelmeztetnek a kutatók. Vivian Ming elméleti idegtudós szerint, ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker vizsgálatok, amelyek közvetlen ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI használat és a demencia kialakulása között. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
9: Dóri, köszönjük szépen a híreket, nézzük a meteorológiai előrejelzést. A következő napokban egy anticiklon alakítja az időjárásunkat, melynek áramlásában egyre melegebb levegő érkezik fölénk, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet és beköszön a kánikula. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de vasárnap jön egy újabb hidegfront, ami miatt megint csak egyre több helyen kell záporokra, zivatarokra készülni, de holnap után szinte biztos, hogy nem fog esni, viszont hőség lesz, holnap 32-34, pénteken 34-35 fok várható, szombatra, vasárnapra pedig 35-37 fokot ígérnek a szakemberek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Úgy tűnik, már a véget ért a délutáni csúcs, valószínű mindenki sietett hozzá a meccsre, viszont még mindig helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél, Budafelé a külső sávban, úgyhogy itt egy picikét nehézkesebb a közlekedés. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkület van, mert itt csatornát építenek, és tart a vasúti híd felújítása is. A 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható, a Bartók Béla úton pedig a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Félpályás az útzár a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert itt javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti, a Bátori utcában pedig az Üllői útnál van útszűkület, mert gázvezetéket építenek, és ne feledjük, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján buszsávot jelöltek ki az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, és a 11. kerületben az Egér úton is, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Vezessenek óvatosan!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Még fél órán át tudom teljesíteni a kéréseket. Laura azt írja, hogy a Follow the Flow Szélcsend című dalát szeretné meghallgatni, már is forgatom. És Mátétól is jött egy üzenet. Hello, a Maskenádát lejátszanád. Sergio Mendeztől és a The Black Eyed Peas-től már is szól a dal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez még a kívánság műsor, de hamarosan érkezik Kende Hoffer Krisztina is, indul a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, de addig még az önöké a terep, úgyhogy gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig már is mondom, hogy miért érdemes ellátogatni holnap este a Nemzeti Atlétikai Központba, mert tart még a Pályán a nyár című kulturális programsorozat, amelynek keretében kortárs színházi előadás, tánccirkuszi kavalkád és új cirkuszi produkció várja majd az érdeklődőket az Atlétikai Központban. Holnap a Freak Fusion Cabaret új cirkuszi produkcióját, a Confusion-t nézhetjük meg, amely a múlt századi vándorcirkuszok misztikus világát jeleníti meg, mai ízzel, némi sötét humorral fűszerezve. A varieté hangulatú programon természetesen ingyenes a részvétel, mint ahogy az Atlétikai Központ egyébként is ingyenesen látogatható és használható, viszont hogyha ezt a holnapi előadást szeretnék megnézni, akkor mindenképpen regisztrálniuk kell. Nézzük, ki regisztrált a kívánság műsorba. Szia Kata, most vagyok túl egy fárasztó, de nagyon jó edzésen. Kikapcsolódásként meghallgatnám a Maradjatok gyerekek című dalt. Köszönettel, Marika. Drága Marika, remélem, hogy lenyújtottál rendesen, nehogy izomlázad legyen. Jön a kelemen kabátban.

El sem tudom mondani önöknek, hogy mennyire szeretem ezt a dalt. Olivia Deantől szólt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en is. Ezzel lassan vége is a kívánság műsornak, hiszen érkezik Kende Hoffer Krisztina is, indul a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei pontban 7:30-kor, de előtte még egy utolsó kérést teljesítenék. Ez Zsanitól futott be. Sziasztok, két osztálytársamnak, Kittinek és Lucának küldöm az Égen át című számot, és üzenem nekik, hogy hiányozni fognak a nyári szünetben. Hát ezen könnyű segíteni. A nyári szünetben is össze lehet futni az osztálytársakkal. Jön a dal.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárását. Hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor hőségre készülhetünk. Valószínűleg nem jön csapadék, sem csütörtökön, sem pénteken. Szombaton, vasárnap azonban már futózáporok, zivatarok frissíthetnek bennünket, viszont ezek után valószínű nem friss, hanem sokkal inkább füllett lesz majd a levegő, mert hogy nagyon meleg lesz. Holnapra 31-33, péntekre 34-35, szombatra, vasárnapra pedig 35-37 fokot ígérnek a meteorológusok, úgyhogy készüljünk a kánikulára. Szétnézünk az utakon. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy az itt közlekedőknek szüksége van ma is a türelemre, és ne feledjük, hogy az M6-os autópályán Érdnél karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A fővárosban most már remekül lehet közlekedni mindenfelé, viszont arra figyeljünk, hogy a 14. kerületben lezárták az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál tornajavítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósában tud csak haladni, mert itt is gázvezetéket javítanak, de félpályás az útzár a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében vízvezetékjavítás miatt, a Dráva utcában pedig közműjavítás miatt a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
3: Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Talán, aki gyakran hallgat engem, most érezheti, hogy nagyon figyelek arra, hogy szépen beszéljek. Persze ez hétről hétre így van, de most talán még inkább így van, hiszen egy igazi, valódi, szépen beszélő, díjnyertes vendég van itt velem. Persze nem ez a legfőbb attribútuma. Azt hiszem, hogy évad záróként nem tudtam volna jobb vendéget hívni, ha motivációról, kurázsiról, különlegességről, tanulásról, jó sportolásról, etikai normákról, szóval a tökéletességről, ha lehet mondani, fogunk ma beszélgetni. Kedves vendégemmel, dr. Újszászi Bogár Lászlóval, akit szeretettel köszöntök.
4: Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Nem tudlak téged nem így felvezetni, mert nem tudom titkolni, hogy mennyire rajongom azt, aki te vagy, a tevékenységedet és te magadat is. Először is anyukádat szeretném üdvözölni, Klárát, aki gondolom, hogy hallgat minket.
4: Biztos vagyok benne.
3: Van szerencsém ismerni, és sok mindent megmagyaráz, hogy mitől lettél te ilyen. Amikor érettségire készültél 17-18 éves korodban, és mindenki kérdezte tőled, hogy na mi leszel, ha nagy leszel, akkor mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
4: Én akkor még úgy gondoltam, hogy rádióbemondó leszek.
3: Tehát ez sikerült is.
4: Igen, volt egy másik rádión egy különleges anyanyelvi műsor, és ott voltam. Hát közel 7 évig bemondója a műsornak.
3: De ez már gimnáziumban látszott, hogy te erre ide fogsz készülni?
4: Hát általános iskolában. Igen.
3: Ugye te Újszászon nőttél fel.
4: Így van.
3: És Szolnokon jártál középiskolába, ha minden igaz. Az újszászi Bogár László nem véletlen, és én emlékszem a pillanatra, amikor erre rájöttem egy autóutazásunk során, hogy na hát, a te születési helyed ugyanaz, mint a vezetékneved. Alig, hanem ez egy felvett név. Miért van neked felvett neved?
4: Ugye, amikor volt ez az anyanyelvi műsor, akkor nagyon sokszor írtak a kedves hallgatók, hogy hát egy közgazdász, az miért okoskodik itt anyanyelvi kérdéskörökben, és az egyetemen is volt, hogy hallgatók rosszul vették fel a tárgyakat, mert nálam közgazdaságtant szerettek volna tanulni, a másik Bogár Lászlónál pedig meggyőzés technikát, és akkor egy idő után jelezték, hogy mi lenne, hogyha kezdenék valamit a nevemmel, és ugye van egy olyan tudományos protokoll, hogy aki először publikált azon a néven, azt tarthatja meg, és aki később publikál, annak kell változtatni a nevén. És akkor az egyik műsorban a műsorvezető Balázs Géza professzor úr úgy konferált föl, hogy és a vendégünk az nem a közgazdász, hanem az Újszászi Bogár László.
3: És így elnevezett így téged, van. És ma már mindannyian így hívunk.
4: És szeretettel viselem a kisvárosomnak a nevét, ezért ez így rám maradt.
3: És díszpolgár is vagy már?
4: Nem még.
3: Még nem?
4: Hát de reméljük hallgatják az Újszászit.
3: Felhívnám a figyelmét annak, aki erről dönt. Meggyőzés technika, befolyásolás technikai szakértő, egyetemen is tanítod ezt a tárgyat. Így hívják a tárgyat, vagy retorika név alatt?
4: Management kommunikáció, és a management kommunikáción belül a meggyőzés és befolyásolás technika.
3: Ha visszafejtjük az életutadat, lettél rádióbemondó egyébként, de kommunikáció szakra érkeztél a Kodolányira első körben. Nagyon sokan végeznek ott egy évadban, meg egy évfolyamon. Általában marketingesek lesznek, vagy szövegírókká válnak, tehát valamilyen módon a nyelvvel, az írással kapcsolódnak. Te neked teljesen más irányod van, mert mégis csak a sales leginkább, hogyha meg kellene fogalmaznom, hogy a befolyásolásban, a meggyőzés technikában mi az a terület, amihez kapcsolódsz, az az értékesítés és a sales. Neked jó gazdasági vénád is van?
4: Igazából nem emiatt a sales felé indultam el, hanem az egyetemen volt egy tanár, Vaha Imre tanár úr, és ő hát a szárnyai alá vett. És nagyon sokat foglalkozott velem, és a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyre készített fel, és igazából ő mutatta meg nekem a retorika tudományát. És amikor olvastam a retorikával kapcsolatos ókori gondolatokat, akkor nekem nagyon-nagyon megtetszett a meggyőzés technikai vonala. Hiszen nekem korábban már sokszor volt ez a fejembe, ugye pont a Szép Magyar Beszéd versenyek kapcsán, hogy hát valamilyen szempont alapján eldönti a zsűri, hogy te szépen olvasol-e, vagy sem. És hogyha én ismerném ezt a szempontrendszert, és szándékosan úgy olvasnám fel azt a szöveget, akkor ugye én fogok nyerni. És akkor szóltak, hogy van egy ilyen tudomány már, hogy fonetika, és akkor később azon kezdtem el gondolkodni, hogy na de mi van, hogyha más dolog kapcsán is így működik az agy? Mi alapján döntöd el, hogy én szimpatikus vagyok-e, vagy sem? Vagy hogy szakértő vagyok-e, vagy sem? Ugyanis azt gondoltam, hogy ennek is vannak ilyen tudatalatti szempontjai.
3: Ekkor hány éves vagy, amikor ezen gondolkozol?
4: Az első ilyen gondolatok hát ugye általános iskolában, amikor a Kazinczy versenyen azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi alapján döntik el, hogy szépen olvassa valaki. Középiskolában ott már elindult ez a meggyőzés technikai vonal is, de egyetemen volt, amikor a Vaha Imre tanár úr megmutatta nekem, hogy hát mi lenne, ha nem új tudományterületeket találnék fel újra, hanem ebben mélyüljünk el jobban. És a retorikában találtam meg azt, amit korábban a sportban is megtaláltam. És ugye a retorikán belül én a meggyőzés és azon belül is az értékesítést választottam, mert az kicsit olyan, mint a sport. Ott nem lehet mellé beszélni. Uh-huh. Ott, hogyha valaki felhív 100 hideghívást, és az egyik 4 időpontot egyeztet, a másik pedig 8-at, akkor volt egy futóverseny, 100 méteres futóversenyen az egyik nyert, a másik pedig nem.
3: Pedig hát erre a tudományra azért nyilván nagy szükség van az értékesítésben, de van egy másik terület, ahol talán sokkal nagyobb szükség van rá, és az a politika. A politika nem keres téged?
4: Használják ott nélkülem is ezt a tudományt.
3: Jól használják?
4: Kihasználják ezt a tudományt.
3: Aki azzal foglalkozik, amivel te, ilyen politika intenzív időszakban, ami után éppen most vagyunk, ilyen szempontból hallgatsz beszédeket?
4: Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet kikapcsolni. Hogyha van egy autószerelő, és beindítanak mellette egy autót, nem tudja nem meghallani, hogy az hengerfejes vagy sem, hogy dízel vagy benzines vagy sem. Én is, hogyha meghallok egy beszédet, látok egy plakátot, vagy valaki megpróbál nekem valamit eladni, nem lehet kikapcsolni ezt.
3: Észleled, ha valaki meg akar győzni, vagy rögtön tudod, hogy ki milyen technikát alkalmaz?
4: Nekem van is egy ilyen szabályom, hogyha valaki, aki engem meg akar győzni, és én játékból meghallgatom, akkor, hogyha ő ügyes volt, akkor is megveszem azt a terméket vagy szolgáltatást, ha arra nincsen szükségem. Hát ritkán szoktam vásárolni.
3: A feleségednek és a gyermekeidnek nem lehet könnyű dolga veled, vagy pedig ők annyira az ujjuk köré.
4: Nem kell őket félteni.
3: Vagy lehet, hogy ők az igazi fekete övesek, hát, hiszen mégis veled élnek.
4: Igen, ugye mindig szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy és akkor engem a kislányom tud meg, hogy. Mindig azt szoktam mondani, hogyha használ ellenem a kislányom egy manipulációs technikát. Tudom, hogy az agyamnak milyen területe aktiválódik, deaktiválódik. Tudom, hogy melyik kutató találta ki ezt a technikát, hol publikálták először, és megcsinálom, amit a kislányom kért.
3: Egyébként ezt elmondod neki? Hogy én kicsikém, vagy még kicsi ehhez? Most már nem olyan kicsi, már iskolás.
4: 7 éves. Próbálgatom. Mindig is kicsit tudatosabbá tenni. Tehát, hogyha használt egy technikát és ügyes volt, akkor szeretem vele megbeszélni, hogy mit csinált ügyesen, vagy hogyha hibázott, akkor miben hibázott, és elképesztő, hogy utána a következő alkalommal tanulva a hibájából úgy csinálja, ahogy mondtam.
3: Van egy fagyis példád, amit nagyon-nagyon szeretek. Azt találtam, azt tanulom, hogy mindjárt meg foglak kérni, hogy mondd el, hogy a gyerekek ösztönösen mennyivel ügyesebbek, igen, még, mint mi felnőttek, akiket elront a szocializáció, a társadalom és a fene tudja mi minden még. De hogy azért szeretem ezt a példát, mert rávilágítasz nekünk szülőknek arra, hogy hagyjuk néha a gyerekeinket csak úgy működni. Elmondod a fagyis példát?
4: Igen, egy professzorom mesélte, hogy sétált a 6 éves gyermekével a Dunaparton, és egyszer csak elmentek egy fagyizó előtt. És mondta a kicsi, hogy édesanyám, emlékszel, hogy tavaly milyen finom fagyit ettél itt? Igaz, egy rögtön jár három gombóc fagyi. Hát abban zseniálisak a gyerekek, hogy azt a fajta kommunikációs rendszert, amiben mi felnőttek élünk, ők külsős szemlélőként vizsgálják. És amikor látják, hogy ezen a rendszeren van egy rés, bemennek azon a résen, megkeresik azt a gombot, azt az érzelmi gombot, amit meg kell nyomni, hát és akinek van gyereke, az tudja, hogy miután megtalálták, igen kitartóan tudják nyomni azt a bizonyos gombot.
3: Olyannyira, hogy a tudatalattiuk is folyamatosan működik. A másik ilyen példád, és aztán az a baj, hogy annyira szeretem az előadásaidat, hogy leragadnánk itt, pedig ez a műsor most rólad szól, de azt tudom, hogy egy barátnőmnek nemrégiben javasoltam, hogy azt mondta a kisfiának, hogy jaj, már megint olyan rosszul viselkedsz, vagy rossz csontkodsz, de mindig rossz csontkodsz, mondta a kisfiának valamire, és mondtam neki, hogy én az újszászi Bogár Lacitól azt hallottam, hogy ne ezt mondd, mert egyszerűen a tudattalanna ennek fog akarni megfelelni, hogy mindig rossz csontkodik, fogalmazd meg azt, hogy általában olyan szófogadó vagy, de most ez miért nem így és úgy működik, mert ez valahogy nagyon megakad bennem, hogy mennyire hatással vagyunk a gyerekeinkre, anélkül, hogy tudnánk róla.
4: Abszolút egyetértek korábbi önmagammal.
3: Hála jó Istennek!
4: Ezt a befolyásolás technikát úgy hívják, hogy címkézés. Az első ilyen típusú kutatást Amerikában csinálták, ahol azt kérték a tanítóktól, hogy a gyerekek írásképétől függetlenül az egyik csoportnak azt mondják, hogy nagyon szépen írsz, így tovább, a másik csoportnak pedig az, hogy nagyon csúnyán írsz, nem lesz ennek jó vége. És 2 héten belül le kellett állítani a kutatást, mert a negatívan megcímkézett fiataloknak olyan mértékben elkezdett romlani az írásképe. Ugyanis ilyenkor tudattalatt ennek a címkének, különösen akkor, hogyha a forrás, aki mondta azt a címkét, arra mi szakértőként tekintünk, akkor különösen nagy a vágy, hogy megfeleljünk annak a címkének. És hogyha visszagondolunk, mennyivel másképpen alakult volna sok embernek az élete. Hogyha kiskorában mondjuk a tanítónéni nem azt mondja, hogy Pistike, te egy olyan rossz gyerek vagy, már megint mit csináltál, hanem azt mondja neki, hogy Pistike, pedig te egy olyan jó gyerek vagy, most miért rosszalkodtál, mi a baj? Érezzük a különbséget a kettő között.
3: Hát ugye a közép-kelet-európai pedagógia egyik legfontosabb eszköze a megszégyenítés, ezért nem merünk kiállni, szerepelni sokan, ezért van szorongás az emberekben, azért a mások előtt meg kell jelenni. Az Egyesült Államokban, meg néhány nyugati társadalom, pont az, hogy hiszek benned, meg tudod csinálni, és teljesen máshova jut ugyanolyan képességű egyed is.
4: Így van. Mondok egy nagyon erős mondatot. Általában, amikor a pedagógusokról szoktak beszélni, akkor mindig hát az egyetemi professzor és az egyetemen tanítok. De én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak a csúcsa egyébként a tanítók és az általános iskolai tanár.
3: Ó, mert ott kezded az.
4: Pontosan.
3: Is.
4: Mert ott, hogyha jó alapot kap, és megszerettetik velük a tanulást, az iskolát, akkor nálunk, mire egyetemre jön hozzám a hallgató, teljesen más világba csöppen. És ott azokat az alapokat kell minél jobban lefektetni.
3: Az az apuka, aki ezt tudja, jelesül te, hogy választ iskolát a kislányának?
4: Én általános iskolát úgy választottam, hogy arra azt kerestem, hogy hol tudják vele megszerettetni a tanulást. És bízom benne, hogy az az iskola, amit választottunk.
3: Szeret iskolába járni a kislányok?
4: Nagyon-nagyon szeret. Egyszer nem volt az reggel, hogy ő nem akar, vagy ő nem akar most felöltözni, vagy jaj, most nem menjünk. Imád oda járni.
3: Ez egy, nem kérdezem, hogy hova jár, de hogy ez egy klasszikus állami, vagy egy más nevelési elveket valló.
4: Ez egy két tanítási nyelvű magániskola.
3: Térjünk vissza hozzád, és a diákságodra. Tehát szerintem, amikor állsz a folyosón, ugye a közgázon is tanítasz, az az, hogy Corvinus, csak én már olyan korú vagyok, hogy mi ezt már csak közgáznak hívjuk. Tehát a Corvinuson és az ELTE-n is viszel kurzusokat.
4: Az ELTE-n már nem. Már az ELTE-n csináltam a doktorit, és amikor volt a doktori, akkor volt, hogy az ELTE-n is volt órám, de hivatalosan én mindig is a Corvinuson tanítottam.
3: Nem hiszik néha a diákok véletlenül a folyosón, hogy valami egyik vagy közülük?
4: Volt, most már sajnos nem, ezt kell
3: mondani.
4: Már nem? A tavaly szeptemberi kurzusomon volt az első, ahol a hallgatók, amikor a folyosón találkoztak velem és nem ismertek, jó napottal köszöntek.
3: És azt érzed ilyenkor, hogy végre megérkeztem, vagy nem, pedig kicsit elszomorodsz?
4: Furcsa érzés, mert korábban, hogyha folyosón találkoztunk, akkor először úgy köszöntek, hogy szia, mert fogalmuk nem volt, hogy ki vagyok, és amikor beléptem a terembe és összeállt nekik, akkor utána átváltottak magázódásra. Hát most már a büfénél is magáznak.
3: Kötelező magázódni, vagy te ragaszkodsz ehhez?
4: Én mindig magázódni szoktam az egyetemen a hallgatókkal.
3: Ez egy távolságtartás? Vagy respektet jobban tudsz így építeni?
4: Nem, az egyetemi kontextusban én ezt érzem.
3: És kollégáknak hívod őket ott is?
4: Igen.
3: Mert a vállalati rendezvényeken is úgy hívod a hallgatóságot, hogy kollégák, igen. És ezt nagyon szeretik a hallgatók. Igen. Na menjünk csak vissza a te tanulmányaidra. És még mielőtt a tanulmányaidra, a sportot említetted az imént, tehát hogy azért a szélz és azért az értékesítés, mert itt az eredmény fekete vagy fehér. De te magad is voltál sportoló, és egy olyan sportágban, hogy amikor készültem a mai beszélgetésre, hát elszégyeltem magam, hogy én még erről soha életemben nem hallottam, miközben világbajnokságot is rendeznek, hiszen világbajnoki negyedik lábtoll bajnokság, hogy miért?
4: Lábtollabda.
3: Lábtollabda.
4: Így van.
3: Ne haragudj, kérlek, de hogy talál az ember egy ilyen sportra? És mi ez?
4: Ez úgy volt, hogy én általános iskola alsóban duatlanoztam és triatlanoztam. És ebben a sportban mondjuk a közép mezőnynek voltam az elején. Tehát olyan igazán nagy sikereket sosem értem el. Sőt, ráadásul ebben a sportban úgy volt, hogy az elsősek a negyedikesekkel egyben voltak. Tehát én mindig mit láttam, hogy elindult a futás, és itt mindenki hatszor leköröz, mert ugye a negyedikesek, azok mindig sokkal gyorsabbak voltak, mint én. Tehát olyan túl sok sikerélmény ott engem nem ért. És a duatlon edzések után az edző oda dobott nekünk egy lábtól labdát, hogy akkor lehet ezzel dekázni. Ugyanis a duatlon triatlon edző volt a lábtól labda szövetségnek a nemzetközi főtitkára is egyben. És amikor ott dekáztam, nekem az nagyon-nagyon tetszett, és utána elmentem egy-két edzésre, lábtoll edzésre, és ott jóval több sikerem volt, mint a duatlonban és triatlonban, úgyhogy utána.
3: Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha a tollas labdának csak a tollás, tehát azt a labdát rugdosnátok?
4: Nagyon hasonló az elve, ugye itt van egy gumikorong, amiben vannak kis rétegek, hogy ugye fejnehéz legyen a labda, 4 toll kiáll belőle, ugyanakkor a pálya, mint a tollas labda pálya, ugyanakkor a háló is 1,60-as, és az a lényeg, hogy a másik tér felén essen le a labda, és kézzel nem szabad belérni, minden mással szabad.
3: És ezt hány évig üzted, ezt a sport?
4: Ezt azt mondja, hogy hát egy 15 évig biztos.
3: Azt a mindenit. Hát azért az egy komoly sportélet. És amikor a sportról az jut eszembe, hogy ha az ember téged ismer, csak úgy felületesen, akkor az első gondolata veled kapcsolatban, hogy jó tanuló, jó sportoló. Aztán, amikor már beszélget veled, kiderül, hogy van benned csibészség, vagányság, és egy... Na most ez azért nagyon vicces, mert kiderült, hogy te 4-szer is megkaptad a jó tanuló, jó sportoló díjat gyerekkorodban. Ez mi ez? Olyan, mint a kiváló, nem tudom, érdemrend a könyvosztás az évzáron, vagy mi ez a jó tanuló, jó sportoló díj?
4: Minden évben az állam meghirdetett egy ilyen kvázi díjat, ahová fel lehetett terjeszteni olyanokat, akik sportoltak és jó tanulmányi eredményeik voltak, és akkor ilyenkor egy bizottság eldöntötte, hogy ki kapja meg, és akkor meg volt mondva, hogy hány pont jár, hogyha EB-n vettél részt, ha VB-n vettél részt, ha ott helyezést értél el, be kellett adni a bizonyítványt, hogy milyen OKTV-n, meg milyen versenyeken vettél részt, és hogyha ott egy megfelelő pontszámot elértél, akkor kaptad meg ezt a díjat.
3: Ennek ellenére is ezzel együtt, mert nyilván minden szülő álma, a jó sportoló, jó tanuló gyermek, de a közösség általában azt szoktam, hogy na, ez a stréber. Neked ez hogy volt a közösségben való elfogadottságod?
4: Hála Istennek, ettől sosem kellett szenvednem.
3: Az, hogy laza tudsz lenni, az egyébként onnan derül ki, hogy a feleséged, akiről mindig úgy beszélsz, ahogy minden nő álma, hogy a férje így beszéljen róla, tulajdonképpen youtuber influencer. És néhány videó van fenn a YouTube-on, amelyben te is szerepelsz. Egyik kedvencem, amikor egy kihívásnak kell megfelelnetek, és 3 set ruhát kell vásárolnod neki, úgy, hogy ő nincs veled.
4: Igen.
3: És hát láthatóan viccesre veszed ezt a figurát, igen, és elmész az arába, elmész az ide, elmész az oda, és megmagyarázod, hogy mit tudom én, vásárolsz egy kis fehér farmernadrágot.
4: Jaj, amikor azt vettem meg, ami rajta volt, ez az a videó?
3: Nem, ami rajta volt, hanem egy olyan, és veszel hozzá egy csikos inget, és mondja, igen, a feleséged, hogy ez nem jó, mert nem lóg ki alul a nadrág, mire mondod, ez a koncepció. Jó. Mert ez így izgalmas, hogy, tehát, hogy láthatóan komolyan vetted a feladatot.
4: Így van.
3: De ugyanezt történik, amikor a Covid alatt bezárjátok magatokat 24 órára a kislányotok szobájába, tehát, hogy mindenben részt veszel? Tud olyat mondani, amiben nem veszel részt?
4: Biztos tudna a kreatív kisasszony, tehát biztos tudna olyat. Én azt gondolom, hogy nem hozna olyan helyzetbe, amiről azt gondolná, hogy nem vállalnám el. Tehát azért ilyen nagyon jó a sales aránya, mert olyanokra kér föl, amiről szinte biztosan tudja, hogy bele is mennék.
3: És a diákjaid látják ezeket? Vagy mit szólnak, amikor jön a komoly doktor Újszászi Bogár László professzor úr, és akkor közben pedig vicces...
4: Nem vagy professzor?
3: Én mindig professzornak hívlak, úgyhogy már felfogom. Díszpolgár is lettél ebben a rádióadásban, és professzor is. Ki tudja, hol lesz a vége ennek a műsornak. Szóval mit szólnak a diákok ehhez?
4: Ugyan én nagyon szoktam ügyelni, hogy ezekben a szereplésekben az ne legyen brandidegem. Uh-huh. Tehát, hogy nem megyek, nem is hozza a feleségem ilyen helyzetbe, de nem is mennék bele olyan helyzetbe, ami gagyi, vagy olyan, ami nagyon-nagyon távol áll a brandtől. Tehát mindig azt szoktam megnézni, hogy az adott szituáció összeegyeztethető azzal, amit egyébként képviselek. És annak nyilván egy ilyen limonádé lightosabb verziója.
3: Imádni van, ha fagytok együtt, ja, egyébként, de tényleg.
4: Nagyon szépen köszönjük.
3: Szerintem fogyaszthatóbbá teszi a komoly tartalmaidat neked is, mert azt látjuk, hogy ez egy húsvér élő ember, élő családdal, stb. Tehát feltételezhető, hogy ugyanolyan kérdésekkel találkozol, mint bármelyikünk.
4: Nekem még csak előnyöm volt ebből.
3: A branded, ugye a meggyőzés.hu oldalon működsz tulajdonképpen. Engem az a pillanat érdekelne, amikor rájössz, hogy ebből biznisz is építhető. Uh-huh. Mert az az én feltételezésem, amit már kicsit így boncolgattam az imént, hogy nagyon sok kommunikációt végzett diák van. Van olyan is közülük, akik tovább mennek master szakra, és nyelvészek lesznek, vagy egyéb más nyelvhez köthető területen működnek. De nem nagyon van még egy rajtad kívül, aki ebből egy nagyon jól működő brandet épít fel, úgy kereskedelmi, mint minőségi és egyéb szempontok alapján. Tehát, hogy hol van az a pillanat, amikor te rájössz, hogy az Újszászi Bogár László ez egy brand tud lenni, és nem csak az előadásokon tudsz te működni, hanem ebből klubot építesz, amihez évente 2-szer lehet csatlakozni, ha jól emlékszem, és tudom, hogy emberek hívogatnak engem, hogy nem tudom elérni nálad, hogy véletlenül bevásárolhassák-e magukat. Könyvet írsz, most jelent meg a második könyved, éppen múlt héten voltam a könyvbemutatón. Szóval, hogy lett ez a te fejedben, hogy ez egy brand? Mert ez nagyon amerikai gondolkodásmód.
4: Nekem abban nagyon sokat segített a Vaha Imre tanár úr, akire korábban hivatkoztam, mert ő azt mondta nekem az egyetem végén, hogy meg kell csinálni a doktorit, nincs mese. Tehát mondta, hogy nincs olyan opció, hogy nem. Mondta, hogy Laci, ha nem csinálj meg a doktorit, soha nem fogják komolyan venni, meg kell csinálni. Tehát itt volt ez az első olyan lépés, ahol igazából fel sem merült bennem az a gondolat, hogy nem lesz doktori. Azt mondta a tanár úr, hogy doktori kell, hát akkor megyünk a doktorira. És amikor csináltam a doktorit, akkor engem sokszor zavart az, hogyha van egy nagyon jó meggyőzés technikai modell, de nem értem, hogy azt hogy lehet beépíteni a gyakorlatba, akkor az minek van? És én akkor megfogadtam, hogy az én képzésem én soha nem lesz. Uh-huh. Tehát én azt akarom, hogyha van egy technika, van egy modell, vagy van valamilyen elméleti megfogalmazás, akkor azt akarom látni, hogy hogy lehet beépíteni a gyakorlatba. És azt láttam, hogy itt az üzleti élet és a tudomány között sokszor nincs meg az a híd. Mert a tudományban van rengeteg zseniális gondolat, de ha megkérdezem, hogy szuper, és ezzel a gondolattal hogy lehet eladni almát, uh-huh, akkor nem tudja. Vagy ha az üzleti kontextusban vagyok, aki eladja nagyon jól az almát, de megkérdezem, hogy figyelj, mi a sikered titka, miért vagy jó értékesítő, akkor nem tudja megmondani. Na most, ha ő nem tudja, hogy mi a sikerének, vagy éppen a kudarcának az oka, akkor azt nem lehet rendszerezni, nem lehet másolni, nem lehet tudatossá tenni. És azt láttam, hogy ezt a kettőt valahogy össze kellene kötni. És viszonylag hamar rájöttem, hogy hát, hogyha én ezt összekötöm, akkor ezért még fizetni is hajlandóak. És aztán ugyan nem matematikából doktoráltam, de viszonylag hamar összeállt a kép, hogy hát várjunk már, hát ezért egész jó pénzt kifizetnek a vállalatok.
3: És az elején, ugye Egerszegi Krisztián, a Minicérem tulajdonosa, nagyon gyakran emlegeti, hogy te vagy az egyetlen, aki egy hideg e-maillel kereste őt meg, és sikert éltél el. Nevezetesen írtál az infokukat, nem tudom, alap e-mail címre. De mit írtál nekik?
4: Hát azt írtam, hogy úgy volt, hogy a hideg e-maileknél szándékosan beleépítettem minél több meggyőzés technikai fogást, már túl sokat is, egyetlen egy elv alapján gondolkodtam. Hogyha te bemész egy nagy boltba, és ott kitesznek egy joghurtot, akkor te meg tudod kóstolni, hogy ez ízlik, vagy nem ízlik. Uh-huh. A tanácsadásnál mit lehet megkóstolni? Semmit. Eladsz egy ígéretet, és hát a végén meglátjuk, hogy finom volt-e, vagy sem. Meg azt mondtam, hogy nem így akarok gondolkodni. Hanem én akarok írni egy olyan levelet, amiben ő meg tudja kóstolni, hogy én milyen technikákat tudok. Mert hogyha azt mondja, hogy várjál már, ezek a technikák nekem tetszenek, én akarom, hogy ezt az értékesítőim is tudják, akkor úgy érzi, hogy nem fog zsákba macskát venni. Tehát kvázi én egy kóstolót adtam nekik, hogy tudják azt mondani, hogy finom vagy nem.
3: És a legendás, hogy azt írod a végén, hogy egy jobb kávéfőző áráért.
4: Így van.
3: Nem definiálva, hogy milyen kávéfőzőre gondolsz. És Krisztián egyszer csak visszahívott?
4: Pontosan így volt.
3: De ezt gyakran csinálod, hogy ismeretlenül írok? Most már nyilván nem, hiszen eltelt azóta 10 év, pont igen. 2016-ot emleget, hogy ez akkor történt, ha jól emlékszem.
4: Igen.
3: De gyakran csináltad ezt?
4: Hát a legelején az első ügyfeleimnek az mindegyikét így találtam meg.
3: És ők a mai napig úgy dolgoznak veled, mint például a Minicérem is?
4: Ugye, hát egy jó 8 éve már csak nagyvállalatoknak tartok ilyet, és ugye az elején én csak kifejezetten mérnökértékesítőknek tartottam ezeket a képzéseket, és ugye a Minicérem kapcsán az IT-s emberekben gondolkodtam, ezért írtam Krisztiánéknak is.
3: Most elengedjük a rádióhallgatókat, aztán meg fogom tőled kérdezni, hogy miért pont a mérnökök voltak a célcsoport, mert a rádióhallgatók megtudják, hogy milyen hírekkel gazdagodnak, mi pedig folytatjuk a beszélgetést tovább dr. Újszászi Bogár Lászlóval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsor vezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
5: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
8: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
12: Köszönjük!
1: A reklám után. A 103 információ hírek a Sláger FM-en.
13: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az NDM, mint az összes balatoni strand kiváló vízminőségű. Jön a kórusok éjszakája Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szentés Zsori vagyok.
14: Pénteken kezdődik a Generali Gyereksziget. Köszöntöm Önöket, Ortopédúra vagyok.
13: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az NDM, amelynek célja az ügyintézés egyszerűsítése az egyetemes szolgáltatásban, a versenypiacon és az elosztói hálózatban érintett ügyfelek számára. Az átállás idején átmeneti ügyintézési korlát ügyintézésokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőség szerint még július 30-a előtt, vagy csak július közepe után intézik ügyeiket. A változás különösen az NDM D-MÁSZ ügyfeleit érinti, mivel az online ügyfélszolgálati felületek is megújulnak. Az okosmérő korábbi adatai csak korlátozott ideig lesznek elérhetők, ezért az NDM azok lementését javasolja. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás a villamosenergia ellátást nem érinti. A szerződések és a díjak változatlanok. Ellenőrizték a hazai természetes fürdővizeket, a Balaton kiválóan megfelelt. Az NGK az Európai Unió szigorú minősítési rendszere alapján 4 év teljes adatsora alapján értékelte a hazai természetes fürdővizek minőségét, elsősorban a szennyvíz eredetű baktériumok jelenlétét vizsgálva. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű nagy tavaink, a Balaton, a Tiszató és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló minősítésű. Az NGK fürdővíz minőségi térképe szerint Veszprém vármegyében egyedül a Tihanyi Somosi strand kapott a többinél rosszabb, tűrhető minősítést. A népszerű strandok így például a Balatonalmádi Veselényi strand, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, a Csopaki Községi strand, a Tihanyi Sajkadi strand, a Szigligeti strand és Vépfülök minden strandja kiváló minősítést kapott. Néhány fürdőhely, például a Badacsony-Tomai Városi strand, vagy a Balaton-Szebezdi Víriuszi strand egyel alacsonyabb jó minősítéssel zárta a vizsgálatot. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, ahol idén először megválasztják az év beach food palacsintáját is. Ennek célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbistró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjas lehetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely terén a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-ig lehet.
14: Egy
13: 20. alkalommal rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált július 20-a és 27-e között. A rangos komoly zenei eseményen egy héten át minden nap koncertek, mesterkurzusok és kísérőprogramok várják az érdeklődőket. A jubileumi év alkalmából fotókiállítást idéző fel a fesztivált évtizedes történetét. Emellett hangszerben mutatók is rendeznek. Az esti hangversenyeken a nemzetközi klasszikus gitározás kiemelkedő művészei lépnek színpadra. Többek között Horvátországból, Japánból, Romániából és Kosovóból. Második alkalommal rendezik meg a Kórusok Éjszakája Veszprém Fesztivált június 20-án szombaton. Délutántól késő estig a rendezvényen 30 kórus és több mint 800 énekes lép fel, a város 10-nél is több helyszínén. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy bemutassa a közös éneklés közösségformáló erejét, és tovább erősítse Veszprém zenei hagyományait. A fesztivál a budapesti Kórusok Éjszakája mintájára jött létre, és a program végén közel 1000 résztvevőt közös éneklésre zárja az estét. Lesznek kóruskoncertek többek között az Auerházban, a Sarolta udvarban, a Kisfaludi teremben, a Csermák Antal Zeneiskola előtti téren és a Színház kertben. Veszprém 2019 óta viseli az UNESCO Zenevárosa címet, amelyhez az ilyen kulturális események is hozzájárulnak.
14: A Sláger FM híreit Ortopédórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
3: Nos, hát jó társaságban tényleg gyorsan telik az idő, úgyhogy folytatjuk is a beszélgetést ma esti vendégemmel, dr. Újszászi Bogár Lászlóval, akivel a kiállásban megbeszéltük, és érdemes ezért majd podcast formájában visszahallgatni ezt a beszélgetést a Sláger FM applikációjában, vagy a Kendehofer Krisztina Instagram oldalon, esetleg a Spotify-on, hogy tulajdonképpen arra a tudományra, ami neked a sajátod, mindannyiunknak szükségünk van a hétköznapokban is, tehát ebben a klubban, amit te üzemeltetsz, ilyen nagyon csúnyán megfogalmazva, hétköznapi embereknek is igazán hasznos tudást adsz, tulajdonképpen csak az egymással való kommunikáció tekintetében is. Amikor cégeknél tartasz előadást, az nagyon szórakoztató, több ízben volt már alkalmam hallgatni, egy órában, két órában kutatási eredményeket felvonultatva, de mégiscsak nagyon szórakoztató formában adod át ezt a hallgatóságnak, bevonva őket, tesztelve őket, és én néha a mai napig eszembe jut egy kérdés, amire nem tudtam a választ, és idegesít a mai napig, hogy nem láttam át azon a szitán, miközben nyilván megágyazol ezeknek a helyzeteknek, hogy az történjen, ami velem történt. De amikor workshopot tartasz, amikor tréninget tartasz, akkor nyilván gondolom, ez több alkalomból áll.
4: Így van.
3: Mindig kimutatható az értékesítési eredményeken, hogy veled dolgoztak ezek az emberek?
4: Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy rám úgy kell tekinteni, mint egy, és most értsük jól ezt a metaforát, mint egy kardiológus szakorvosra. Ugye eljön hozzám egy vállalkozó, hogy van valamilyen tünete.
3: Eljön nem elég az ügyfél, nem nő az értékesítés, szeretném. Nincs elég árbevétel.
4: Pontosan, tehát van valamilyen tünet. Szerintem az értékesítők nem elég tudat. Bármi is legyen ez a tünet. Hogyha egy paciens elmegy egy szakorvoshoz, és elmondja a tüneteket, hogy fáj a fejem, mit csinál egy jó szakorvos ilyenkor? Azt mondja, hogy hát vizsgáljuk meg, hogy mi okozza a fejfájást. Mert nagyon nem mindegy, hogy valakinek azért fáj a feje, mert rossz a szeme, vagy azért fáj a feje, mert magas a vérnyomása. Éppen ezért én először mindig csinálok egy felmérést az értékesítőkkel. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor egy szakorvos kér tőled egy nagy labort. Elmondja, hogy milyen paramétereket szeretne látni, én is elmondom a kutatási segéd munkatársaimnak, hogy milyen objektív szempontok alapján elemezzék a meggyőzés technikai képességeit az értékesítőknek. Aha. Mit használnak, mit nem használnak, tudatosan, nem tudatosan, és mi az életszerű abba az üzleti kontextusban, amiben ők élnek és mozognak. És miután megvannak ezek az eredmények, én összeülök a cégvezetővel. És itt van egy pessimista és egy optimista forgatókönyv. A pessimista forgatókönyv, hogy azt mondom, hogy értem, hogy mi a bajod, de nem én hozzám tartozik.
3: Ilyen is van?
4: Persze, hogy van. Fáj a fejed, a vérnyomásoddal minden rendben van, szív- és érrendszeri problémád, de nincsen. Szerintem el kéne menni szemészetre. Uh-huh. De itt sem mondom azt, hogy figyelj, van nekem szemészem, úgyhogy majd lesz akkor.
3: Tehát mondjuk azt mondod, hogy ez szervezetfejlesztési probléma, és nem az értékesítők pontosan képzésének a kérdése.
4: Csak hogy minél konkrétabb legyen. Mondjuk rossz az értékesítőknek a túraterve. Rosszul tervezik meg az ügyfél látogatásokat, és emiatt nem érik el azt a számot, amit szeretne az értékesítési vezető. A tünet ugyanaz, hogy nem érték el a számokat, de olyan probléma, jelen esetben időgazdálkodás, ami nem én hozzám tartozik. Aha. Ilyenkor azt mondom, hogy keresni kell egy olyan szakembert, aki ennek a területnek a specialistája, mert én ahhoz nem értek. Másik forgatókönyv, elmondom, hogy ezt láttuk, ez és ez a probléma, ezt úgy fogjuk megjavítani, hogy. Azaz kvázi jön a gyógyszer. Ilyenkor jön a tantermi képzés, amikor bemutatok a megfigyeltek alapján általában 15-20 meggyőzés és befolyásolás technikai fogást az értékesítőknek. Először megmutatom egy technikának a tudományos hátterét, ki és mit igazolt, és ez miért volt izgalmas. Megmutatom, hogy más szektorban, aminek köze nincs az adott vállalatnak, hogyan építettük be a gyakorlatba. Tehát szándékosan teljesen más kontextusba húzok, mert azt akarom, hogy megértsék, hogy bármilyen kontextusba be lehet építeni, ha megértette. Utána azt mondom, hogy érted, szuper, akkor dolgozz ki a saját gyakorlatodba, kidolgozza, azt közösen átnézzük, és így veszünk át 15-20 befolyásolás technikai fogást, aminek a legvégén én azt mondom, hogy mindegyiket megértetted? Igen, szuper, akkor most választ ki azt, ami neked tetszik. Mindegyiket meg kell érteni, ebből nem engedek. Uh-huh. De mindenki csak és kizárólag azt a technikát kell használni, ami az ő szája ízének kedves. Pont a Vaha Imre tanár úr mondta mindig, hogy kedves László, használjon mindig jó ízű szavakat, mert nem tudja, hogy mikor kell visszanyelnie őket.
3: Ezt imádom, igen. Ez.
4: És én ebbe hiszek a meggyőzést.
3: Beletartod egyébként a kapcsolatot?
4: Nagyon szívesen tartanám, de már nem ér sajnos.
3: Amíg élt, tartottad?
4: Persze. És miután ők kiválasztották azt a technikát, ami neki tetszik, akkor utána kapnak egy házi feladatot, hogy akkor készülj föl azokból a technikákból, amit te kiválasztottál. És mit csinál ilyenkor egy jó szakorvos, ha a paciens bevette a gyógyszert? Visszahívja a kontrollra. Uh-huh. Újra kimegyünk a kutatási segédmunkatársakkal, és megnézzük az első vérvételnek az eredményét, meg a második.
3: És vannak, akik direkt de challenge-elnek téged? Meg akarja, be akarja bizonyítani, hogy ő eddig is jól csinálta, nehogy már te mondd meg neki. Mert én nekem az a tapasztalatom, nagyon hasonló, tehát nagyon rokon területeken uh-huh. dolgozunk, csak én kommunikációban, vagy személyes márkaépítésben, ami nem más, mint önmagad eladása. Innentől kezdve a sales trükkök, sales technikák, igen. hívjuk inkább így, tudnak működni. Számtalan alkalommal tapasztalom a szélzesnél, hogy ő azt gondolja, eddig is működött, ne mondja már meg nekem ez a kisnő már, hogy hogy csináljam, mert már 30 éve csinálom, most idejön, majd itt okoskodik nekem. Te nem tapasztalod ezt?
4: Ugye van ez a kognitív diszonancia redukció, aminek van különböző menekülési útvonala. Ilyen például a tagadás. De amikor valaki azt mondja, hogy hát én ezeket a technikákat mind használom, hát semmiért nem mondok. Na de hát ugye ezért csináljuk a felmérést, uh-huh. hogy ne tudja letagadni. Hát ez kicsit azt, mint a orvosnál azt mondja, hogy én csak és közök zöldséget eszem, de hát a triglicerid szintet hatszorosa, tehát ott kiderül, hogy

0: mestertől te idióta, különben akkor ugye nekem támad.
1: Igen.
0: De ez a hétköznapokban is így van. Tagadás. Drágám, vidd le a szemetet. Azt mondtad, hogy leviszed a szemetet. Tagadás. Én ilyet nem mondtam. Igaz? Tehát ez ott is meg.
1: Ó, hát a tinivel majd, amikor tinikorúak lesznek a gyerekeid, akkor aztán olyan technikákat kell megtanulnod, amit egész életedben nem láttál, pedig azt hitted, hogy mindent tudsz, de nem. Mert a tini gyereked úgy fog challenge-elni, hogy tényleg nem is fogod érteni. Fantasztikusak. Tényleg fantasztikusak, és mindenre mindig máshogy emlékeznek, mint ahogy te, de hát ez ettől nagyon szórakoztató. Amikor egy céghez mész, nyilván egy felsővezető az, aki kitalálja, hogy rád szükség van.
0: Nem feltétlenül.
1: Valamikor az értékesítő jön, hogy szükségünk van erre a kollégára? És na, az hatékony, azt
0: és
1: gondolom.
0: És én azt szeretem a legjobban. Azt szeretem a legjobban, amikor az értékesítő szól az értékesítési vezetőnek, hogy mi szeretnénk Bogár Lacitól egy képzést. Az a legjobb.
1: Hát igen, mert sőt, akkor ők találtak igen, ki maguknak.
0: Sőt, én még azt is szoktam mondani a vállalatoknak, amikor megkeresnek, hogy szeretnének egy képzést, azt mondjuk, oké, okay, ne így csináljuk. Hívjanak meg egy belső konferenciájukra, ahol ott vannak az értékesítők.
1: Megteremted az éjsége.
0: Legyen ott egy egyórás előadás, és hogyha ők azt mondják, hogy ezt mi még akarjuk, akkor menjünk tovább. Ha meg azt mondják, hogy nincs meg az üzleti kémi, akkor minek?
1: Hát igen, erre mondtad egy felső vezetőnek, hogy aki mondta, hogy kötelezővé fogja tenni a könyvedet mindenkinek, mondtad, hogy Isten őriz, mert akkor biztos, hogy nem fogják elolvasni. Kinek írtad ezt a könyvet, ami múlt héten jelent meg a Meggyőzés törvényei címmel? Ki a te célcsoportod ebben?
0: Ennél a könyvnél kifejezetten a közép- és felső vezetők voltak.
1: De aki szeretne ilyen pszichológiai témájú kutatásokban elmélyülni, nekik is érdemes, akár szórakoztató irodalomnak is nyáron?
0: Gyakorlatilag ugye ebben a könyvben a kognitív torzításokat vizsgáljuk meg, hogy a döntéseink során hogyan csap be minket az agyunk.
1: De akkor ez fordítva is igaz lehet. Tehát ha én szeretném tudni, hogy engem mikor akar valaki manipulálni, mert ugye én mindig ezzel szórakoztatlak, hogy hol a manipuláció és a befolyásolás közötti különbség, akkor érdemes elolvastam ezt a könyvet, hogy tetten érjem, hogy ki akar az én torkomon lenyomni valamit,
0: pontosan
1: nem?
0: Pontosan így van.
1: Akkor mindenkinek szól.
0: Én mindenkinek jó szívvel ajánlom, viszont itt egy kicsit kiábrándító leszek. Nagyon sok technikát attól még, hogy ismersz, nem jelenti, hogy ezáltal védett vagy ellene.
1: De hát egyre jobban tudsz figyelni, ha már ismered, hogy létezik, nem?
0: Nem feltétlenül, sajnos.
1: Én gyakran csináltam diákokkal egy olyan kutatást, kísérletet gimnáziumban, igen, hogy tanuljunk meg hírt fogyasztani. És azt mondtam az osztálynak, hogy öt fős csoportok vannak, ti ugyanazt a hírt megkeresitek. Uh-huh. Nem mondok most médiumokat, de hát homlok egyenest más érték és értekrendű médiumokban. És az elején nagy hőzöngés, hogy én azt nem olvasom, tanárnő, én azt nem olvasom, stb. Majd rájöttünk, hogy ez nem erről szól, és döbbenten tapasztalták a diákok, hogy ugyanazt a hírt hogyan lehet két, három, négy teljesen egymásnak ellentmondó módon tálalni. És én abban bíztam, és ezt azért csináltuk, hogy ezt majd felnőtt korukban tetten érik, hogy valaki valamit le akar nyomni az ő torkukon, tehát érdemes körülnézni, mielőtt véleményt alkotunk.
0: Magánál a manipulációs technikáknál valóban van annak ereje, hogyha valaki azt felismeri. De a kognitív torzításoknál, csak hogy minél konkrétabb legyen, van egy ilyen, hogy hozzáférési heurisztika. Ez azt jelenti, hogy az agyunk valaminek a gyakoriságát nem statisztikai alapon ítéli meg, hanem hogy milyen könnyen tud felidézni egy adott emléket. Tehát, hogyha te visszagondolsz két nappal ezelőttedre, mondjuk hétfőre uh-huh. vagy kedre, és én megkérdezem, hogy mi volt aznap, lehet azt fogom, hogy figyelj, mindenki annyira bunkó volt velem. De találkoztál 30 emberre, kettő volt iszonyatosan bunkó, de mivel azt a kettő bunkót tudod könnyen felidézni, ezért az agyad azt hiszi, hogy az gyakrabban fordult elő, és többször volt. Na de attól még, ha én megkérdezem, most tegyük föl, most már ismered ezt a hozzáférési heurisztikát.
1: Jó, de én erre azt mondanám neked, hogy azért, mert a rasunk működik, és a retikuláris aktivációs rendszerünk, ami egy neuronháló az agyunkon, és minket algoritmus szerűen szolgál ki, azt fogja elérni, amit leginkább én rólam azt gondolja, hogy gondolni akarok. Mert egyébként egy időpillanatban 4000 milliárdnyi bitnyi információ áramlik felénk. Tehát ez igen. nem tud mind tudati szintre emelkedni. És ha minden igaz, akkor 2500 bitnyi információra szűr az agyunk egy adott időpillanatban. Tehát ha most becsukod a szemet te is, és Levente is uh-huh. itt a stúdióban, és én megkérdezlek téged, hogy mondjátok el, hogy mire emlékeztek, tök mást fogsz mondani te, és mást fog mondani ő.

0: mert máshogy szűr a ras.
1: Így van, de itt van egy másik kognitív torzítás, és azt meg úgy hívják, hogy konfabuláció, ami a memóriánk kóros pontatlanságát mutatja be. Hmm. Azaz gyakorlatilag az agyunk azt mondja, amikor felidézel egy emléket, ha hiányzik belőle egy elem, akkor azt az agy kitalációval tölti föl.
0: Uh-huh. Ez ugyanaz, mint amikor a háromszögnek hiányzik a sarka, és ő a fejünk háromszögnek látja.
1: Így van. Így
0: de
1: van.
0: Ez egy csodatudomány.
1: Igen, de attól még, hogy tudod a konfabulációt, attól még kitölti kitalációkkal az agyad.
0: Ja, igen, és ez ellen nem tudsz tenni, ez mert ez egyszerűen történik.
1: Így van. Itt azt tudja tenni egy vezető, hogyha ismeri ezeket a kognitív torzításokat, akkor felismerje, hogy mi az a helyzet, ahol jobban utána kell járnom, hiszen lehet, hogy itt egy torzítás történt. Uh-huh. Tehát például visszatérve az előző példára, tegnap előtt mindenki bunkó volt velem. Amikor ilyet mondok, akkor kapcsoljon egyet az agyam, hogy biztos mindenki? Uh-huh. Hát vessük már lapra. Találkoztam 30 emberrel. A. Aranyos volt? Hát ő aranyos volt. B. Aranyos volt? Igen. C. Aranyos volt? D. Hát ő volt a bunkó? Oké. Okay. E. Aranyos volt? Uh-huh. És akkor össze fogod rakni, hogy várjam át, akkor nem igaz, hogy mindenki bunkó volt, de attól még az érzet az először ez lesz.
0: De ez jó tetten élni magunkat így.
1: Kifejezetten jó.
0: Amióta téged ismerlek, teljesen máshogy nézem a Szemfényvesztők című film trilógiát, mert hogy tulajdonképpen a te tudományodat felhasználva született egy fantasztikusan szórakoztató hollywoodi remekmű. Mm. Egyébként ebben a, te tudod, miről beszélek?
1: Melyik, tudom, ismerem,
0: ezekben
1: igen.
0: Ülnek, minden, ami benne van, ez működik valójában?
1: Ugye, ott van egy nagyon nagy különbség, hogy ezeknél az ilyen illúzionista, meg stb. Emberkéknél ott nem igaz, hogy ő gondolatot tud olvasni. Csak ezt állítja. Uh-huh. Tehát most mondok egy példát, én azt mondom, hogy én akkor tudom a te gondolataidat olvasni, írd le a lapra, hogy mire gondolsz, és én megmondom. Te ráírod, hogy oroszlán. Egy tollal. De ez a toll egy olyan toll, ami nekem egy applikáció megmutatja, hogy te oroszlánt írtál le. Uh-huh. Tehát én csak azt állítom, hogy gondolatot olvasok, de igazából az egy bűvésztrükk.
0: Aha.
1: A meggyőzés és befolyásolás technikában nincsen bűvésztrükk. Az valóban az agynak a működését írja le, és sok esetben ezeket a torzításokat használja fel, vagy használja ki, attól függően, hogy ki milyen célra használja. De nem az van, hogy én azt állítom, hogy tudok a gondolataid uh-huh. között olvasni, hanem azt állítom, hogy én el tudom érni, hogy te egy olyan dologra gondolj, amire én akarom, hogy te gondolj. És azt akarom, uh-huh. hogyha később ezt a gondolataid közül neked választanod kell egyet, hogy mit hívj elő, én mondjam meg, hogy mi lesz az. De mögött nem bűvésztrükk van.
0: Nem, hanem a te tudományod.
1: Pontosan. Ez a különbség a kettő között.
0: Amikor veled beszél az ember, akkor mindenki ezzel van elfoglalva, hogy tudsz befolyásolni, mi a manipuláció, mi a De maga a cég... ami a te nevedet viseli tulajdonképpen, ehhez egy hányfős vállalkozás? Tehát, hogy ennyi, azt mondod, heti egy podcast. 20 darab tudományos tény hasznosítása és megmagyarázása egy hónapban. Számtalan előadást tartasz. Végtelen sok tartalmat gyártasz a social médiára. Szóval ez egy hányfős vállalkozás?
1: Most 12-en vagyunk.
0: Veled együtt?
1: Így van, így van.
0: És van olyan, aki csak a tartalmat gyártja, valaki csak a klubbal foglalkozik, valaki a könyv, tehát hogy megvannak a szerepek?
1: Igen, igen, igen. Van, aki csak a felméréseket csinálja, van, aki csak a klubba tartalmakat gyártja, van, aki az egész mögötti adminisztrációt csinálja.
0: Te magad már nem posztolsz soha?
1: Nem.
0: Mikor volt az a pillanat, amikor, mert az elején gondolom te csináltad.
1: Persze, persze.
0: Nagyon sok vállalatvezető és egy ilyen műsort hallgatónak ez egy fontos kérdés, hogy meddig kell nekünk magunknak. Egyáltalán meg lehet-e úszni, mert mindenki meg akarja úszni, aztán szembesül azzal, hogy titokban még senki nem lett híres, úgyhogy valahogy meg kell mutatnia magát. Tehát, hogy milyen volt először azt érezni, hogy már nem te írod le a saját gondolataidat? Nem furcsa?
1: Nekem nagyon jó érzés volt. De tény is való, hogy rám Egerszegi Krisztián is nagyon nagy hatással volt, hogy rendszerépítésben, tehát nekem mielőtt én az ő podcastjébe elmentem, igazából, ugye mi előtte nagyon sokat beszélgettünk, uh-huh. és azokban a beszélgetésekben nekem úgy az volt az első olyan pillanat, amikor rájöttem arra, hogy na várjál már, hát ez egy rendszer, hát ez nem csak úgy van, hogy akkor Bogár Laci mond itt tök jó dolgokat, és akkor le van tudva. Amikor ilyet mondott nekem, hogy hát számoljam már ki, hogy mi az én óradíjam. És akkor mondtam, hogy nem azt az óradíjadat, hanem amikor csinálsz egy feladatot, és azt a Bogár Lacinak kell megcsinálni, kiszámoltam-e, hogy akkor én a cégnek kvázi ennyi pénzt, mondom, várjál már, Krisztián. Na és akkor kezdett, hogy velem nem fogok én ilyen drágán posztokat írni. Hát, hogyha én megcsinálom 100 egységért, mert mondjuk úgy jön ki az óradíjam, de egyébként a piacon ennek 3 forint vagy 3 egység az értéke, hát akkor miért tiszta akarom túlárazni? Hát pontosan. Hát túlárazva csinálom saját magamnak.
0: Milyen jó, hogy így hatunk egymásra, és én abban bízom, hogy ezzel a műsorral mindig, hogy hatunk azokra, akik minket hallgatnak. A te korosztályod ma már nagyon odafigyel a sikeres munkavégzés mellett, a sikeres vállalkozás mellett önmagára is. Az én korosztályom sokkal kevésbé, és azért majdnem 20 év van köztünk, ami sokkoló, de mégis így van. Te hogyan figyelsz magadra? Tehát nem akkor, amikor arról van szó, hogy a vállalkozásod hogy megy, hanem egyáltalán figyelsz-e magadra tudatosan, és ha igen, akkor hogyan?
1: A táplálkozásban próbálok minél inkább. Sportban sokkal többet kellene, mint amit, és ez a következő célom, hogy a cégemet tudjam úgy szervezni, hogy sokkal több idő jusson arra, hogy a saját testemet is meg tudjam edzeni, és ne csak az elmémet edzem mindig. És ennek nem csak egy belső, hanem egy külső motiváció is van. Én azt gondolom, hogy apukaként én tartozom a gyerekeimnek azzal, hogy vigyázzak magamra, mert kellek nekik.
0: Meg hát az egész családodnak is.
1: Igen. És ehhez kell az egészséges táplálkozás, ehhez kell a sport is, ahol most megfedem önmagamat.
0: A feleséged sportol, őt látjuk.
1: Igen. Neki egyébként ebben nagy szerepe van, mert ő ebben abszolút támogat, meg ő odafigyel.
0: Nemrég olvastam egy tanulmányt arról, hogy egy családban, amikor már nem egyedülálló fiatalok vagyunk, akkor mindig a család anyájé a felelősség, hogy az ő családja hogy van. Mert a férfiak sokkal kevésbé indulnak el mozogni, de hogyha a feleség figyel erre, figyel a gyerekekre, figyel a táplálkozásra, tehát hogy a mi kezünkben van ez nem egy jó hír, vagy egy rossz hír, vagy nem egy plusz felelősséget szeretnék a nőkre ráhelyezni, de egy család egészsége nagyon nagyban függ attól, hogy a család anya hogyan gondolkodik erről.
1: Én abszolút el tudom hinni.
0: Ő sportol, én csak szobortestűnek hívom a te kedves feleségedet, mert hát csak elég ránézni, de ő nagyon vicces videókat tesz ezzel is közzé, hogy inkább sportol éjjel-nappal, csak az édességről le kell lemondania. De nálatok például a gyerekeknél ez mennyire tudatos? Tehát, hogyha valaki kér egy, nem tudom, cukros fagyit, azért kap?
1: Persze.
0: Tehát, hogy nem ez?
1: Nem. Annyi van, hogy mind a kettőnél azt akarom, hogy majd sportoljam. Hogy fiat, nekem mindegy, szeresse.
0: És ha azt mondja a harmadik hétben, hogy apa, nekem ez nincs kedvem, feladhatja, és mehet egy újabb sportra?
1: Nem fogja azt mondani.
0: Nem?
1: Nem. Ez kicsit olyan, mint amikor megkérdezik, hogyha a gyerek földhöz vágja magát a boltban, akkor mit lehet csinálni? Segítek, akkor már semmit. Igen? Ez a nagy meggyőzés technikai tanács. Iratkozzatok be a
0: klubon. Jaj, de jó! Akkor...
1: Hanem itt előre kell dolgozni. Azaz, mielőtt én bemegyek a boltba a kicsivel, elmondom, hogy na drágám, bemegyünk, veszünk majd mondjuk egy csokit, jó? De ott felkészülj fel, hogy ott vagy 100 csoki lesz, azt remélem tudod. Jó, de mi megbeszéltük, hogy mi azt a csokit fogjuk megvenni. Most csak mondtam egy nagyon egyszerű példát. És ez más dolgok kapcsán is így működik. Hagy gonoszkodjak egy kicsit, és nem akarok úgy okoskodni, mint hogyha tinédzserkorú gyermekeim lennének, mert egy 2 éves van, és egy 7 éves szeretném hangsúlyozni, de... Amikor sokszor mondják, hogy nem akar tanulni a gyerek, igaz? Az igazából nem akkor kezdődött el ez a problémakör, hanem már ott rögtön a legelején.
0: Ezt én vissza tudom igazolni. De sok minden más is elkezdődik akkor. Szerintem a tinik jelenleg a legnehezebb helyzetben lévő generáció, mert olyan nagyon gyorsan változik körülöttünk a világ. Igen. Persze vannak alap értékrendek, amelyeket meg a én generációm hibás, ha nem adja át a gyerekeinek. Tehát nekem ez például egy óriási kérdőjel, hogy hogy lesz ez, hogy hogyan figyelünk egymásra, az empátia hova veszik, és a többi, de erről most egész rádióműsor sorozatokat tudnék veled beszélni, és már csak 3 percünk van. De ebben abszolút egyetértek, hogy ez nem úgy van, hogy ma történik, hanem ez egy hosszú távú dolog.
1: Én például, csak ott lett nyilvános a tünet.
0: teljesen véletlenül egy kommunikációs zsenit neveltem, és nem azért, mert ez az én szakterületem, hanem mert egyszerűen gyerekkorában Dani nevű gyermekem, ha valamit kért, követelt, hisztizni akart éppen egy közértben a boltban, hogy ne vágja föltöz magát, én úgy tereltem el a gondolatait, hogy de ezt kérem anyu, vagy szeretném anyu, akkor mindig azt mondom, hogy jó, rendben van, csak kérek szépen három érvet, hogy neked erre miért van szükséged. És ez, hogy elkezdett gondolkodni, kivezette abból, hogy most éppen hisztizni akar, olyan érzseni lett, hogy ma már én sem szívesen szállok vele vitába, mert a mert csak az nem volt egy érv.
1: Hány éves most ő?
0: 19 lesz. Tényleg kevesen szállnak vele vitába. Nyáron, mikor az üzleti élet azért a láb hagy, mert éppen valaki mindig szabadságon van, akkor te pihensz? Tehát tudsz pihenni? Vagy mindig kutatsz, gondolkodsz?
1: Az a szabály, hogy mivel januártól hát június közepéig gyakorlatilag fullon, illetve szeptember 1-től december 20-ig fullon, ezért nyáron az első két hét munka, a második két hét család.
0: A hónapokban?
1: Így van. Tehát júniusban, júliusban és augusztusban minden hónap második két hete a családé.
0: Én azt gondoltam, hogy ilyenkor születnek az új előadásaid, de tehát az fantasztikus, hogy tudsz pihenni. Nekem ez volt a lehető legnehezebb megtanulni az életben, képzeld el, pihenni. Mert én ebben nem voltam jó soha. Képzeld el, hogy lejárt az időnk, amit rettenetesen sajnálok, mert elrepül, de veled mindig elrepül az idő. Én abban bízom, hogy olyanok is megismertek, akik esetleg eddig még nem találkoztak veled, és nyitottá váltak egy olyan tudományra, ami a hétköznapi életünk része. Mert azt is hiszem a szaktudásodon kívül, hogy te magad vagy egy idol. Tehát abban, ahogy a mai világban úriemberként mégis szórakoztatóan tudsz létezni, az szerintem példa kell, hogy legyen sokak számára, mert ha sok ilyen fiatal lenne, egészen más hely lenne a világ. Köszönöm szépen az idődet.
1: Én köszönöm ezeket a kedves szavakat.
0: Az elmúlt egy órában dr. Újszászi Bogár László volt a vendégem, és sokat beszéltünk ugyan meggyőzésről és befolyásolás technikákról, de tulajdonképpen egy tartalmas élet is elénk tárult. Én bízom benne, hogy a hallgatók sok mindent kaptak abba a bizonyos képzeletbeli puttonyba, amit aztán nyáron sokáig nézegethetnek és olvasgathatnak, mert legközelebb szeptember 16-án találkozunk. Mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok, és csodálatos nyarat. Vigyázzanak magukra!
2: Ez volt! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei.

Ez volt a Magasi Brothers Company dala, a lámpás itt a Sláger FM-en, és Kendall Fair Krisztina műsora után visszatértem én is. Köszöntöm Önöket, Kiskata vagyok is, kívánok a laza estét mindenkinek. Picit készülünk a holnapra, megnézzük, hogy milyen időjárásban lesz részünk. Nos, már reggel is kellemes meleg lesz odakint, 20-21 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 32-33 fokot ígértek a meteorológusok. Javarészt gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, viszont délután gomoly felhők is érkeznek, de csak árnyékot hoznak. Esőt nem, és pénteken sem jön csapadék, legalábbis térségünkben, szombaton és vasárnap azonban már nálunk is előfordulhat futózápor, zivatar, ami fülletté teszi a levegőt, hiszen szombaton és vasárnap is 36-37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap egyébként egy hidegfront ér el bennünket, de az most nem hoz lehűlést, csak megélénkül miatt a légmozgás. Szóval ami holnapra kell, az lengeöltözék, napvédőkrém, napszemüveg, szalmakalap, mi jó hasznát vesztük a legyezőnek, és legyen nálunk egy kis kulacsban vagy termoszban hideg víz is, az is jól fog esni menet közben, de menet közben jól esik a Sláger FM dalait is hallgatni, úgyhogy már repülünk is tovább a Zanzibárral, érkezik a március végétől.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Margaret Island dala, Veled minden. Remélem, hogy velünk tartanak 10 után is, mert akkor kezdődik a slágerkult, Esmiller András pedig egy nagyon izgalmas ajánlattal készül ma estére, hiszen Bakó Balázs és Derecskei Zsolt érkezik hozzá vendégségbe, a The Beat zenekar két tagja. A beszélgetésük apropóját pedig az adja, hogy vasárnap rendezik az országos Beatles találkozót a Kobuci kertben, ahol minden Liverpoolról, no meg a Beatlesről szól majd. Ma este pedig vendégeivel a Beatles zenéjéről, örökségéről, és persze a találkozó idei programjáról beszélgetnek majd, mi pedig belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Hát tulajdonképpen gyakorlatilag egy évtizedes az országos Beatles találkozó. Köszönjük szépen, hiszen tavaly volt a 10. évforduló, idén szintén kerek a szám, 11, két darab egyes, úgyhogy most
2: és
1: már...
2: hát a 2016 és 26 közötti szép kerek szám, egy ilyen hidat képez.
3: Mennyire nagy felelősség ez rajtatok? Hogy élitek ezt meg?
2: Mindenki azt hiszi, hogy könnyű.
1: Tulajdonképpen meghallgatva az, és hát már nagyon 5 éve, vagy 14 éve csináljuk talán, vagy valami ilyesmi, meg van mögöttünk kb. 500 koncert, meg még több, sokkal több próba, és azt gondolná az ember meghallgatva, én is azt gondolom zenészként, hát ez nem probléma, visszaadni nagyon nehéz. Nem is csak a hangzást, azt is nehéz visszaadni, hanem az egésznek a lelkületét. És érdekes, hogy én pont azt gondoltam mindig régen, meg azt gondolnám, hogy ha nem játszani Beatles, csak hallgatnám, hogy inkább a későbbieket nehéz visszaadni és megszólaltatni. Pont abból az időszakból, amikor emiatt részben ők ezeket már élőbe sose játszották, mert megvalósíthatatlan volt, meg bele se vágtak az élő részébe. Ehhez képest egyébként az a tapasztalatom, hogy a korai Beatles dalokat, a legkorábbi akár tingli-tangli rock'n'rollokat, ami nem is annyira tingli-tangli, na azokat nagyon nehéz úgy visszaadni, azt a pimasságot beletenni, azt a kicsit csári hangzást, azt, hogyha túl van hangolva, akkor túl steril, tehát az egész legyen egy kicsit olyan korhű. Én nekem például sokkal nagyobb feladat a dobok mögött, de szerintem a többieknek is.
3: Láttátok az első amerikai koncertjüket?
2: Washingtoni?
3: Igen. Az volt az első?
2: Én úgy tudom, hogy igen. Amikor meg kellett fordítani az egész dobogót.
3: Igen.
2: Az a Washington, igen.
3: Figyelitek egyáltalán a régi felvételeket?
2: Én sokat nézek még most is. Nem azért, mert jó, hanem azért, mert még mindig lehet belőle tanulni.
3: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Például ott pont a washingtoni koncerten történt meg, egyrészt ez, hogy teljesen rosszul rakták fel a dobdugót, ilyenkor mi van? Tehát mit csinál a rendező?
3: Igen.
2: Oda jöttek az emberek, azt megfordították. Uh-huh. Meg például azt hiszem az a koncert volt, amikor George Harrisonnak a Rollover Beethovennél nem szólt a mikrofonja. Mit csinál ilyenkor egy ember? Hát George Harrison volt olyan laza, hogy azt mondta, hogy jó, két sort eléneklek, oké, nem hallatszik, hát akkor átsétálok a másik mikrofon, és folytatom.
3: Igen. Azt láttam, hogy szemrebben is nélkül. Nem mondtuk még el a dátumot.
2: Így van.
3: Mindenről beszélünk, és beleugrottunk a legmélyébe, ami nem baj, én imádom ezt.
1: Ki mondja?
3: De hát bármelyikőtök.
1: Neked a legmélyebb a hangod.
3: Jó, akkor te fognátok.
1: Akkor én mondom. Ez egész pontosan vasárnap lesz. Az országos Beatles találkozó hagyományosan a Kobuci kertben, és hagyományosan, ahogy a neve is, a szlogenje is mondja az eseménynek, egy nap, amikor minden a Beatlesről szól, 16 órakor belecsapunk az első koncertbe.
3: Tehát
1: 21-e. 21-e
2: igen,
1: vasárnap.
2: És ez nem akármilyen vasárnap, az apák napja egyébként.
1: Még apák napja is, hoppá.
3: Komolyan?
2: De
3: jó.
2: Úgyhogy mindenki hozza el az apukáját is.
3: Ez tavaly is így volt egyébként?
2: Igen.
3: Hogy apák napja?
2: Nem ez volt a kifejezett célunk, de így esett.
3: Milyen jó.
1: Igen, kellemes, te hasznosra, és sok minden mással, mert például ugye ez nagyon közel esik mindig Paul McCartney születésnapjához, és olyan is volt, hogy talán pont egyező napon volt, és pont aznap volt talán 2 vagy 3 éve, de mindig...
2: Akkor, amikor 80 éves lett az abban az évben.
1: Mindig megemlékezünk róla, és azért is hagyományosan vasárnapra szoktuk tenni ezt a programot, mert akkor már mindenki visszaír a Weekend házból, a tó mellől, stb., és akkor egy kellemes vasárnapi délutánon 16 órakor megszólal majd a Revolver lemez élőben.
3: Az egész?
1: Az egész.
3: Na, ez például ilyenkor hogy történik? A sorrend szerint, a lemezen szereplő sorrend szerint játsszátok a dalokat, és tényleg mindegyiket?
2: Tényleg mindegyiket, de nem a lemezen szereplő sorrend szerint. Mi inkább úgy építettük föl ezt a koncertblokkot, hogy ez egy ténylegesen egy élő színpadi produkcióba egy szép ívet alkosson, és nem az eredeti album tracklistet követjük.
3: De gondolom azért nem csak ez az album lesz, hanem más is.
2: Az első blokkban csak a Revolver, illetve a szinglök is ebből a sessionből megszólalnak, és természetesen nem megy haza senki csak egy Revolver album meghallgatása, és lesz egy esti nagy koncertblokk, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, finálé koncertblokk, uh-huh. vagy...
1: Mindig szeretünk kísérletezni a programokkal. A hagyományosan most már sok éve, minden évben van egy Beatles quiz, ami alapvetően egy dal kitaláló játék szokott lenni, amire lehet most is regisztrálni, úgyhogy senki ne hagyja ki. És a legvadabb játékosok a színpadon csapnak össze a dal kitalálásban. Ezt már hosszú-hosszú évek óta László Róbert barátunk szerkeszti és rakja össze és vezeti is a műsort. És idén a Revolver évfordulójának alkalmából egy nagyon különleges főnyeremény lesz a quiznél. Egy eredeti Klaus Voormann által dedikált Revolver albumot lehet megnyerni, egy deluxe verziót ráadásul.
0: Fú, nagyon jónak ígérkezik az országos Beatles találkozó, úgyhogy randizdunk vasárnap a Kobuci kertben, a teljes interjút pedig feltétlen hallgassák meg 10 után itt a Sláger FM-en, akkor kezdődik Esmiller András műsora, a Slágerkult, most pedig megyünk tovább a Sugarloaf dalával, jön a Hajnalig még van idő. Egy

0: Láger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Hamarosan megdönteti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. Szombaton 2000 indulóval rendezik meg a 4. MOL Campus öbölátúszást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Mivel a héten várható már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. A vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint literjét maximum 595 forint, a gázolajat pedig maximum 615 forintért tankolhatják. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Petronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András tárcavezető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a mai egyeztetésen a felek megbeszélték, hogy hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. A Gárdnál mindössze 54 cm-t mutatott a vízmérce reggel, ez már csak 1 cm-vel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, amit 2022. szeptemberében regisztráltak. Pálkoznál pedig egy kiszáradt tómeder fogadja az arra járókat. Egyre jobban apad a Balaton is, a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódik, tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást, amit az Országos Vízjelző Szolgálat Siófokon rögzített kedden reggel. Elmarad a június 27-e és július 5-e közé meghirdetett Jazzfest Budapest 2026, jelentette be Facebook oldalán Kleb Attila fesztiváligazgató. A döntést az elszálló költségek, a várnál jóval gyengébb jegyértékesítés, valamint a rendezvény szervezői szektort sújtó nehézségek indokolták. Pár perc kortárs címmel rövid filmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti hosszúságú alkotásokat várnak szeptember 1-ig, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A pályázatra 18-35 év közötti alkotók vagy alkotócsoportok jelentkezhetnek műfaji korlátozás nélkül. A részletes kiírás a múzeum honlapján olvasható. Szombaton mintegy 2000 résztvevővel rendezik meg a 4. MOL Campus öbölátúszást. A nyílt vízi úszószezon fővárosi nyitó eseménye egyedülálló élményt kínál. A résztvevők kiváló vízminőségű nyílt vízen Budapest szívében egy modern városnegyed zöld ölelésében tehetik próbára magukat az ország több száz településéről érkező úszókkal együtt, írja a szervező Budapest Sportiroda. A versenyzők 500, 1500, 3000 és 4500 méteres távok közül választhatnak, az esemény pedig jótékony célt is szolgál. A nevezők és a BSI összesen 350 ezer forinttal támogatják a vízibiztosítást végző Pestvár megyei kutatómentőszolgálat munkáját. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Irima fiadala szólt, ez volt a Volt egy álmom itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét és jó lazítást kívánok önöknek, feltéve, hogy lazíthatnak, hogyha tart még a munkaidejük, akkor kitartás. Nem sokára kezdődik a nyári szünet, már nem sok van hátra. Persze ez a gyerekeknek jelenti a legnagyobb örömet, de hát ugye mi felnőttek is a szorgalmi időszakon túl egy picit lazábban tudunk dolgozni, vagy talán nem annyira megterhelő a munka, mint szorgalmi időszakban, nem tudom. Lehet egyébként, hogy ez valamilyen elmejáték csupán, hogy mi is egy kicsit szabadabbnak érezzük magunkat a nyári időszakban. No de, ha már vakáció és szabadság, akkor irány a Balaton, ahol egész nyáron, nem, hadd helyesbítsek, majdnem egész nyáron, július 2-a és augusztus 3-a között tart a Klassz a parton fesztivál, amely különleges vízparti koncerthelyszíneken várja a klasszikus zenét kedvelőket. Az elmúlt 12 évben egyébként ez a koncertsorozat a nyári kulturális élet egyik meghatározó eseményévé vált, ahol neves művészek, de mellettük feltörekvő tehetségek is színpadra állnak. Koncertek ingyen hallgathatók meg, ráadásul majdnem minden este van koncert, és mindig máshol. Július 2-án például az Ötletgazda, Érdi Tamás zongora művész ad koncertet Balaton akaratján a Rákóczi parton, de július 8-án Balaton keresztúron Illés Eszter fuvola művész és Illés Szabó Helka hárfás koncertjét hallgathatjuk meg. Aztán lesz koncert Balaton Almádiban, Szárszón, Füreden, Tihanyban, Balatonbogláron, Dörgicsén is hosszan lehetne még sorolni a helyszíneket, hogyha valahol a Balaton parton ejtőznek majd, akkor mindenképpen nézzenek utána a részletes programoknak is, csípjenek el egy ilyen Klassz a parton koncertet. Itt a Sláger FM-en pedig egy klassz bulis dallal megyünk tovább. A magas stílusában ez is klasszikusnak számít. Sipos F. Tamás érkezik, és a buli van.

0: Összesen dude, some serious stuff.
1: A legnagyobb sztárok. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Na gyerünk!

A Solvave-től szólt a Miattad itt a Sláger FM-en, és ugye tudják, mindig érdemes nyitott fülekkel hallgatni a Sláger FM műsorait, hiszen a koncert élmények nyara egész nyáron tart majd. Hogyha a legnagyobb zenei ikonok koncertjeire szeretnének eljutni, akkor nehéz dolguk van, mert nem nagyon lehet már jegyeket szerezni az e nyárra meghirdetett koncertekre, nekünk azonban vannak belépőjegyeink, amit szeretnénk odaajándékozni önöknek. Ha ott lennének a One Republic, Sting, a Scorpions, a Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal vagy Lenny Kravitz koncertjén, akkor feltétlenül tartsanak velünk, és hogyha meghallják a kedvencüket énekelni, és a felhívást is hallják, hogy a most kell tárcsázni, akkor hívják a 0630303098-at, válaszoljanak két rajongóknak való egyszerű kérdésre, és készítsék elő a bulizós szerkótja is. Nagyon fontos, harmadiknak kell vonalba kerülni, úgyhogy nem mindegy a telefonhívás időzítése sem, szóval legyenek ügyesek, és füleljenek nagyon egész nyáron. Most pedig megyünk tovább egy olyan csapattal, akik nemrég a 30. születésnapjukat ünnepelték egy hatalmas, fergeteges, gigantikus koncerten. A Bombon legújabb dala szól, a szintén 30 esztendős Radics Gigivel közösen készített Rabod vagyok. Mint egy

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Shane 54 dala, egy Mester Tamás dalát dolgozás, az Altas el, és még mielőtt elaludnánk, húzzuk fel az órát reggel 6-ra, akkor kezdődik a Sláger reggel, Pordán Petrával és Somogyi Zolival, akik mindig izgalmas témákat szállítanak nekünk. Ma reggel például Görög Ibolyával is beszélgettek, mégpedig a köszönés fontosságáról és mikéntjéről.
1: Nagyon érdekes cikket olvastam a minap, ami azt taglalta, hogy érdemes megfigyelni, például, ha randizni megyünk, hogy a kedves párunk, akivel ott ülünk, vajon hogyan viszonyul a pincérhez. Tehát, hogy mennyire hatalmaskodik, hogy mennyire beszél vele fokhegyről. És pszichológusok is most már rendszerint pedzegetik, hogy például a köszönés is nagyon sokat árul el arról, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz. Tehát például, hogy egyenrangú embernek tekintjük a pénztárost vagy a taxisofőrt, még akkor is, hogyha ő épp egy szolgáltatást nyújt nekünk. Tehát persze az illem is szabályozza, hogy mikor kell köszönni, vagy mikor nem feltétlenül szükséges, de hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, Görög Ibolya protokoll szakértő csatlakozik hozzánk. Váris, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Drága Ibolya, mostanában azt tapasztalom a saját bőrömön, tehát most csak erről tudok beszélni, hogyha bemegyek valahova is köszönök, mert hogy édesanyám engem még így nevelt, akkor nem mindig kapok választ erre, köszönés formájában. Ilyenkor én tesztelni szoktam az embereket, köszönök még egyszer, hangosabban, majd ha akkor sem kapom, például a minap is ez történt velünk, a barátnőmmel mentünk be egy benzinkútra, és ott a férfiak nem köszöntek nekünk. Kifelé menet is köszöntem még, és akkor már mondták, hogy minden jót. Tehát én úgy érzem, hogy lehet, hogy segített a tanításom, vagy hogy egyáltalán kell-e ilyet csinálnom, mert én sajnos ebből sportot űzök.
3: Na, csillagos ötös kapsz mindjárt kora reggel. Nagyon jó, ugyanis ez annyira evidens, hogy aki belép, köszön, és tudod, miért nem köszönnek az emberek? Mert nem tudják, hogy hogy kell, most csókolom, vagy jó napot, vagy hello, vagy mit mondjanak. Nekem teljesen mindegy, csak köszönjön, amikor belép. És jól csináltad, hogy amikor nem fogadta a köszönésed, hogy még egyszer köszöntél. Én azt már kicsit más hangsúly, jó reggelt, kicsit már más hangsúlyan mondtam volna, hogy észrevegye. Meg van még egy, amikor azt mondják nekem, hogy én már ötször köszöntem neki, én többet nem. De igen, 6-szor, 8-szor, 10-szer, 20-szor, legfeljebb oda megyek hozzá, hogy ne haragudjon, próbáltam már önnek köszöngetni, ha megengedni, engem Görög Ibolyának hívnak, mondjuk egy munkahelyen.
1: Szóval azt mondod, akkor azt mondod,
3: mindenki,
1: hogy
3: az embereket a köszön és a technikai minimum, együtt élünk a földön. Hát az a legelső, hogy hát Amerikában is, hogy vagy, jól vagy, mindenki kapcsolódna valahogy a másikhoz. Hát köszönni kell.
1: Én is erre esküszöm, és szeretek köszönni. Viszont nagyon érdekes, hogy például mondjuk egy liftbe belépve abszolút késztetést érzek köszönni az ott lévőknek, még akkor is, hogyha ez egy idegen épület, ahol először járok. A buszon nagyon viszont, helyes. Várjál, a buszon képzeld el, hogy helyzetfüggő, mert például amikor otthon a 16. kerületben lakom, hogyha a kertvárosban szállok fel, akkor önkéntelenül oda köszönök a sofőrnek, nagyon kevesen vannak a buszon, de például a belvárosban már nem érzek késztetést, hogy a 7-es busz sofőrjének oda köszönjek. Valahogy lehet, hogy ez azért, mert hogy ott már nagyon sokan vannak, és a tömeg az egy kicsit ellene dolgozik ennek?
3: Hát én nem tudom, de én a buszsofőrnek én úgyis ott szállsz föl. Tehát szemkontaktus van vele, akkor már köszönjél is. Ha nem néz ki rád, hanem nézi, hogy Istenem, hány fuvarom van még ma, akkor ne köszönjél rá. De hogyha kinéz, hogy ajtót becsukja, vagy valami miatt már látod a szemét, akkor nyugodtan köszönj rá. Meg a másik, hogy érdekes módon, hogy mondtad, hogy Budán meg Pesten. Szóval Budán, hogyha kevesen vannak a buszon, az emberek ott még egymásnak is elköszönnek.
2: Egyébként
3: tehát valahogy érdekesen alakul, hogy a mikrokozmosz hatása is az emberre. A lényeg az, hogy köszönés nélkül nincs kapcsolat.
2: Én azt szeretem nagyon, már reggel erről beszélgettünk, hogy amikor elmegyünk kirándulni az erdőben, mindenki köszön a másiknak.
1: Imádom.
2: És ez teljesen evidens mindenkinek. Mindegy, hogy hány éves, mindegy, hogy gyerek, felnőtt,
3: hát
2: honnan jött.
3: Vagy egy faluba is, hogyha mennek az emberek a faluba, ott is mindig mindenkinek köszönök. Mikor lemegyek reggel gyalogolni, mert néha leszoktam járni gyalogolni, ugye hajnalba, kutyásokkal is, köszönök neki is, meg a kutyájának is, bár soha nem láttam, vagy csak ritkán láttam, tehát nem együtt lakunk, de akkor is elmegy mellettem, akkor köszönök neki.
1: Aha. Ugye a Kresszben is van, hogy van a főút, meg a mellékút, és akkor van az, amikor egyenrangú utak kereszteződése van. Nyilván, hogyha valóban megérkezünk, akkor ott nemtől függetlenül mindig, aki megérkezik, ő köszönti a már ott lévőket. Ez idáig tiszta, akkor is, hogyha
3: Petra megy. Olvastad a könyvemet, hogy ilyen jól tudod?
2: Ugye?
1: Csak tippele. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk egyenrangú felek találkoznak, tehát egy kiránduláson, amit most Petra mondta, hogy szembe találkozunk az erdőben, ott viszont a férfinak kell gondolom előre köszönni. köszönni a hölgy irányába.
3: Hát illik a férfi a nőnek, a fiatal az idősnek, de fiatal ne csináljunk rendszert, rendszert, ebből nem történik semmi, nyugodtan köszönjünk.
2: Aha. Ibolya, neked adódott...
3: nem esik le a gyűrű az ujjunkról, pláne, hogyha esetleg ő nem is akart volna köszönni, de mondjuk az erdőben biztos akart volna.
2: Adódott már
3: a... Ebben a férfi a nőnek, fiatal idősnek, aki megérkezik az, de szerintem ebből ne csináljunk rendszert, mert köszönni kell. Aha.
1: Bocsánat, hogyha fiatal nő és idősebb férfi... Akkor, az
2: akkor is a férfi.
1: Akkor is a férfi. Felülírja az idősnek.
3: Figyeld meg, hogy az idősebb férfi olyan büszke arra, hogy ő köszön előre, mert ugye ő az úriember.
2: Én imádom az idősebb férfiakat. Ők még tudják azt, hogy milyen az, hogy kezit csókolom. Én imádom, ha kezit csókolommal köszönnek nekem. Én nem tudom, hát ez van. Na mindegy is. Drága Ibolya, adódott már kellemetlenséged köszönés, vagy annak elmaradása miatt? Mert mi pont ezt kérdeztük most a hallgatóinktól.
3: Hát nem, mert én kikényszerítem, szóval én neki lesz mindig kellemetlen, ha nem köszönt
2: hát
3: előre.
2: Egyébként igen, ez jó.
1: Megnyugodtam, hogy nem illetlenség kikényszeríteni, mert én is ezt szoktam, például az öltözőben, amikor megérkezem az edzőterembe, bemegyek, köszönök, sziasztok, nem köszönök, visszatolnak három, akkor lejtettem útkor a táskát, placsant a földön, mondom, na még egyszer, sziasztok.
2: Igen, és akkor köszönöm.
3: Tudod, még mi sokan kérdezik meg, hogy ugye nagyon divatos, és egy légtérben dolgoznak 80-an, 100-an is.
1: Igen.
3: Hogy akkor köszönjek, vagy kinek köszönjek. Belépek, sziasztok, jó reggelt, és mikor megyek a helyemre, akkor a szomszédomnak még egyszer köszönök.
1: Aha.
2: Az is jó, jó ötlet.
1: És akkor azt mondod, olyan helyzet elképzelhetetlen, hogy valaki köszön, és pont az számítana illetlenségnek, vagy tolakodásnak.
3: A köszönés?
1: Igen, tehát az nem
3: hát
1: lehet tolakodni.
3: Jó. A soha.
1: Jó.
2: Pont egy hallgatónk írja.
3: Egyébként várjál, most egy kicsit gondolkozok.
2: Jó,
3: most ugye már x éves vagyok, de hogyha x-40 lennék, és nekem egy jóképű férfi olyan arccal rám köszönne, lehet, hogy félreérteném, de fogadnám a köszönését. Maximum arrébb megyek.
2: Imádunk, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen, Görögi Ibolya protokoll
3: szakértőnek.
2: Csók, szép napot. Puszi.
0: Nekem erről a témáról mindig az jut eszembe, hogy én annak a szerencsés generációnak a tagja vagyok, akiket még Levente Péter tanított meg az illem alapjaira. Nagyon szerettem a műsorait. Görög Ibolya azonban nem a gyerekeket, hanem a felnőtteket próbálja kondicionálni a jól nevelt illemtudó viselkedésre. Holnap reggel is ébredjenek tehát Pordán Petrával és Somogyi Zolival, a Sláger reggel 6 órakor rajtól majd. Most pedig megyünk tovább Rutka Róbert és Jamie Winchester dalával. Jön az It's Your Life.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. Megerősített járőrszolgálat indul Belső Erzsébet városban a nyári időszakra. Kosztolányi verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Matusik Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé, Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára kinevezés 6 évre szól június 17-i kezdő nappal. Matusik Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog és államtudományi karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 24. január 30-áig töltötte be. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szerződést írt alá a 7. kerületi önkormányzat és az Inká Security arról, hogy megerősítik a járőri jelenlétet Belső Erzsébet városban szeptember végéig. Június végétől minden csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 óra között közös járőrök dolgoznak, három csoportra osztva a területet. Emellett a Klauzál tér október végéig 0-24 órás őrzést kap. A biztonsági cég angolul tudó munkatársai támogatják a rendészeket rendbontás esetén és szükség szerint értesítik a rendőrséget. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3000 programmal várja látogatókat. Tematikus tárlatvezetésekkel, interaktív családi foglalkozásokkal, gyerekes élményekkel és gasztrotörténeti bemutatókkal. Az idei tematika az ízekbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, műsorvezető mondta a Sláger FM.
2: Én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbe zárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumba a Svábkonyháról tanulni, de nekem is van egy külön saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg alapítvánnyal közösen.
1: Budapesten egységes karszalaggal látogathatók a programok, amelyekkel a BKK múzeumi buszjáratai is igénybe vehetők. Új figyelmeztető táblát helyeztek ki a Balatonakaratjai Gumirádli szabad strandon. Ez szerint a strand területén tilos a sátrazás.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A színes tintelkertész, polgármester, megfordító, vízművénykertész, a Metafora projekt alapítója, és Márton László festő kertművész készítette egy hónapos munkával a Metafora projekt keretében. A fehér kilappal kirakott tér a vers papírlapját idézik. A színezett kavicsokból kirakott tinta folyók a vers dinamikáját követik, a lengőhinta pedig a képzelet szabadságát jelképezi. A szárazság tűrő növényekből kialakított kert 2-3 év alatt éri el végleges formáját. A bemutatón egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely hat nyelven olvasható el a helyszínen. A Sláger FM híreit

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Emberközpontú rendőrség kialakítását tartja szükségesnek a lendő országos rendőrfőkapitány. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres zöld fejlesztési koncepcióját. Szombaton jön az olimpia napja a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását tartja szükségesnek Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölt országos rendőrfőkapitánynak. A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság korábbi vezetője a tisztességet, emberséget és a jogszabályok maximális tiszteletét nevezte zsinórmértéknek. Mecser Tamás fontosnak tartja az állomány stabilizálását, a kapitányságok megerősítését, a közterületi jelenlét növelését és a képzési rendszer megújítását. A bizottság 7 igen szavazattal támogatta a jelölését. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres szakaszának zöld felület fejlesztési koncepcióját, amely a Hengermalom utca és a Hosszúréti patak között alakítanak ki egy összefüggő rekreációs sétányt. A tervek új gyalogos sétányt, kerékpárutakat, futópályákat, pihenőhelyeket és közösségi tereket tartalmaznak, kiemelt szempontként kezelve a természetközeli zöld felületek megóvását. A 20,5 hektáros terület Újbuda egyik legjelentősebb zöld fejlesztése lehet, amely több ütemben 3-8 év alatt valósulhat meg az önkormányzat, a főváros, az állam és a környező ingatlan fejlesztők együttműködésével. Hétvégén filmforgatás miatt nem jár az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. A budapesti közlekedési központ tájékoztatása szerint a szakaszt szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig zárják le. A Telex úgy tudja, hogy a stadionok állomás alagúti részében amerikai akciófilm készül Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone közreműködésével. A forgatást nem lehet a metró forgalomtól elszeparálni, ezért szükséges a vonal félszakaszának lezárása, a BKK pótlóbuszok biztosítja az utazást. A pótlóbusszal az Őrsvezér terénél a Fehér úti autóbuszvégállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezér tere után is felszállhatnak. A járat a De Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megálló helyéről indul. Szombaton egész napos sport és családi programokkal várja a látogatókat a Magyar Olimpiai Bizottság a Városligetben az olimpia napján. Az esemény a NOB Let's Move kampányához kapcsolódik, amely a rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. A programban közösségi sportolás, olimpikonokkal való találkozás, játékos kihívások és családi aktivitások is szerepelnek. A nap csúcspontja az MVM közösségi futás lesz 2026 méteren. Az első 1000 regisztráló 5 karikás pólót kap. A partnerei külön sporteseményekkel is csatlakoznak. A Geogo alkalmazásban 5 hetes mozgás kihívás is fut olimpiai tematikájú útvonalakkal. Bár a mesterséges intelligencia eszközök rendszeres használata önmagában nem okoz demenciát, hosszú távon gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát, figyelmeztetnek a kutatók. Vivian Ming elméleti idegtudós szerint, ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker vizsgálatok, amelyek közvetlen ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI használat és a demencia kialakulása között. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazám rokon.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Emberközpontú rendőrség kialakítását tartja szükségesnek a leendő országos rendőrfőkapitány. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres zöld fejlesztési koncepcióját. Szombaton jön az olimpia napja a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását tartja szükségesnek Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölt országos rendőrfőkapitánynak. A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság korábbi vezetője a tisztességet, emberséget és a jogszabályok maximális tiszteletét nevezte zsinórmértéknek. Mecser Tamás fontosnak tartja az állomány stabilizálását, a kapitányságok megerősítését, a közterületi jelenlét növelését és a képzési rendszer megújítását. A bizottság 7 igen szavazattal támogatta a jelölését. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres szakaszának zöld felület fejlesztési koncepcióját, amely a Hengermalom utca és a Hosszúréti patak között alakítanak ki egy összefüggő rekreációs sétányt. A tervek új gyalogos sétányt, kerékpárutakat, futópályákat, pihenőhelyeket és közösségi tereket tartalmaznak, kiemelt szempontként kezelve a természetközeli zöld felületek megóvását. A 20,5 hektáros terület Újbuda egyik legjelentősebb zöld fejlesztése lehet, amely több ütemben 3-8 év alatt valósulhat meg az önkormányzat, a főváros, az állam és a környező ingatlan fejlesztők együttműködésével. Hétvégén filmforgatás miatt nem jár az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. A budapesti közlekedési központ tájékoztatása szerint a szakaszt szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig zárják le. A Telex úgy tudja, hogy a stadionok állomás alagúti részében amerikai akciófilm készült Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone közreműködésével. A forgatást nem lehet a metró forgalomtól elszeparálni, ezért szükséges a vonal félszakaszának lezárása, a BKK pótlóbuszok biztosítja az utazást. A pótlóbusz az Őrsvezérterénél a Fehér úti autóbusz végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezértere után is felszállhatnak. A járat a De Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megálló helyéről indul. Szombaton egész napos sport és családi programokkal várja a látogatókat a Magyar Olimpiai Bizottság a Városligetben az olimpia napján. Az esemény a NOB Let's Move kampányához kapcsolódik, amely a rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. A programban közösségi sportolás, olimpikonokkal való találkozás, játékos kihívások és családi aktivitások is szerepelnek. A nap csúcspontja az MVM közösségi futás lesz 2026 méteren. Az első 1000 regisztráló 5 karikás pólót kap. A MOB partnerei külön sporteseményekkel is csatlakoznak. A Geogo alkalmazásban 5 hetes mozgás kihívás is fut olimpiai tematikájú útvonalakkal. Bár a mesterséges intelligencia eszközök rendszeres használata önmagában nem okoz demenciát, hosszú távon gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát, figyelmeztetnek a kutatók. Vivian Ming elméleti idegtudós szerint, ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker vizsgálatok, amelyek közvetlen ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI használat és a demencia kialakulása között. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vagy találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorge Lenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, már mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Hamarosan megdönteti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. Szombaton 2000 indulóval rendezik meg a 4. MOL Campus öböl átúszást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Mivel a héten várható már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. A vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzin literjét maximum 595 forint, a gázolajat pedig maximum 615 forintért tankolhatják. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Petronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András tárcavezető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a mai egyeztetésen a felek megbeszélték, hogy hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. A Gárdnál mindössze 54 cm-t mutatott a vízmérce reggel, ez már csak 1 cm-vel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, amit 2022. szeptemberében regisztráltak. Pálkoznál pedig egy kiszáradt tómeder fogadja az arra járókat. Egyre jobban apad a Balaton is, a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódik, tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást, amit az Országos Vízjelző Szolgálat Siófokon rögzített kedden reggel. Elmarad a június 27-e és július 5-e közé meghirdetett Jazzfest Budapest 2026, jelentette be Facebook oldalán Kleb Attila fesztivál igazgató. A döntést az elszálló költségek, a várnál jóval gyengébb jegyértékesítés, valamint a rendezvényszervezői szektort sújtó nehézségek indokolták. Pár perc kortárs címmel rövid filmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti hosszúságú alkotásokat várnak szeptember 1-ig, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A pályázatra 18-35 év közötti alkotók vagy alkotócsoportok jelentkezhetnek műfaji korlátozás nélkül. A részletes kiírás a múzeum honlapján olvasható. Szombaton mintegy 2000 résztvevővel rendezik meg a 4. MOL Campus öbölátúszást. A nyílt vízi úszószezon fővárosi nyitó eseménye egyedülálló élményt kínál. A résztvevők kiváló vízminőségű nyílt vízen Budapest szívében egy modern városnegyed zöld ölelésében tehetik próbára magukat az ország több száz településéről érkező úszókkal együtt, írja a szervező Budapest Sportiroda. A versenyzők 500, 1500, 3000 és 4500 méteres távok közül választhatnak, az esemény pedig jótékony célt is szolgál. A nevezők és a BSI összesen 350 ezer forinttal támogatják a vízibiztosítást végző Pest vármegyei kutatómentőszolgálat munkáját. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazadban címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vessző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, utonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecsó premier július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori Szabadtéri színpadon Szeretet vessző és béke címmel.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. Megerősített járőrszolgálat indul Belső Erzsébet városban a nyári időszakra. Kosztolányi verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Matusik Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé, Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára kinevezés 6 évre szól június 17-i kezdő nappal. Matusik Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 24. január 30-áig töltötte be. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szerződést írt alá a 7. kerületi önkormányzat és az Inká Security arról, hogy megerősítik a járőri jelenlétet Belső Erzsébet városban szeptember végéig. Június végétől minden csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 óra között közös járőrök dolgoznak, három csoportra osztva a területet. Emellett a Klauzál tér október végéig 0-24 órás őrzést kap. A biztonsági cég angolul tudó munkatársai támogatják a rendészeket rendbontás esetén és szükség szerint értesítik a rendőrséget. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3000 programmal várja a látogatókat. Tematikus tárlatvezetésekkel, interaktív családi foglalkozásokkal, gyerekes élményekkel és gasztrotörténeti bemutatókkal. Az idei tematika az ízekbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, műsorvezető mondta a Sláger FM-nek.
3: Én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbe zárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumban a spápkonyháról tanulni, de nekem is van egy külön saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg alapítvánnyal közösen.
2: Budapesten egységes karszalaggal látogathatók a programok, amelyekkel a BKK múzeumi buszjáratai is igénybe vehetők. Új figyelmeztető táblát helyeztek ki a balatonakaratjai Gumirádli szabadstrandon. Ez szerint a strand területén tilos a sátrazás, a kempingezés, a tűzrakás és a horgászat május 20-a és szeptember 15-e között. A szabályok megszegői akár 200 000 forintos bírságra is számíthatnak. Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodom című verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben, a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen. A színes tinták kertjét Orbán Eszter műfordító, dísznövénykertész, a Metaflora projekt alapítója és Márton László festő kertművész készítette egy hónapos munkával a Metaflora projekt keretében. A fehér kőlappal kirakott tér a vers papírlapját idézi, a színezett kavicsokból kirakott tinta folyók a vers dinamikáját követik. A lengőhinta pedig a képzelet szabadságát jelképezi. A szárazságtűrő növényekből kialakított kert 2-3 év alatt éri el végleges formáját. A bemutatón egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.